a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára Szabó Gábor gitárjátékát is hallgathatjuk. Tőle Sonny Bono szerzeménye szól majd a Bang Bang My Baby Shut Me Down. A kezdésben pedig Tarány Tamás, akinek 2025-ös Kacatok című lemeze forog, Most így a jó, ez már a dalának a címe. Jó szórakozást!

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol három óráig még hallhatunk egy olyan muzsikát, ahol Iván Szandra vezetésével a Ruby Harlem Verép Tomival adja elő 24 óra című felvételét. Aztán forog még az első Jazzy Jam CD-nk is, Captain Nemo és Velvet Valentine előadásában érkezik majd a Hear Mr. Saxophone, a kezdésben pedig hazánk első pop a cappella csapata a Full Moon és az It Can Be Over. Ezekkel a muzsikákkal én Bárány Anna most búcsúzom, de este 10-től újra várom Önöket itt a Jazzin. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra! Jazzy!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása. Ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toruckai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toruckai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarr Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást.
1: Június 4-én és 5-én érkezik a Flock Légszínházba az Ecoflight nevű produkció, ahol hát egészen elképesztő magasságokról és távolságokról beszélhetünk. Ez egy új cirkuszi produkció, de kérlek, avass be minket a részletekbe, hát amiben lehet, hiszen nyilvánvalóan azért a meglepetésre is hagyatkozni kell.
2: Ez egy egyedi dolog, a vertikális tánc, ahol mi alapvetően 20 vagy akár 40 méteren is vagyunk a levegőben. Itt a színház, a tánc, az élőzene, a fényfestés mind egybe kapcsolódik, tehát tulajdonképpen az új cirkusz az, amit így fogalomként leírhatunk, mint egy olyan cirkuszt is magában foglaló műfaj, ami összeköt különféle összművészeti világokat, és hát nekünk ez nagyon jellemzi a Flock Projecttel, így a munkánkat az utóbbi 10 évben, hogy a levegőben táncolva összművészeti előadásokat hozunk létre.
1: Miután a színház is központi eleme ennek a produkciónak, ezért nyilvánvalóan van egy történet is.
2: Hát igen, itt a földön és a levegőben egyaránt zajlanak történések. Igazából maga a történet az, mivel a táncvilágán belül is zajlik, azt gondolom, hogy sokkal inkább az a lényege, hogy hogyan hat az emberre, tehát hogy ez egy zsigeri dolog, az érzetekre hat, de alapvetően az Ecoflight, nem véletlenül van ez az öko repülés kifejezés, alapvetően ez a természetvédelemre épül ez a produkció, és itt ez a látványban is megjelenik, sőt egészen apró dolgokban is, tehát hogy a kellékek, a jelmezek mind egyfajta ilyen szemétszedés, hulladékgyűjtő kampány keretében jöttek létre, amivel direkt foglalkozott a társulat, majd az összegyűlt zöldséges hálókból, kávékapszulákból, petpalackokból igazából csodaszép, lebegő jelmezek és kellékek jöttek létre, tehát hogy itt minden, amit az előadásban használunk, az egy újrahasznosított dolog, és igazából az egész előadás az ember és a természet viszonyáról szól. Itt a madarak azok, ami természeti lényként megjelennek ebben az egészben, de hát hogy van ebben egy ilyen érdekes csavar, hogy miközben az ember és a természet viszonyáról beszélünk, aközben ténylegesen ezeket az újrahasznosított dolgokat úgy hozzuk be, hogy újra is értelmezzük őket, más viszont nagyon erősen kifejezik annak a szemétnek a jellegét, amin az élővilág fennakad és elakad, és az ember és a természet közötti küzdelmet, vagy közös rezdüléseket, és ennek a különféle skáláit mutatja fel tulajdonképpen nagyon érzékletesen az előadás.
1: A díszleteket ti magatok készítettétek?
2: Igen, ilyenkor a társulat közösen dolgozik, itt vannak olyanok a csapatban, például Drávai Zója, aki a jelmezeket készítette, a Nádas Janka segített a díszleteket beszerezni, itt együttműködtünk a PET kupával, akik egyébként a Tisza vidéket tisztító, műanyagoktól megszabadító környezetvédelmi csapat, és hát nagyon érdekes módon például van egy háló ebben az előadásban, és ez a háló, ez konkrétan a Tiszából kihalászott PET palackoknak az újradolgozásából jött létre, tehát hogy miközben hát akár egy simán boltban kapható hálónak néz ki, de hát hogy ezek nagyon komoly eljárások, amikkel ezeket át lehet alakítani. Csapatmunka részben meg hát azért ilyenkor mindig különféle társulati tagok különféle módon veszik ki a részüket az egyes folyamatokból.
1: De hát ez is azt mutatja, hogy azt képviselitek ti magatok is, amit egyébként megmutattok az előadásban. Tehát, hogy ez hitelesít benneteket.
2: Igen, hát remélem, jó esetben ez így van. Azért azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy a skála, tehát rengeteg dolog van, amivel oda lehet figyelni a természetre, és onnantól kezdve, hogy a városban is vagyunk, vagy nem csak mondjuk az, hogy az ember a várostól kijebb tud élni, vagy a városban él, azért itt nagyon sokféle kérdés van, hogy mi az, amit meg lehet oldani környezetbarát módon, mi az, amit nehezebb, mennyit kell tenni érte, de azt gondolom, hogy épp ezért is fontos, hogy ez az előadás tulajdonképpen egy városi előadás, tehát a városban táncolunk mondjuk a város felett, vagy az emberek feje felett, mert hogy a fogyasztói társadalmat talán mégis ez a közeg határozza meg a legjobban, és talán itt a legerősebb ennek a mondandója, ami, ami néha melbe is vág, néha megható lehet, lírai, máskor meg egészen felszabadító, hogy hogyan tudunk eljutni a repülésig, vagy a természetben levő dolgokkal való együtt létezésig.
1: Természet és városias környezet akkor valahol mégiscsak együtt van jelen.
2: Igen.
1: Jövünk vissza Simor Ágnes társulatvezető rendezővel itt az Intermezzóban.
0: Jazzy. Jazzy.

0: Az Intermezzo vendége Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Ágnes hamarosan június 4-én és 5-én Budapesten a Flock Légszínházban lesz majd egy hát egészen különleges előadás. Én nem tudom, hogy annak idején, amikor létrejött a társulat, akkor mi volt a fejedben vagy fejetekben, mi hívta életre? Tehát ott volt-e például a természetvédelem, mint fő megvalósítandó cél?
1: Maga ez a művészeti forma, a vertikális tánc, ahol mi egy függőleges falon felfüggesztve viszintesen szaltozunk, forgunk, röpködünk a levegőbe 20 vagy akár 40 méter magasan, itt a Flock Légszínházban ugye 27 méter magas tűzfalunk van, egy belső, csodaszép gangos háznak, egy társas háznak az udvarán, ami egy különleges közösségi élmény is, meg erre való nyitottság. Amikor találkoztam Spanyolországban ezen a műfajjal, a vertikális tánccal, illetve aztán el tudtam ezt sajátítani, és itthon létrehoztunk egy saját társulatot, ami most már 10 éve működik, akkor is mindig megjelent a természettel való viszony, mert alapvetően ez egy olyan műfaj, ami leginkább ugye arra hasonlít, hogy a sziklamászók fölmásznak egy falra, csak mi ugye másik irányba tartjuk magunkat ahhoz, hogy táncolni, meg lebegni, vagy repkedni tudjunk rajta. De hát legtöbbször ugye ezek a falfelületek, mondjuk váraknak a falai, várkastélyok, vagy magas épületek, tehát nagyon sokszor nem a város közepén találkoztunk azokkal a felületekkel. Annak idején itthon a komáromi erőt falán volt több előadásunk, ahol miközben az ember repkedett a levegőben, a közben, ahogy hátra nézett, látta konkrétan így a Dunát, és így azt, hogy ott van egy víz mellett, és úgy repked. Úgyhogy itt mindenféleképpen, amikor napközben gyakornunk, próbálunk, akkor mi azért közel vagyunk a levegőhöz, vagy az éghez, közelebb érezzük magunkat így magasban, és ez alapból meghatároz egy viszonyt a természettel. Az, hogy maga az előadás is utána egyre jobban kifejezte ezt, hogy van ez a köztes lét. Tehát alapból milyen, amikor az ember repül, miközben nem madár, de valahol a színpadon mégis egyfajta madár lényé változik. Ez azért nyilván hoz olyan érzeteket, gondolatokat, hogy közel szeretnénk lenni valahogy a természethez, vagy hogy ez ne legyen egy természetidegen előadás.
0: De föld és ég között
1: hát,
0: vagytok.
1: Mert föld és ég között van, ahogy jó esetben minden tánc, vagy jó esetben, ha csak kisétálunk az utcára, és önmagunk vagyunk, akkor összekötjük az eget és a földet, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy tudjon így létezni, de azért alapvetően a levegőben repkedés ehhez segít.
0: Most épp nézem ezt a prospektust, amit adtál, és hát itt gyakorlatilag fejjel lefelé vagytok. Szóval elég markáns megjelenés, és ráadásul itt van egy gyönyörű 4 sor, nem tudom, hogy te szeretnéd elolvasni, vagy én olvassam el.
1: Ahogy jól esik.
0: Olvasd te, jó?
1: Mert végül is ez a
0: te. Igen.
1: Reppen, rebben, röpül, röppen, fészeklakó társam, testvérem, van-e még számunkra föld? Van-e még számunkra ég?
0: Sokat mondó.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy általában az előadások valamilyen belső indítatásból születnek nálam, és az, hogy az a versek, vagy szavak felől, vagy vízióképek felől jön, ez nagyon-nagyon összegabajodik nálam, mindig egyszerre van jelen egy nagyon erős vízió, tehát grafikussal dolgozunk együtt, itt a Gregovszki Gábor, Gabi Tú az, aki egy olyan fényfestést hoz, ami diavetítéssel, tehát analóg technikával, kézzel készített diákkal készül ehhez az előadáshoz. Maguk a színpadi fények is ezt a hatást emelik, kierősítik. És hát élő zene van minden előadásunkban, most a Kapsza zenekar, akik így a szlovák és a magyar népzene vonalán egy nagyon izgalmas, újdonsült, pár éve létező, de már egyre többek által közkedvelt zenekar, és a Vázsony János nevével fémjelzett B-Sharp zenekar koprodukciója maga az előadás is, úgyhogy igen, tehát itt az elképzelések születnek zenéből, fényből, hangból, táncból, és úgy állnak össze egy közös világgá.
0: És aztán a közönséggel is találkoztok majd, hát legközelebb június 4-én és 5-én. Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem Simor Ágnes, társulatvezető, rendező.
2: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Simor Ágnes, társulatvezető, rendező. Ágnes, elmondtad az előbb, hogy 20-40 méter magason repkedtek, és most ehhez képest egész nyugodtan ülsz itt a stúdióban, pedig hát valószínűleg nem ez a te igazi közeged, hanem a levegő. De hogyan jönnek létre az alkotások, a produkciók? Tehát a társulattal közösen alkotjátok meg, vagy pedig a te fejedből pattan ki, ahogy mondtad is korábban, vízió formájában?
1: Hát az alapgondolat, meg az alapvízió, az ötlet, vagy akár a szövegek, vagy akár a képi világ, vagy az, hogy mit szeretnék átadni, az az én fejemből szokott kipattani, de valószínűleg sokszor ez azért olyan módon születik meg, hogy alapból mi 10 éve létezünk már, mint társulat, és tényleg, mint egy ilyen kis család, olyan vagyunk, szóval, hogy alapból azt gondolom, hogy olyan típusú dolog nem pattan ki az én fejemből sem, ami nem találna pozitív válaszra így a társulat részéről, vagy ne lenne benne az ő karakterük, figurájuk is, gondolok itt akár csak az egészen kisebb szerepekre is, ahol a különféle karakterek megjelennek, akár a báb színház formájában is, mert még óriás bábok is vannak ebben az előadásban, tehát annyi mindenféle, ami sokszor abból fakad, hogy ki mivel foglalkozik, kinek mi van benne a világában. De maga az új cirkusz egy olyan műfaj, ahol hát iszonyatosan kell egymásra figyelni. Tulajdonképpen mi játszunk az életünkkel, vagy legalábbis minden. Tehát az elsődleges az az, hogy rendben legyen a technika, rendben legyen a biztosításunk, mármint most így a kötélbiztosításra értem. Tehát, hogy lássuk azt, hogy minden megfelelően van kiépítve, amit mi magunk is ellenőrzünk. És hogy tudjuk azt, hogy amikor együtt ugrunk a levegőben, akkor milyen szinten figyelünk minden egyes rezdülésre, tehát hogy ne okozzunk egymásnak balesetet. Annak ellenére, hogy vannak kisebb-nagyobb balesetek, mert ez egy ilyen műfaj, de hogy alapvetően nagyon-nagyon bizalomra és egymásra figyelésre épül. Ilyen módon ezt gondolom, hogy maga a folyamat, a kreáció sem működhet máshogy. Itt rengeteg olyan dolog van, amikor van egy elképzelés, vagy van egy jelenet, vagy van egy hangulat, ami aztán egy kísérleti műhely munkában jön létre. Mm. Tehát, hogy amikor például olyan, mint hogyha az emberek széttépnének egy madarat, vagy ott elkezdenék tönkrevágni, vagy nem tudom ezt, hogy mondani, tehát tényleg van egy ilyen nagyon
2: rombolni,
1: szép, igen, egy nagyon szép rombolós jelenet, aminek ugye az okát ismerjük, aztán nyilván az előadás végig feszegeti azt a kérdést, hogy hogyan tudunk építkezni, és úgy, hogy ne csak romboljunk, és mi az a közösségi erő, amit bele tudunk ebbe tenni. De ezeknél ugye nagyon fontos az, hogy mi ténylegesen hogyan tudjuk egymást úgy mozgatni, hogy akár életveszélyes vagy életveszélyesnek tűnő dolgokat valósítunk meg, de közben figyelünk egymásra. Ez nagyon sok olyan próba folyamat szükséges, ahol rengeteg mindent nem tervezünk meg előre, hanem igenis a határainkig el kell menni és egymással kísérletezni. A legnagyobb odafigyeléssel, biztonsággal, ez egy nagyon erős, kreatív és koncentrált munkát igényel mindenkitől a társulatban.
0: Összművészeti előadásról lévén szó, az előfordul, hogy valamelyik műfaj hangsúlyosabb, mint a többi?
1: Hát alapvetően a vertikális tánc, ugye ez a levegőben repkedős, szaltózós, mindenféle módon pörgős műfaj, ez nagyon erősen meghatározza, de ugyanannyira erősen szokták koncertszínháznak is nevezni az előadásinkat, hiszen mindig élő zenével dolgozunk, és az, hogy ott van azért egy hétfős zenekar a színpadon, akik végig zenélik ezt az előadást, az tulajdonképpen egy legalább annyira erős koncertélményt ad, és nem tudom leválasztani a vizualitás sem, tehát, hogy maga a vizualitás itt a színházi lámpapark is a legfinomabb előadásra reflektáló, szinte fényfestéssel levő módon dolgozik, és maga a fényfestés, amik meg ugye olyan képzőművészeti grafikai munkák, amiket kivetítünk a falra, ezek egyszerre vannak jelen, úgyhogy azt hiszem, hogy a zene, a vizualitás és a tánc ugyanannyira hangsúlyos vagy erős, de leginkább arról szól ez az egész, hogy azt hiszem, hogy valahogy így szoktam dolgozni, hogy van egy elképzelés, ahol ahol minden egymást erősíti, és igazából ez olyan, mint egy színház, tehát egy színházi dramaturgia, ahol felépül egy történet, még ha néha ezt a történetet nem is biztos, hogy a néző pontról pontra, mint egy mesét le tudja fordítani, vagy végig tudja mondani, de akkor is annyira erős jelképek mennek végig az előadáson egymás után, amik egymásból következnek, és hát, ha elkezdjük használni a képzeletünket, akkor sem tudjuk azt mondani, hogy ez most inkább csak egy zene, vagy ez most csak egy tánc, vagy ez most csak egy vizuál, hanem ezek így egymásból összeszövődnek.
0: Aha. Nem is arra gondoltam, hogy a közönség, hanem hogy ti nagyjából törekedtek-e valamiféle egyensúlyra, de hát nyilván nincs ez így kicentízve, és nem ezen van a fókusz, hogy melyik legyen a hangsúlyos elem. Elképzelhető, hogy ez formálódik.
1: Ez biztos, hogy így van, ahogyan mondod, hogy formálódik. Van az elején nyilván egy erős elképzelés, amit néhány hívó kérdés vagy fontos alapgondolat vet fel, tehát hogy leginkább a belső világ és a gondolatisága mentén, de aztán az, hogy hogyan alakul egy előadás, igen, ott azt hiszem, hogy elindulunk azzal, hogy mit akarunk kifejezni, és hol inkább az egyik, hol inkább a másik irányba megyünk. Itt az Ecoflight-ban nagyon balanszban vannak a dolgok, tehát itt tényleg az van, hogy éppen, hogy csak még ugrabugrálnak egy bohóc jelenetben a földön a színészek, és aztán már fölnézünk, és látjuk, hogy mindenki röpül, aztán egyszer csak óriás bábok jelennek meg, utána a zene hangsúlyosabb, tehát hogy itt nagyon-nagyon egy ilyen egybe kavalkád van, ahol a néző így folyamatosan játszik azzal, hogy akkor most inkább ide néz, vagy inkább oda néz, több helyszínen is zajlik több minden, mi az, amit befogadjon. Tehát itt nagyon egyidejűleg van sok-sok-sok impulzus jelen.
0: Egy színes, egy beforgatag, ahogy az előbb mondtad, ha jól emlékszem. Jövünk vissza Simor Ágnes társulatvezető rendezővel.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: de Magyarországon jellemző volt az, hogy inkább vidéken vannak előadásaink, ott találtunk olyan várakat, kastélyokat, magas épületeket, amik ugye sokszor valamilyen speciális helyszínen voltak, és hát az utóbbi pár évben sikerült megtalálni Budapesten a Harcsa utcában, tehát konkrétan a második kerületben, Komjádi úszoda mögött, egy olyan fantasztikus gangos házat, aminek van egy annyira magas 27 méteres tűzfala, amit tulajdonképpen egy próbateremként és előadótérként használunk, úgyhogy itt, amikor megérkeznek a nézők, akkor leginkább azt szokták mondani, hogy na hát olyan, mintha valamilyen ilyen olasz kisvárosban lennének, hogy ez olyan, mintha valamilyen szabadtéri olasz színház lenne, hogy itt a lakók a kis virágokat a teraszról kifüggesztgetik, körbeülünk, kirakunk székeket, olyan szőnyegeket, párnákat, amikre le lehet feküdni, hogy akár még fekve is lehet felfele nézni az előadást. Tehát, hogy tulajdonképpen egy társasháznak a több száz fős befogadású egész nagy belső udvarára, tehát itt akár 300 ember is elfér a belső udvaron, tehát egy nagy gangos házról beszélünk. Tehát, hogy ennek a belső udvarára megérkezik a néző, és egyszer csak úgy érzi magát, legtöbbször azt mondják, hogy mintha nem is itthon lennének, hanem mondom, valamilyen délvidéken, ahol így egyszerre vannak jelen a lakók, és a színészek, és a nézők, és ott így együtt lehet létezni, úgyhogy egy ilyen különleges helyszínt sikerült találni, ami azt gondolom, hogy egyébként valóban egy ilyen gyönyörű, szép csoda, amikor itthon ilyen egymásra találás tud lenni, hogy egy színházi társulat tulajdonképpen beköltözik egy lakóövezetbe.
1: És a lakók hogyan fogadtak benneteket?
0: Hát azt kell mondjam, hogy pont azért csoda, mert mi kerestünk ilyen helyszínt, először csak egy projekthez kerestünk, hogy egy alkalomra egy ilyen speciális előadás, és annyira összebarátkoztunk a lakókkal, amikor első alkalommal ott jártunk, kiderült, hogy őnekik mi minden okoz nehézséget, hogy ott van az a magas tűzfal, és hogy azzal mi a gond, hogyan kell karbantartani. Mi ugye rögtön mondtuk, hogy na, speciál ebben mi tudunk segíteni, hogy azt a magas falat hogyan lehet jobban karban tartani, és megbeszéltük, hogy nekünk mire lenne szükségünk, nekik mire lenne, hogyan tudunk együttműködni, és hát nagyon sok nyugdíjas van a házban, akik nem is annyira tudnak, ez ugye egy 4 emeletes magas ház, akik nem annyira tudnak messzire elmenni, közlekedni, de azért az udvarba a kis székecskéket lehozva még azért csak tudnak, és akkor tulajdonképpen egy házi színházat varázsoltunk nekik. Meg hát hihetetlen történetekkel találkoztunk, tehát amikor az ember így létrehoz egy ilyen szerződést a társasházzal, megállapodik, hogyan csináljuk a próbarendeket, mettől meddig működünk, mikor van a siestájuk, mikor nem zavarjuk őket, tehát hogy mindenekig kitaláljuk a rendszerét és megtervezzük, és aztán kiderül, hogy akik a házban laknak, azok között van olyan, aki még annó a Magyarországon a híres egyetemi színpadnak az egyik alapítója volt, és fantasztikus színházas, és van olyan, aki az első női barlangász volt, és mindent ért arról, hogy mi hogyan építünk be a levegőbe, tehát, hogy egyszerűen az ott lakókkal is, ahogy összetalálkoztunk, nagyon sok olyan szál kötött össze, ami mi magunk is meglepődtünk, hogy hát itt úgy látszik, hogy a mászás, a levegőben levés, a színház, a cirkusz, itt ebben a házban sok mindenki kapcsolódik ehhez örömmel.
1: Hát nem véletlenül találtatok egymásra.
0: Igen, úgy tűnik.
1: Így rezonáltatok. A társulat tagjainál mi volt a döntő szempont, hogy artisták legyenek, tehát hogy milyen készségekkel kellett rendelkezniük, vagy mondjuk színészi vénájuk legyen, tehát hol volt a hangsúly?
0: Nálunk nagyon egybe van ez a csapatban, azért vannak, akik egyértelműen légi akrobaták, tehát hogy néhányan mindenféleképpen a levegőben egyértelműen dolgozunk, de van olyan is a csapatban, aki színész egyébként, és nem megy föl a levegőbe, tehát hogy itt színházas jelentek is vannak, és hát egyszerűen valahogy azt tudom mondani, hogy ilyen kicsit multifunkcionális csapat vagyunk, tehát itt többen több lábon állnak, vagy többfélék, és majdnem mindenkiről azt hiszem, hogy elmondható az, hogy nagyon erős színházi jelenléttel bír, vagy színészi képességekkel, tehát hogy itt a színház és a levegőben dolgozás kapcsolódik nagyon sok szinten.
1: Június 4-én és 5-én, tehát a Flokklék Színházban, ami egy társasház udvara,
0: igen,
1: lehet veletek legközelebb találkozni. Varázslatos produkciót kívánok, de hát nem is lehet más.

0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel várunk az EcoFlight előadásra.
0: Simor Ágnes társulatvezető rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk. Jazzy. Együtt vagyunk. Skyline.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol és győz a kereszténységért. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király táltos paripája című gyerekelőadásba Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, és így lett ugye a szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség táltos paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
2: Nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára, ő ugyanis szög.
1: Egyből tudtam, hogy ő lesz szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon jó paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. Ahogy kitaláltuk ugye az egész jelmezét, és stepcipőben van különben, és táncol, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy teli találat volt, hogy ő lett a paripa, és méltóképpen képviseli László királyunkat Pál Péter. Ugye Krizsik Alfonsz pedig a testvérét, Gézát játsza, de ugyanakkor az úzvezért is, a szegény embert is, és van egy nagyon szép hevesítót Evelinünk, aki olyan szép karaktereket játszik, mint az Esthajnal csillag, a csodaszarvas, az angyal vagy a szép leány.
2: A lányok itt mit találnak?
1: Hát a lányok a férfi ideált találják meg. Ugye a fiúk a hősöket megtalálják a László királyban és lovában, a lányok pedig a herceget lóháton, ugye, akiről kislánykorban mindenki álmodik, és szerintem nincsennél fontosabb. Ugyanakkor ez az egész előadás úgy van megszerkesztve, hogy sok játékot használtam fel, népi játékot, meg éneket, és nagyon interaktív az előadás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos pontokon a szereplők megszólítják a gyerekeket, és közösen játszanak velük. Tehát lehet keresgélni a kavicsokat, László király lovának patái nyomán ott vannak, meg kis pénzecskék, ugye, amiket úzvezér szólt ugye a László király katonáinak, meg lehet játszani, tehát be lehet állni akár az úzvezér csapatába, akár László király csapatába. És nagyon érdekes, mert voltunk ugye délvidéken, turnén az előadással, és ami soha nem fordult elő, soha-soha, Palicson különben, a palicsi előadáson egy gyerek sem akart a rossz táborba beállni, egy sem. Soha nem történt ilyen még. Két évvel ezelőtt mutattuk be a gyereknap előtt, és ugye most egy különleges gyereknapi előadásunk lesz, 30-án. Farkas Gábor és Pál Péter segített abban, hogy ennek az előadásnak ilyen kis zenei betétei legyenek. Klasszikus gyerekmondókákat kellett megzenésíteni, és egy végtelenül játékos és kicsit ilyen ismétlődő ritusszerű zene lett, amit a gyerekek könnyen tudnak mondani. Mert erre is van példa, hogy felszólítják a gyerekeket, hogy akkor most mondjuk együtt ezt, mert akkor ez is ez fog történni. És ugye ehhez olyan egyszerű, de mégis fülbemászó zene kellett, amit a gyerekek ugye könnyen meg tudnak jegyezni, a dallamot meg mindent, és akkor együtt tudnak mondani és énekelni a színészekkel. Én mindig azt mondom, hogy szerintem 3 éves kortól 99 éves korig, ha valaki eljön, ezt az 50 percet élvezni fogja. Egyrészt ugye vannak közismert és kevésbé közismert Szent László legendák, tehát én azt gondolom, hogy ismeretileg mindenki kap valami újat. Nem csak ilyen szükséges történelmi tényeket mondunk el, hanem ezek nagyon szépen el vannak rejtve, vagy legalábbis próbáltam elrejteni, hogy könnyen meg lehessen jegyezni és be lehessen fogadni, ugye főleg a gyerekeknek. Szól ez az előadás a hazaszeretetről, valamint én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ez szintén gyerekekre is felnőtt nőttekre is igaz, hogy ilyen királyunk volt, aki ilyen okos, tiszta lelkű hős volt, és hogy tényleg ez a paripa, aki vele volt, és valóban volt neki ez a szög paripája, hogy méltó társa volt ugye ezekben a harcokban. Bata Edit tervezte a jelmezeket, korhűek, de ugyanakkor modernek is. Tehát a lónak ugye, hát a ló jelzése van értelemszerűen, és nagyon érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ugye látszik azért a Daninak az arca is ebben a lójelmezben, és milyen érdekes, amikor mondjuk eszik egy almát, hogy akkor most a ló eszi, vagy a Dani eszi, ezt így el kellett dönteni. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az a lényeg, hogy ezek az ötletes jelmezek azért kifejezik a szereplőknek ugye a karakterét és a rangját is. Itt fontos szerepe van ugye a legdíszesebb palásnak, ami ugye László királyi, a koronának, de kifejezzük azt, hogy mondjuk a Géza, hogy nézett ki, vagy az Úzvezér, hogy nézett ki. A hevesítót Evelin által megformált gyönyörű alak ugye az egy vakító fehér ruha, az az alapruha, és ugye ez a tisztaságot illusztrálja, ami mindegyik általa játszott figurára jellemző. A díszletről még ejtenék pár szót, azt az én ötletem alapján Remzső Szalome segítségével a csillagos ég meg a bolygók vannak odafönt, és egy mesebeli fa, ami végtelenül egyszerű különben, nagyon-nagyon egyszerű, olyan, mint egy ilyen gyerekrajz. Nem is akartunk ennél bonyolultabbat, mert azt gondolom, hogy nem is kellett ennél bonyolultabb, mert van egy saját ígérő fánk, kerek napunk, fénylő csillagunk, éppen elég ennek az előadásnak. Én azt gondolom, hogy mindenki eljön, beül, és nagyon-nagyon jól érzi magát. Utána jönnek a kérdések, amit megnézték az előadást. És ez így van jól. Azok a gyerekek, akik 30-án eljönnek erre az előadásra, azok László királyos kifestőt fognak kapni ajándékba.

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában zenei koncertek jönnek, szépséggel, kíváncsisággal és jósággal. Legyen az első szó a jóságé, a jótékonyságé. Május 29-e, vagyis hogy péntek este 20 óra mindenkit vár a Budapesti Operett Színház, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Évente ők több karitatív célú rendezvényt szerveznek, ezek bevétele hozzájárul a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, beteg, árva gyermekeket segítő egészségügyi és oktatási programjaihoz. És ez a májusi hangverseny egyben megemlékezés is Kocsis Zoltánról, aki a kezdetektől fogva tagja és támogatója volt a szervezetnek, hisz 1991-től haláláig minden születésnapján hangversenyt adott a szolgálat javára. Most nélküle, de rá emlékezve, tehát péntek este ott lesz Liszt Ferenc, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Berecz Mihály, Mozart B-dur divertimentójával, Haydn G-dur zongora versenyével, illetve Bartóktól a román népi táncokkal és egy divertimentóval. Ha jót szeretnének hallani és tenni, akkor péntek este 8 óra Budapesti Operett Színház. Érdekesség, keveset tudunk a zsidó liturgikus zenéről, és hogy ott lehet vizsgázni, na arról szinte semmit sem. Hiszen az időpont az ma este, illetve délután 6 óra, az egyik legszebb fővárosi zsinagóga a Rumbach utcai, és ez rendelkezik egyébként a legjobb akusztikával is, tehát az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem kántor és előimádkozó hallgatóinak ünnepi vizsga koncertje lesz ez este 6-tól. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Élvezzék, legyenek kíváncsiak, és legyenek kíváncsiak a szépségre is, amit elhoz majd önöknek egy egyedülálló magyar kamara együttes Szelejó Erzsébettel és Razvaljaéva Anasztáziával. Az előbbié a szakszofon, az utóbbié a hárfa. Ez a kamara zenekar, illetve az ő kettősük élvezhető péntek este 6-tól a BMC könyvtárában a Mátyás utcában. Az ő egyik fontos küldetésük a szakszofon hárfa duó repertoáriának bővítése mellett új művek és átiratok bemutatása, úgyhogy jön Bolcsó Bálint, Illés Márton és Tornyai Péter darabja, valamint három ősbemutató Bali Jánostól, Barát Bálintól, illetve Nagy Ákostól. Dőljenek hátra, szeressék az újat, a kortársat, és gyönyörködjenek tehát a két hölgyben, meg a hárfában és a szakszofóban. Szakszofonban Razvaljaéva Anasztázia és Szelejó Erzsébet jó voltából. Legyenek kíváncsiak, jók, a szépség pedig jön magától programjainkon, amelyhez jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő lesz. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágoknál folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását, a tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágnál folytatódik a szúnyogírtás. A meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: És itt van velünk a stúdióban Bihari Krisztina, ügyvéd, aki devizahiteleseket képvisel most már hosszú ideje. Köszönjük, Krisztina, jó reggelt, hogy bejött hozzánk.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást.
1: Itt az elmúlt hetekben azt gondolom, hogy egy elég nagy fordulat várható vagy körvonalazódik. Ugye az új kormány benyújtott egy új törvényjavaslatot, aminek, ha jól értem, az a lényege, hogy felfüggesztették a végrehajtási eljárásokat, illetve a folyamatban lévő peres eljárásokat, és mindenféle, ha jól értem, egyéb dolgok készülődnek. Ez még nem egy elfogadott törvényjavaslat, tehát akár a vita során ez még módosulhat. Hogyan fog ez majd az ügyfelekre, a bankokra, meg ne agyisten a költségvetésre. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget. Hát előjáróban fontos azt tisztázni, hogy körülbelül egy 18-20 évvel ezelőtti devizahitel konstrukcióról van szó, ami azt jelenti, hogy 2006 és 2009 év között vettek föl a devizakárosultak, vagy a devizaadósok akár ingatlanvásárlásra, akár gépjárművásárlásra devizaalapú kölcsönt. Ez mintegy 3-3,5 millió embert érintett 2006-ban. Miután nagyon elment a forint deviza árfolyama, 2014 júniusától 15 októberéig 7 darab jogszabályt hozott az előző kormányzat. A törvényjavaslatban ez a 7 darab jogszabály az, ami tulajdonképpen meg van jelölve, tehát már ezek is 12-14 évvel ezelőtti jogszabályok. Ezen jogszabályok alapján a perek és a végrehajtási eljárások felfüggesztődtek. A perek ezt követően 2016-17 évtől folytatódtak, ami azt jelenti, hogy már ez is 10 évvel
1: ezelőtt itt vannak.
2: Nincsenek. Tehát épp az a lényege, hogy vagy így, vagy úgy ezeknek a szerződéseknek a jogi sorsa tulajdonképpen eldőlt. Vagy annyi történt, hogy a devizakárosultak eladták a deviza szerződéssel terhelt gépjárművüket, vagy az ingatlanjukat, albérletben laknak, külföldre mentek, vagy bizony elárverezték mindenüket, vagy ami még rosszabb, a mai napig fizetik. Amennyiben ezek a szerződések jogszabály erejénél fogva érvénytelenek, abban az esetben a devizakárosultaknak egy tavalyi Európa Uniós döntés, ami 2025 áprilisi, minden folyósított kölcsön összegen felüli pénz visszajár. Ami azt jelenti, hogy ezek az emberek sem kamatot, sem költséget, sem árfolyam különbözetet, sem más egyéb plusz terhet nem kell, hogy viseljenek, tehát mindent visszakapnak. Azaz, ami perek folyamatban vannak...
1: Ez nekik újra perelni kell, vagy ez automatikus?
2: Nem. Hát épp ez a lényeg, hogy vajon mi a jogalkotó célja? Ez automatikus lesz, és mindenki vissza fogja kapni, mind a 3 millió ember a folyósított kölcsönén felüli pénzösszeget, vagy pedig bírósághoz kell fordulni, és a bíróság fogja nekik ezt az összeget visszaadni.
1: Hát ezt egyenként kell kiperelni, az egy rémálom lesz. Még, bocsánat, az ügyvédek jól fognak keresni rajta, de az embereknek, meg a bíróságoknak ez egy rémálom lesz.
2: Hát az az igazság, hogy ezek a perek már 13 éve folynak. Tehát mostanra tisztult le egyébként úgy a teljes bírói gyakorlat, hogy gyakorlatilag a tőkén felüli részt bizonyos bankoknak már a bírói kar visszaadja, és borzasztóan felgyorsult a bírósági ítélkezés. Tehát csak nekem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, a Budakörnyéki Járásbíróság az első tárgyaláson visszafizetni rendelte azt a pénzt, ami túlfizetés a fogyasztó részéről. Ezt a Fővárosi Törvényszék 31 millió forintot rendelt visszafizetni az egyik károsult családnak, 10 millió forintot rendelt visszafizetni a Budakörnyéki Járásbíróság. Viszont az nagyon fontos felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy nem minden bankkal szembeni per nyerhető.
1: Ugye itt, ha jól értem, az a különbség, itt két nagy téma van, ha jól értem, és tényleg javítson ki. Az egyik, hogy az árfolyam különbözet, a másik meg a tájékoztatási kötelezettség.
2: Ez az a két egyik nagy... az árfolyam rés.
1: Vagy az árfolyam rés, na jó, bocsánat. Különbözet rés, igen, rés, árfolyam rés, illetve a tájékoztatási kötelezettség, és ugye itt nem minden banknak voltak egyformák a szerződései, ezért értelemszerűen nem is lehet egyformán kezelni minden bankot. Ugye, gondolom ezért utalt erre, hogy eltérő a gyakorlat.
2: A 12 évvel ezelőtti jogi szabályozás, az a 7 darab törvény, amit a beszélgetésünk elején említettem, az kifejezetten az árfolyamrés és az egyoldalú kamatköltségdíj emelés miatti érvénytelenséget deklarált a jogszabály erejénél fogva. De utóbb a kúria, a mi hazai kúriánk, azt rögzítette, és egyébként ezt az egész bírói kar közölte, hogy ez egy úgynevezett részleges semmiség, ezt jogszabállyal kijavítottuk, a szerződések mostantól fogva érvényesek, tehát ha valaki perelni akar, akkor perelje az árfolyam kockázati, a további érvénytelenségi okokat, így például az árfolyam kockázati tájékoztató tisztességtelenségét, és itt a kúria szétszette a bankokat. A nagy kereskedelmi bankokkal szemben még mindig elég nehéz pert nyerni, de az UniCredit bankkal, a CIP bankkal, a régi Budapest bankkal, a takarékszövetkezetekkel, az Egonnal, az Allianz bankkal szemben, a CIP bankkal szemben jó eséllyel lehet pert nyerni, mert ezeket, úgymond ezekben a perekben a fogyasztókat a hazai kúriánk is megmentette, és ezekben a perekben, ezekben a szerződésekben alkalmazza az Európa Unió döntését. Csak ezekben a perekben alkalmazza a kúria. És ha a kúriánk alkalmazza, amivel precedens jog van, az összes alsóbb szintű bíróság. Tehát azért fordulhat elő, hogy mind a kerületi bíróság, mind a fővárosi törvényszék.
1: Tehát ezek most már nagyon 30, gyorsan mennek.
2: Hát ha jól el van készítve a keresetlevél, és minden fogyasztóadós tisztában van azzal, hogy mekkora összegű, pontosan a saját szerződésével, mekkora összeget fizetett vissza az elmúlt 18-20 évben erre a szerződésre, akkor igen, ezek nagyon gyorsan
1: mennek.
2: Ezt nem
1: olyan egyszerű összeszedni azért egy ügyfélnek, nem?
2: Így van, de a kereset kötelező mellékletét képezi, tehát bizony meg kell mondani minden perelő fogyasztónak, hogy mekkora összeget fizetett be. Ugye a másik csoport, amit még nem érintettünk, a gépjárműves szerződések. Na ott több mint 10 év, vagy maximum 10 évig, tehát 16-18-ban a futamidő letelt 10 év, maximum 10 évre adták ezeket a gépjárműves kölcsönöket, amiből gépjárművet vettek, és ugye nagy bajban vannak azok, sokszor kétszeresét vagy két és félszeresét fizették vissza a gépjárművükre, motorra, hajóra, amit fölvettek, a devizakárosultak, és ugye az elévülés kérdése a másik nagyon problematikus. Az Európa Unió bírósága tavasszal, most idén tavasszal ebben is döntött, és gyakorlatilag azt mondta ki, hogy elévülhetetlen az az igény, hogy ezt a semmiséget a bíróságtól kérje megállapítani a fogyasztó, tehát igen, még a gépjárműves szerződéseket megkötők is jó eséllyel perelhetnek, és visszajár nekik a folyósított kölcsön összegén felüli rész. De hangsúlyozom, jelen pillanatban csak azokra vonatkozik, ahol azokat engedi át a bíróság, ez a legszebb szó, ahol az árfolyam kockázati tájékoztatónak a tisztességtelenségét a hazai kúria megállapította.
1: Ügyfeleknek nem az lenne akkor az érdeke, hogy törvényen rendezzük ezeket az ügyeket, és ne kelljen egyenként külön perelni, mert az
2: üdvözítő lenne,
1: egy
2: üdvözítő lenne egy olyan döntés, ahol egyszer is mindenkorra jogszabállyal elrendezni a jogalkotó azt, hogy mindenkinek vissza kell fizetni a folyósított kölcsönösszege feletti részt. Ami problémát fog okozni, és ami tényleg széleskörű konzultációt igényel mind a bankszektor, mind a jogi képviselők, az adósokat képviselő jogi képviselők között, az az, hogy amennyiben például meghalt az adós, vagy még 10 évvel ezelőtt törlesztette, és a GDPR miatt már meg sincsenek a bankban sem a szerződéses iratok. Vagy elárverezték az ingatlant, külföldre költözött, nem ismert az adós lakóhelye. Tehát ezekben az esetekben komoly problémát okozhat azt, hogy gyakorlatilag hogyan fogják tudni visszaadni. De a legeslegnagyobb probléma, hogy ebben az országban nyugodtan mondhatom, hogy több százezer ítélet született. Az ítéletek jó része 2020-21 előtt teljesen bank bankszektor párti volt, azaz a fogyasztó adósok sorra bukták a pereket. Amennyiben jönne egy ilyen jogszabály, hogy mindenkinek vissza a tőkén felüli rész, joggal merül fel a kérdés, hogy mi lesz ezekkel az ítéletekkel. A polgári perrendtartásunk ugyanis nem teszi azt lehetővé, hogy úgynevezett megsemmisítést, főleg törvénnyel felülírjuk az ítélkezést, főleg most, amikor a hatalmi ágak szétválasztásának ilyen nagy szerepe van, nem biztos, hogy a jogalkotó azt mondhatja egy egyébként nyilvánvalóan téves ítéletre, hogy az mondjuk semmis. Ugyanakkor a jogalkotónak megvan rá a jogi eszköze, hogy lehetővé tegye akár perújítások, akár új perek indításának a jogi lehetőségét pontosan az ilyen esetekre, amikor még ezek a szerződések érvénytelenek vagy érvényesek voltak. Nagyon, tehát tényleg egy szélsőséges példa. A régi Lombard, most Axfina, ez egy gépjárműves szerződések voltak zömében. 2020 évet megelőzően a teljes bírói kar, beleértve a kúriát, érvényesnek tekintette. Csak nálam több tucat olyan család van, akinek a szerződését érvényesnek tekintette a bírói kar. Most azt mondja, hogy annyira érvénytelen, hogy a tőkén felüli összes részt vissza kell adni. Joggal merül fel a kérdés, hogy azoknak a családoknak, akiknek a szerződését érvényesnek tekintette a Nemzeti Bíróságunk, miközben az Európai Unió azt mondta, hogy oly mértékben érvénytelen, hogy a folyósított kölcsön összege feletti minden pénz visszajár. És ezeknek a családoknak ki kellett fizetni nem csak a kamatot, a költséget, hanem a teljes árfolyam különbözetet. Ők mit tehetnek? Hiszen ezeknek a pereknek is már 6-8 évvel ezelőtt vége van. 5 év az elévülési idő, és nincs olyan jogi lehetőség az eljárási, polgári peres eljárási rendszerben, ami lehetővé tenni az új perek indítását.
1: Hát tehát, hogyha a jogalkotók... Elvileg lehet ilyet csinálni, tehát most hogy mondjam, törvénye lehet. Én se gondolnám egy jó ötletnek, hogy most elkezdjük utólag ítéleteket egyenként törvényen felülírni, hanem valami olyan általános megoldás lehet, ami hát a kialakult jogi helyzetnek, ha abban egyébként van egy konszenzus a szakmába, és gondolom, hogy azért ez egy kérdés, hogy van-e teljes konszenzus a szakmába, de hogy akkor azt valahogy leképezni törvényileg.
2: Még egy dologról fontos lenne beszélni, hogyha lehetne. Sok esetben, hogy említettem azt, hogy így vagy úgy megoldódott a családok problémája, nem egy olyan család van az ügyvédirodám, tehát nem egy olyan családot képviselek, ahol mindenüket elárverezték már. A házát, a telkét, a zárt kertjét, a gépjárművét. Gyakorlatilag az elsőfokú fővárosi törvényszék ítélet 48 millió forintot ítélt meg egy olyan bankkal szemben, akinek a végelszámolása folyik. Abban az esetben, ezt nevezzük Argenta Kreditnek, de beszélhetnénk a Sperbankról is, akinek szintén folyik a végelszámolása. És abban az esetben, hogyha törvény erejénél fogva felfüggesztődnének ezek a perek, előállhat az a helyzet is, hogy nem lesz a hitelező, akitől vissza lehetne kérni. És például ebben az esetben júni 16-án fog a fővárosi ítélőtábla döntést hozni ennek a családnak, ahol már első fokon 48 millió járna vissza. És képzeljük el azt a helyzetet, hogyha gyakorlatilag hajléktalanná vált ez a család. Ráadásul meghalt az édesapa a per alatt, nagyon régóta, több mint 10 éve pereskednek. És ugye a másodfokú ítélet az mostanra várható 2 hét múlva. El lehet képzelni, hogyha itt most leállítják, semmiük nincsen. Gyakorlatilag az utolsó esély, hogy meg itt a nyári szünet előtt pénzhez jussanak, és felfüggesztődne a per.
1: Ezt akartam kérdezni még, hogy ugye az a törvényjavaslat, ami bent van, az felfüggeszti a pereket, de azokat a pereket is felfüggeszti, ahol erősen nyerő hely pozícióban, ahol vagy várhatóan nyerő pozícióban vannak az ügyfelek.
2: Szinte csak olyan perek vannak folyamatban, szinte. Ahol a fogyasztó adós családoknak pénz jár vissza. Azok egy 10% alatti azon perek száma, ahol gyakorlatilag még mindig folyik a végrehajtás a 20 évvel ezelőtt fölvett deviza kölcsönük vonatkozásában. Egyébként a gépjárműves szerződéseknél ott kényszerültek bele ugye ott nem volt közokirat. Ugye az ingatlan alapú szerződéseknél minden esetben közjegyzőhöz mentek el, és ott rögtön végrehajtható, ott nem kell pereskedni. Ott a fogyasztók korábban azért pereltek, hogy a bíró azt állapítsa meg, hogy érvényes vagy érvény, tehát, hogy érvénytelen a szerződés. Erről beszéltem, hogy sok esetben 2020 évet megelőzően ezek a szerződések a kúria által is érvényesnek tekintendők voltak, tehát nem, szinte nem lehetett pert nyerni. 2021-től történt egy változás, amikor elkezdték végre alkalmazni az uniós jogot, de akkor sem minden banknál, csak a bankok egy részénél. A gépjárműves szerződéseknél pedig ugye nem volt közokirat, hogy gyakorlatilag 90%-ba eladták a bankok egy úgynevezett követeléskezelőnek a követelést, és a követeléskezelők úgynevezett fizetési meghagyással pert indítottak a fogyasztókkal szemben. Na hát nagyon sok ilyen, leginkább a végrehajtások emiatt vannak folyamatban. Ha a fogyasztóadós elbukott egy gépjármű alapú szerződésből fakadó követelés iránti pert, annak a végrehajtása folyik. Na most ezt fölfüggesztik, és mi fog történni? Azt mondják erre az ítéletre, hogy hibás, és nem kell visszafizetnie ezt a pénzt. Megsemmisítik jogszabály erejénél fogva ezt az ítéletet? Vagy nem hoznak ezzel kapcsolatban döntést, a fogyasztó így is fizeti, leáll a fizetési kötelezettség, mondjuk egy év múlva folytatja, és a késedelmi kamatai megnőnek. Tehát, hogyha folyik a végrehajtási eljárás, és nem vezet eredményre, és egyszer és mindenkorra nem oldják meg, hogy itt a vége, és mindenkinek visszajár minden, és megszűntek a végrehajtások, akkor valaki rosszul fog járni a késedelmi kamatok miatt.
1: Mindenkinek visszajár minden, azt azért tisztázzuk, hogy az azokra vonatkozik, ahol egyértelmű a jogi helyzet, hogy vagy az árfolyam résre, vagy a tájékoztatással
2: gondolt. Jelen pillanatban, de nem tudjuk, hogy a törvényjavaslatban mi a cél.
1: Na, ezt akartam kérdezni még, hogy, és utolsó, mert tényleg futunk ki az időből, hogy látszik annak jele, hogy ez a törvényjavaslat még módosulni fog, mert van, aki kifejezetten rosszul jár, hogyha a jelenlegi szöveget elfogadják, de hát azért a parlamentben ezt még lehet azért bütykölni. Tehát,
2: nincsen jelenlegi szöveg. Egyelőre a törvényjavaslat annyit tartalmaz, hogy fel kell függeszteni a végrehajtásokat meg a pereket. Nem tudjuk, mi a cél. 14-ben, amikor hozták azt a 7 jogszabályt, akkor tudta mindenki, hogy azért függesztik föl a pereket és a végrehajtási eljárásokat, mert az árfolyamrés miatt, valamint a kamatemelés miatt újra fogják számolni a szerződéseket. De ne felejtsük el, hogy akkor még 6-8 éve futottak ezek a szerződéses konstrukciót, tehát még mindenki a futamidő előtt volt, és gyakorlatilag ebben az időben ment el nagyon a forint deviza árfolyama, ugye akkor forintosítottak.
1: Hát meg a svájci frank még pluszba.
2: Így van. Most mi a cél? Tehát nem látjuk azt, hogy most az a cél, hogy folytassunk társadalmi egyeztetést, vagy az a cél, hogy egyszer és mindenkorra az uniós jogot alkalmazva mindenkinek adjunk vissza mindent, vagy az a cél, hogy egyáltalán a bírósági ítélkezési gyakorlatot valamilyen mederbe terelve meghatározzuk, hogy például mennyi időn belül kérhetik a semmiség megállapítását a fogyasztók. Tehát nem lehet tudni, hogy mi az, ami miatt ez a törvényjavaslat benyújtásra került. Azt látjuk, hogy fogyasztó érdekében történhetnek a jogszabályok megalkotása, ugyanakkor azt nem látjuk, hogy mi a végcél, és azért a kampány során nem hangzott el olyan kijelentés senki részéről, hogy 3,5 millió ember visszakapja az összes kölcsön összegén felül befizetett pénzt.
1: Az kicsit szíven szúrná a bankrendszer. Tehát
2: a teljes gazdaság, igen. Igen.
1: Tehát valószínűleg nem ez a végső cél. Hát nagyon szépen köszönöm, Krisztina. Ebből az következik, hogy valószínűleg ezen a törvényjavaslaton is még van mit dolgozni, és van mit rajta módosítani, de ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogyha világosan látják, hogy mi a cél, akkor valószínűleg lehet véglegezni a törvényjavaslatot. Hát reméljük, hogy a törvényalkotók ezt tudják.
2: Köszönöm szépen
1: nagyon
2: a lehetőséget.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Viszontlátásra.
1: Biari Krisztinát, ügyvédet, a devizahiteleseket képviselő ügyvédet hallottuk. Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class június 2-án, kedde reggel 6:30. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Hát ma már kellemesebb idő lesz, mint tegnap volt. Elviselhető 25 fok körüli maximum hőmérséklettel, legalábbis itt Budapesten és a környékén. És a reggel sem olyan hideg már, mint hetekkel korábban volt. Én amikor egy bő órával ezelőtt beültem a kocsiba, akkor nagyjából 16 fok volt, és nagyon jól esett leengedni a szélvédőt, és így gurulni a budai felsőrakparton. No, ez volt az én élményem mai reggelre, vagy a mai reggelre. Meséljék el, ha van kedvük az önökét is. Nézzük egyébként, hogy mi lesz a mai Business Classban. 7 óra után témánk, hogy a hétvégén szabadtéri kulturális élmény várja az érdeklődőket a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az esemény kapcsán Alt Andreát, a Fix alapítóját hívjuk telefonon. Aztán 7:30 után arról lesz szó, hogy akár 3 millió forinttal magasabb lakáshitelhez juthatnak a mediánbér alatt kereső családok az új adótervek bevezetésével. A részleteket Garam Dánieltől, a Money.hu hitelszakértőjétől tudhatjuk meg. Aztán 8 után egy nehéz téma. A Hintalovon Alapítvány legújabb gyermekjogi jelentését elemezzük Stáli Katával, az alapítvány szakmai vezetőivel. Hát nem túl jók az adatok, az a helyzet. 8:30 után annak a cégnek az ügyvezetője érkezik hozzánk, amelynek magyarországi fejlesztésű és gyártású drónjai meghódították a világpiacot. Kecer Máté lesz a vendégünk, az ABZ dróntól, és vele egyébként a drónpiac aktuális trendjeit is végigvesszük. Aztán 9 után szokás szerint a KSH ma megjelenő első negyedéves GDP gyors jelentését vesszük górcső alá Varga Zoltánnal, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjével. 9:30 után pedig luxus hajóútra megyünk, legalábbis képzeletben, mert hogy a nyaralási szezonra hangolódva a nagy hajóutakhoz hozzuk meg a kedvet Détóth András újságíróval, televíziós műsorvezetővel. Ez tehát a mai Business Class, számos jó zenével egyébként. Érdekes és izgalmas

0: Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Így van, ez a Business Class június 2-án reggel, 6 óra múlt 37 perccel, vagy mondjuk fél hét múlt 7-es perccel. SMS számunk 0630 2010 909. Ma alapvetően az Aniták és a Carmenek ünneplik a névnapjukat, de van még pár névnap: Ábel, Amélia, Anna, Ármin, Ármina, Gemella, Geminián, Irma, Jenő, Kornél, Péter, hol nem tudtam, hogy Péter is van ma, Pető, Rasmus, Rézmán vagy éppen Vénusz, nem tudtam, hogy Vénusz is adható keresztnév, nagyon szép egyébként, tetszik nekem. És nézzünk néhány történelmi tényt is, hogy mik történtek ezen a napon, tehát június 2-án néhány száz évvel ezelőtt. Például 1793-ban Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átvették a hatalmat, és megkezdődött, ahogy mi a töri könyvekből tanultuk, a jakobinus diktatúra. Vagy ugorjunk mondjuk majdnem 200 évet az időben. 1953-ban Londonban a Westminster apátságban ezen a napon koronázták meg második Erzsébet brit királynőt. Isten kegyelméből Nagy-Britannia, Észak-Írország és eleve az Egyesült Királyság más birodalma és területeinek királynőjét, a nemzetközösség fejét, és ahogy Angliában mondják, a hit védelmezőjét. És már csak egy picit kell ugrani 1986-ra, mert hogy nyilván tudják, vagy legalábbis sokan tudják, hogy 1986-ban pontosan 40 évvel ezelőtt a magyar labdarúgó válogatott az 1986-os mexikói világbajnokság első csoportmérkőzésén a mexikói Irapuátóban 6-0 arányban nagyon súlyos vereséget szenvedett a Szovjet Uniótól. Általános vélemény szerint ez egyébként a magyar futball nemzethalála volt. Itt van velünk Gaskó Balázs, mint szokás szerint minden kedden, mert hogy mindig áthívom, mielőtt ő megnyitja a nyitányt a klasszikon. Te emlékszel a meccsre?
2: Jó reggelt, emlékszem. Hello, a szomszédban néztem, ahol természetesen a saját rokonaim laktak. Én azok közé tartozom, csak ugye tudod, hogy 500 éve volt Mohács, 40 éve Irapuato. Mennyire
1: igen.
2: Szép ez így.
1: Igen.
2: Én azok közé tartoztam, akik nem fűztek sok reményt a magyar válogatotthoz, még a magyar-brazil 3-0 sem mondatta velem azt, hogy itt bármiféle nagy dolog lehet, úgyhogy az első gólon még mosolyogtunk a velem szimpatizáló nokabátyámmal, a másodikon kevésbé, van az a negyedik percben volt, és onnantól kezdve nem is tudtuk, hogy miről van
1: szó. Igen, mindjárt a negyedik percben 2-0 volt, és Vitrai Tamás közvetítette a meccset, és minthogyha még reménykedést véltem volna felfedezni hangjában 2-0 után, pedig talán a második gól volt az, amit Diszl egyszerűen ki se tudott szedni, akkor a kapásgól, Alejnyikov talán, nem igen. Tudom, kilőtte azt a gól, de valami akkora kapásgól volt, hogy az volt az a megalázó pillanat, amikor úgy mindenki, aki előtte volt, mondjuk Mészöly Kálmán, Albert Flóri, Puskás öcsi és a többiek, tehát hogy mondjam, onnantól kezdve, hát hogy mondjam, ők kerültek fel a polcra, és a magyar válogatott onnantól kezdve szépen lassan lekerült róla.
2: De nem is voltunk azóta VB-n, úgyhogy ez a szép.
1: Igen, de ne felejtsük el, hogy egyébként néhány hónappal korábban a brazilokat 3-0-ra megvertük.
2: Tudom,
1: tehát Irapuato előtt 3-4 hónappal.
2: És Eszterházi
1: agyon vertük a brazilokat.
2: Igen. Aranyba foglaltuk, de nem, én akkor is azt mondtam, hogy nem, ezek olyan sikerek voltak, amiket a sajátak, te is láttad, én is láttam azt a Kijevet.
1: Igen.
2: Ami akkor játszott.
1: Igen.
2: Ahhoz mi taktikában sehol nem voltunk, nem nőttünk föl. Ráadásul az én imádott, és azóta Isten nyugosztalja már köztünk nem levő kardosommal, egy olyan hátvéddel, aki valamint 100 méteren...
1: A kardos Jóskára gondolsz, igen.
2: 100 méteren,
1: igen. Most
2: 100 méteren 40 másodpercet fut. Én imádtam, de ezekkel nem lehetett. Hát ez esélyünk nem.
1: Hát nem tudom, én úgy emlékeztem, hogy azért nagyobb reményeket fűztünk hozzá.
2: Persze, az egész ország.
1: A gimnáziumban a folyosón csak erről beszélt, kézről kézre adtuk az aznapi népsportokat, akkor még nem nemzeti sport volt a neve, hanem népsport.
2: De ne fog-e oxizni?
1: Így van, így van. Tehát, ilyenek voltak, és ehhez képest ez a 6-0, ez tényleg, tehát másnap...
2: Ez nagyon csúnya kedv reggel volt utána, és akkor még az is volt, hogy reggel meg lehet nézni a meccset, tehát aki este nem látta, a hétfőn nem volt tévé. Viszont ez most direkt volt, és akkor majd reggel 9-kor az osztálytársaimmal nem. De hogy nem találkozott senkivel. Olyan tényleg letargia volt.
1: Te fekete fehérkészüléken láttad? Én igen egyébként, akkor még ha jól emlékszem.
2: Nem, mert unoka bátyám Japánban zongorázott.
1: Azt de menő vagy.
2: És hozott haza egy akkora Sony TV-t, mint most, amit kiröhögnénk. Tehát,
1: jó, de szóval, akkor nagyon menő volt.
2: Nagyon menő volt, én az összes szemüvegemet felvettem, hogy lássam. De tényleg szörnyű volt, mert elkezdődött, és amire én a Pepsiért, amiért én az üdítőért, amire az üdítőért kimentem, addigra volt 1-0, leültünk, Ropi 2-0, és akkor onnantól kezdve egymásra néztünk, hogy Mi van?
1: Arra emlékszem, Vitrai azt mondta, amikor a hatodik gól becsúszott, hogy 5 vagy 6, most már olyan mindegy.
2: Igen, és még kihagytak egy 11-est.
1: Igen, tehát, igen. Szóval hihetetlen voltam a mérkőzés. Épp ezért gondoltam arra, Balázs, bár ez rád nem feltétlenül vonatkozik, hogy én megkérdezném a hallgatókat arról, hogy szükség van-e pontosabban, hogy mennyit tesz hozzá egy ország imidzséhez a jó futball. Mert hogy ugye mi itt Magyarországon tele vagyunk jó Oscar-díjasokkal, és van belőle egy csomó. Jelenleg élő Oscar-díjasaink vannak, Nemes Jeles, Deák Kristóf, Szabó István, tele vagyunk Nobel-díjasokkal. Jelenleg élő Nobel-díjasaink vannak. Hogy ennek fényében Krasznahorkai, Karikó Katalin, Krausz Ferenc, hogy ennek fényében, ha hogy te vagy főalkotó emberke, mennyire számít az ország imidzsben, maga a jó futball?
2: Ha én vagyok a 0630-2010-909 válaszoló, a hangulathoz nagyon sokat hozzátesz. A foci egy nagyon hangulat foci. Nem sokáig tart, csak a következő meccsig tartanak ezek a kis háborúk, kis homokozó béli csaták, de nagyon sokat jelent.
1: Azért kérdezem, mert ugye itt volt most a BL döntő szombaton Budapesten, és hát tulajdonképpen tényleg megmozdult egy város ilyen szempontból, tehát mindenki szerette, mindenki be akart jutni, mindenki a szurkolói zónákban sétált, de ehhez képest ugye, hát magyar résztvevő nem volt benne.
2: És ez ma is volt, úgy hiányzott volna, hogy legyen egy
1: jó, a gyökeres, olyan fiú. Gyökeresnek vannak magyar gyökerei, de hagyjuk őt.
2: Ez nagyon szép volt, és nyilván nem először mondod el. Te is tudod, mindenkit, én angol párti vagyok, vagy angol vérű vagyok, Kevin Keegan hosszú göndörhaja óta, az 1970-es évek óta. Ez annyira taktikai csata volt, hogy én se értettem. Tehát, hogy nem nagyon értettem, hogy mi folyik a pályán. Azt láttam, hogy feszülés van, láttam, hogy zsenik egymás mellett, és hiányzott egy magyar srác, igen, aki ott legyen. Vagy egy bíró, hát legalább bíró legyen.
1: Á, igaz, jogos, teljesen jogos. No hát, drága hallgatók, 0630-2010-909, önök szerint mennyire tartozik hozzá egy ország imidzséhez a jó futball, vagy azt is megírhatják, csak hogy ne rekesszük ki azokat, akik egyébként értik, hogy mi most miről beszélünk Balázzsal, mert mondjuk már annyi idősek, mint mi vagyunk, és esetleg látták a meccset, vagy megélték azokat a napokat. Hogy önök hogyan élték meg azt, hogy 6-0-ra súlyos megalázó vereséget szenvedünk a Szovjetuniótól 1986-ban, június 2-án, ahogy Balázs mondta, kedv volt, és...
2: Hétfő este volt, egy ilyen rövidített híradó volt, senkit nem érdekelt, és akkor jött az intervigyénye, vagy nem tudom milyen főcím, leültünk, és mondom, és anyám mire átjött a szomszédból, 4 méter, addigra volt 2-0,
1: igen. No, 0-30-20-10-9-0-9, tényleg írják meg, hogy hogyan élték meg önök azt, hogy Irapuatóban ilyen súlyos vereséget szenvedtünk, de ha egyébként akkor még nem éltek, vagy nem látták a meccset, vagy netán és nem kirekesztésképpen mondom, a drága hölgyek is írnának, hogy ő szerintük mennyire, már azon hölgyek, akik nem szeretik a futballt, hogy ő szerintük mennyire tartozik hozzá egy ország imidzséhez. Balázs már adott egy kis tippet egyébként, valamiféle hangulatjelentést, szóval hogy ő szerintük, vagy önök szerint mennyire tartozik hozzá egy ország imidzséhez az, hogy jó futballja van, mert hogy ugye mi tele vagyunk Nobel-díjasokkal, meg Oscar-díjasokkal, de vajon a futball mennyire számít? Balázs, nagyon szépen köszönöm, én sorolok még néhány születésnapot itt az éterben, mert hogy képzeld el, csak mondom, ma született Johnny Weissmuller, tudod, Tarzan,
2: így,
1: Johnny Weissmuller, aki egyébként erdélyi származású volt.
2: Igen,
1: Temesváron született, így van, ő volt annak idején, így csodálatos úszó volt, ő volt Tarzan alakítója, legalábbis az egykor volt fekete-fehér Tarzan filmekben, de menjünk, Csita, igen, de menjünk tovább, 1921-ben Karinthy Ferenc Kossuth Díjas magyar író is ezen a napon született, vagy 41-ben Charlie Watts angol zenész, aki sajnos már nincs köztünk, de a Rolling Stones dobosa volt, miközben egyébként Mick Jagger pont itt Budapesten jelentette be, David Beckham-mel pózolva, csak hogyha már itt az angol futballt behozzuk, hogy alig várja, hogy újra turnéra induljon a Rolling Stones még megmaradt
2: hány
1: csapata.
2: Éves?
1: 81 vagy 82 Jézusom. Jagger, hogy alig várja, hogy újra elinduljanak turnéra, úgyhogy lehetséges, lesz újabb Rolling Stones turné, szegény Charlie Watts nélkül már, de mégiscsak. És akkor még gyorsan Tony Headlit mondanám, a Spandau Ballet frontemberét, én azért szeretem nagyon ezt a zenekart, mert egyszer gimiben nagyon jót lassúztam az egyik lassú dalukra egy nagyon szép lányjal.
2: Na ez ilyen a foci, ilyen az Irapuato, tehát hogy ezeket hozza föl, ha erre jó, akkor jó.
1: És még egy kolléga, Váci Gergő, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, ő is ma ünnepel. Balázs, nagyon szépen köszönöm. Szóval 0630-2010-909, önöket mennyire érinti meg a magyar futball, pontosabban mennyire kell egy ország imidzséhez a magyar futball, pontosabban az általában a nemzeti futball, írják meg, ha van kedvük.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Indul a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, a Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket. Tudják, említettem, hogy éppen ma 40 esztendős Irapuato, legalábbis futball nyelven, futballkörökben így mondják, éppen ma 40 éve szenvedett súlyos 6-0-ás vereséget a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon a Szovjetuniótól. Én még fekete-fehér tévékészüléken néztem otthon a szüleimmel a meccset, és nagyon nem hittem el, amit látok. Tekintettel arra, hogy a mexikói világbajnokságot megelőző világbajnoki selejtező sorozatban Magyarország rendkívül jól szerepelt, az első helyen jutott tovább. Emlékszem, Ciprus vagy éppen a hollandok ellen én is ott voltam a Népstadionban apukámmal, és igencsak nagy reményeket fűztünk a magyar fiúk világbajnoki szerepléséhez. Nem beszélve arról, hogy a világbajnokság előtt néhány hónappal Budapesten a Népstadionban ugyanez a magyar válogatott 3-0-ra lelépte a brazilokat, úgyhogy tényleg volt miért nagy reményeket fűzni magához a világbajnoki szerepléshez. Szóval, ha van kedvük, írják meg, hogy önök hogyan emlékeznek erre a napra, már amennyiben látták a mérkőzést, illetve hogy legyen kicsit általánosabb a kérdés, csak hogy nehogy bármelyik hallgató, aki nem figyelte annak idején a meccset, kirekesztve érezze magát. Szóval önök szerint mennyit ad hozzá egy nemzet imidzséhez, hogyha jó futballcsapata van? Érkezett egyébként egy 938-as végű számról egy üzenet. Az országokat a foci szerint szokták minősíteni. Lásd, aranycsapat, Puskás nevét mindenki ismeri. Nem tudok vitatkozni. Teljesen jogos. Köszönjük szépen. Szóval 0630 20 10 909 lehetséges, hogy a futball is egy földi szenvedélye, hogy Majsai Gábor énekeli.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Már lehet jelentkezni a déli nép programra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatónak, üdvözlök mindenkit. A bevezető utak még viszonylag jól járhatóak, de az M3-as a város felé és a Hungária körút, Könyves-Kálmán körút útvonalon már sűrűsödött a forgalom. Ugyanezt tapasztalható a 11-es út bevezető szakaszán, és a Nagykörösi úton is egyre több az autó a Gyáli út felé. Balesetről, nagyobb torlódásról egyelőre még nem kaptunk hírt. Köszönöm a figyelmet, jó utat kívánok mindenkinek.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Indul a Business Class.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 2-án, kedden reggel, 7 óra múlt, 3 perccel. SMS számunk 06302010909. A mikrofonnál Pakman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Tudják, mondtam, ma már kellemesebb idő lesz, mint tegnap volt. Elviselhető 25 fok körüli maximum hőmérsékletekkel, legalábbis itt Budapest környékén, és ami fontos, jóval kevesebb csapadékkal, mint tegnap. A reggel sem olyan hideg, mint mondjuk hetekkel korábban volt. Én imádtam úgy gurulni a budai felső rakparton, hogy lehúztam a szélvédőt, és adta, csapta bele a jó hűvös levegőt az arcomba a szél. Nagyon szerettem. Tudják, említettem, hogy éppen ma 40 esztendős Irapuato, legalábbis futballnyelven, futballkörökben így mondják, éppen ma 40 éve szenvedett nagyon súlyos 6-0-ás vereséget a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon a Szovjetuniótól. Én annak idején még fekete-fehér készüléken néztem otthon a szüleimmel a meccset, és tényleg nagyon nem hittük el, amit látunk, tekintettel arra, hogy a mexikói világbajnokságot megelőző világbajnoki selejtező sorozatban Magyarország rendkívül jól szerepelt. Emlékszem, hogy Ciprus ellen, vagy éppen a hollandok ellen én is ott voltam a Népstadionban a apukámmal, és igencsak nagy reményeket fűztünk a magyar fiúk világbajnoki szerepléséhez. Nem beszélve arról, hogy a brazilokat néhány héttel, vagy mondjuk néhány hónappal a világbajnokság kezdete előtt itthon Budapesten 3-0-ra leléptük, szóval nagyon furcsa volt az a 6-0, pontosabban az a 0-6, amit annak idején ott Irapuatóban tapasztaltunk. Szóval, hogyha van kedvük, írják meg, hogy önök hogyan emlékeznek erre a napra, már amennyiben látták a mérkőzést, illetve legyen egy kicsit általánosabb a kérdés, csak hogy nehogy bármelyik hallgató, aki nem figyelte annak idején a mexikai világbajnokságot, kirekesztve érezze magát. Szóval, önök szerint mennyit ad hozzá egy nemzet imidzséhez, hogyha jó futballcsapata van? 0630 20 10 909. Hamarosan arról beszélgetünk, hogy a hétvégén szabadtéri kulturális élmény várja az érdeklődőket a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az esemény kapcsán Alt Andreát, a Fix alapítóját hívjuk majd telefonon, de előtte még Kromeó és az egymásnak kimondott szavak, a Words With You.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Így van, ez itt a Business Class június 2-án kedden reggel, 7 óra múlt 9 perccel. Tudják, éppen ma van 40 éve, hogy Mexikóban a futball világbajnokságon a magyar válogatott súlyos 6-0-ás vereséget szenvedett a Szovjetuniótól. Hogyha van kedvük, írják meg, hogy hogyan emlékeznek arra a meccsre, illetve, hogy senki ne érezze magát kirekesztve, aki nem látta a meccset. Írják meg azt is, hogy mennyit adhat hozzá egy nemzet imidzséhez, hogyha jó futballcsapata van. Tudják, Gaskó Balázsral beszélgettünk itt reggel arról, hogy tele vagyunk hál' Istennek Oscar-díjasokkal, meg Nobel-díjasokkal, de vajon a nemzeti futball mennyit tud, vagy mennyit tudna hozzáadni az ország imidzséhez? 0630 2010 909, nagyon várom az üzeneteket, de most teljesen mással folytatjuk, ahogy mondtam, a hétvégén szabadtéri kulturális élmény várja az érdeklődőket a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az esemény kapcsán Alt Andreát, a Fix alapítóját hívjuk telefonon. Hello Andrea, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
1: Nagyon örülök, hogy beszélhetünk most már nem először. Mindjárt beszélünk magáról az eseményről, de előtte tegyük már rendbe azt, hogy a Fix ugye immár hosszú évek óta fontos szereplője a hazai kortárs iparművészeti életnek. Hogyan született meg annak idején az ötlet, hogy létrehozzátok ezt a közösséget?
2: Erre borzasztóan egyszerű a válasz. Ugye az iparművészeti múzeumot bezárták. Most már jó ideje. Most már senki nem is tudja pontosan, hogy hány éve. És az iparművészeti múzeumban minden karácsonykor, adventkor rendeztek egy ilyen Christmas Art Fair-t, ahol a kortárs iparművészeknek volt lehetőségük bemutatkozni és értékesíteni az alkotásaikat. Most ott volt egy borzasztóan nagy űr, amit valahogy ki kellett tölteni, és ebből a gondolatból született meg a Független Iparművészeti Kortárs Szalon, hogy időről időre rendezzünk olyan közönség találkozókat, ahol az alkotók közvetlenül tudnak találkozni az érdeklődőkkel.
1: Akkor ilyen lesz szerintem ez a mostani Fix June is, de egyébként miben lesz más, mint a korábbi rendezvények? Például miért döntöttetek a nyári szabadtéri forma mellett?
2: Hát a nyárhoz abszolút szerintem mindenkinél ez a plenár életérzés, hogy
1: végre. Jaj, de szépen mondtad, de régen hallottam, imádom, én is tanultam művészettörténet a plenert, igen, bocsánat, folytasd.
2: Igen, szóval, hogy szükségünk van arra, hogy zöld és friss levegő és jó hangulat, és arra gondoltunk, hogy végre csinálunk egy juniális, mert hogy a majális az ugye nagyon bevett rendezvény forma és találkozási lehetőség, de ez a juniális, ez most így adta magát és kínálkozott. Nagyon várjuk, hogy kint lehessünk, és ettől függetlenül, bocsánat, itt nem zárja be, mert nagyon fontos, hogy ismét 100 iparművész fog bemutatkozni, és természetesen nem mindenki fér el a kertben, ugyanis a helyszínünknek, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az udvara egy gyönyörű kis ékszerdoboz, de ott a művészeknek csak egy csekély része tud jelen lenni, a többiek azok az jól ismert helyszínünkön, az emeleti termekben várják az érdeklődőket.
1: Hát lehet, hogy kicsi ez a kert, de én is nagyon szeretem, imádok arra felé sétálni, meg bekukkantani, és én azt gondolom, hogy magához, az esemény hangulatához azért rendkívül sokat hozzáfogadni ez a bizonyos picike kert, mármint hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum kertje.
2: Hogyne, főleg, hogy ugye pár éve egybe lett nyitva a Károlyi kerttel, ami tényleg egy abszolút francia hangulatú kis zsárden, szerintem az egyik legszebb közösségi kert Budapesten. Ráadásul mi erre a rendezvényre, most egy nagyon speciális élménnyel, ahogy fogalmazták, készülünk, a művészek piknik installációkat készítettek, és ezek lesznek elhelyezve a kertben. Ezek tulajdonképpen, ezek az installációk, nem kell túl gondolni, ezek olyan lehetőségek, illetve tárgyasult lehetőségek, hogy székeket készítettek, letelepedéshez pokrócokat, ezek tényleg különleges dizájnerek által tervezett, helyenként beépített játékkal rendelkező installációk, amik csak arra várnak, hogy az oda ellátogatók birtokba vegyék őket, és leheveredjenek rájuk, vagy hoztatnak piknik csomagot, vagy helyben is vehetnek, és egyszerűen csak jól érezzék magukat ebben a hangulatban.
1: Azon gondolkodom, miközben említed ezt az interaktív lehetőséget, illetve a piknik csomagot, hogy azért emeljük ki, vagy hangsúlyozzuk, ahogy ti is egyébként hangsúlyozzátok, hogy ugye ez a kortárs dizájn, ez egyáltalán nem egy elit világ, tehát hogy ugye sokakban kialakulhatott az a kép, hogy ez egy szűkebb rétegnek szól, pedig nagyon-nagyon nem. Tehát te is ugye azt mondod, jöjjenek ki a kis piknik cuccaikkal, és érezzék jól magukat.
2: Hogyne, nagyon köszönöm, hogy erre rávilágítottál, igen, és hogy ezt a tévhitet, ezt kellene valahogy eloszlatni már egyre inkább. azok, inkább hoznék egy példát, tehát, hogy azok, akik most ismerkednek a kortárs iparművészettel, vagy kortárs dizájn világával, és mondjuk eljönnek egy ilyen rendezvényre hozzánk, tőlük halljuk közvetlenül azt a visszajelzést, hogy ezt nem gondolták volna. Tehát eleve azt nem gondolták volna, hogy itt annyira családias, és igazából egy baráti közösség, és az egész atmoszféra ezt sugallja, tehát, hogy abszolút fel lehet oldódni ebben a közegben. A másik pedig az, hogy ha valaki úgy dönt, hogy beleszeret bármibe, ami ott található, ugye az egész, az összes iparművészeti területet lefedjük, a bőrművészettől, a kerámiától, az üvegtől, a textiltervezéstől, ékszerektől, stb. Hosszan lehet sorolni, és úgy dönt, hogy valamit hazavisz, akkor rácsodálkozik, hogy igenis talál mindenki olyan darabot, ami megengedhető számára.
1: Andrait, elkezdted sorolni a különböző művészeti formákból vagy ágakból érkezőket, mert hogy ugye közel 100 alkotó fog bemutatkozni a hétvégén, ami azt gondolom, hogy nektek se teszi könnyűvé, hogy kiválasszátok azokat, akik részt vehetnek ezen a pikniken. Ez ilyenkor hogyan jön? Gondolom, hogy nem jelentkezési sorrendben.
2: Nem, abszolút nem jelentkezési sorrendben, nyilván alkalmazunk egy szűrőt, de mint mondtad te is, hogy a fix azért már 6 éve jelen van a piacon, és talán kategóriájában az biztos, hogy a legnagyobb kortárs iparművészeti rendezvény, és talán tekinthetjük a legkvalitásosabbnak is, tehát hogy olyan alkotók csatlakoznak, akik tényleg a hazai iparművészet elitjéhez tartoznak, és nagyon sokan nemzetközi elismeréssel is rendelkeznek. Tehát alapvetően van egy mag, és mivel a fix rendezvények száma éves szinten már 4, alapvetően ünnepekhez kötött, de hogy 4 rendezvényről beszélünk, mivel minden alkotó minden rendezvényen nem tud jelen lenni, ezért szerencsére nem is statikus a kiállítói kör. Tehát, hogy mindig van, mindig be tudunk hozni, és mindig be tudunk mutatni új alkotókat. Ráadásul ennél a rendezvénynél, ami tényleg egy lazább lesz, ez egésznek a hangulat, és talán egy fiatalabb korosztályt is be tudunk hozni, és meg tudjuk nekik mutatni a kortárs iparművészetet. Így fontosnak tartottuk, hogy ehhez a rendezvényhez minél több új kiállító csatlakozzon.
1: Andi, itt beszélgettünk az előbb már ilyen piknikezésről, meg piknik csomagokról, de ne lépjünk át a takarókon, mert hogy azt olvastam, hogy a piknik takarók valamiféle különleges műalkotássá válnak, azaz, hogy különleges szerepet is kaphatnak az eseményen. Spoilerezés nélkül el tudod mondani, hogy ez honnan jött, vagy hogy hogyan képzeljük ezt el?
2: Az a vicces az egészben, hogy én is csak tippelek, ugyanis még előttem is titok, hogy mivel
1: készülök. Ja.
2: Nem, annyit tudok, hogy lesz olyan kiállás, amiben játék lesz beépítve, tehát hogy interaktív, aztán lesz olyan, ami tényleg csak azt a célt szolgálja, hogy minél kényelmesebben helyezkedjünk el az egyébként is fantasztikus, gyönyörű és ápolt zöld pázsiton, úgyhogy egy biztos, hogy akik erre jelentkeztek, azok az alkotók valami olyasmit hoznak létre, ami teljes mértékben korrelál, vagy illeszkedik az ő arculatukhoz, és hogy amit ők képviselnek, az visszaköszön abban a piknik installációban vagy kiállásban.
1: Hú, hát ez nagyon érdekes lesz, akkor ne is spoilerezünk tovább, pontosabban ne is tapogatózzunk tovább, mert számodra is újdonság lesz. Viszont talán az nem újdonság, hogy ugye lesz pódiumbeszélgetés is szombaton, az a címe, hogy a stílus ára, és egy kérdés, hogy tényleg ennyi mindenre van szükségünk? Miért érzitek fontosnak, hogy az újrahasznosításról, meg a tudatos fogyasztásról is szó essen?
2: Hát ez egy nagyon aktuális kérdés, és azt gondolom, hogy még sokáig aktuális lesz. Itt azok a művészek, akik alapvetően textiltervezéssel foglalkoznak, bár nem csak ők, borzasztóan fontos és hangsúlyos kérdésnek tartják ezt, hogy igenis foglalkozni kell az upcyclinggal, tehát itt nem is annyira a recyclingról van szó, hanem azzal, hogy az újrahasznosítás során rögtön egy értékemelés is történik. Tehát például a pódiumbeszélgetésnek az egyik résztvevője Nagy Júlia, aki egy designer, ő bemutatja azt a saját alkotásain vagy alkotásaikon keresztül, hogy ez hogyan valósul meg, hogy régi textilek felhasználásával és újragondolásával mi az, ami meg tud születni, és hogy ennek miért van jelentősége, hogy igenis visszanyúljunk a régi korok kultúrájának emlékeihez. De ha belegondolunk, igazából az egész iparművészet ebből szól. Tehát, hogy itt természetesen a kortes iparművészetben mindig vannak innovatív elemek és új technológiák, de alapvetően ősi metódusokat használnak az alkotók.
1: Szerintem nagyon plasztikusan és nagyon szépen mondtad el, nekem nagyon tetszett, vagy nagyon szépen közelítettél hozzá. Még egy utolsó kérdés a végére, Andi, hogyha valaki még soha nem járt hasonló dizájnvásáron, vagy kortárs iparművészeti eseményen, akkor szerinted miért érdemes most ellátogatnia a Fix Tune-ra?
2: Pont azért, mert hogy ez elsőként úgy tud belekóstolni ebbe a világba, hogy egy nagyon-nagyon laza oldott közösségbe csöppen. Tehát, ha csak barátkozni akar, akkor tényleg azt mondom, hogy sétáljon be a PIM udvarára, foglaljon el egy ilyen installációt, feküdjön rá, érezze jól magát, egyen közben igyon, közben lesz zene is, mert DJ is muzsikál, és akkor szépen fokozatosan vegye birtokba ezt az egészet, nézegesse meg, hogy mivel készülnek az alkotók, ha jól esik neki, akkor kérdezhet is, beszélgetésbe elegyedhet. De egyszerűen csak lazán, érezzük jól magunkat.
1: Így van, érezzük jól magunkat. Egyébként nem fogad elni, én is így kezdtem az adást, hogy érezzük jól magunkat. Pontosan ezt mondtam. Szóval érezzék jól magukat azok, akik ellátogatnak a Fix rendezvényére. Tehát a hétvégén szabadtéri kulturális élmény várja majd az érdeklődőket a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Andi, nagyon szépen köszönöm, Alt Andrával, a Fix alapítójával beszélgettünk. Köszi szépen, és sok sikert nektek!
2: Nagyon szépen köszönjük, sziasztok!
1: És tudják, arról beszélgetünk most, mind a mellett, hogy egyébként a hétvégi kulturális élményekről vagy eseményekről is, hogy éppen 40 évvel ezelőtt szenvedett súlyos veleséget a magyar labdarúgó válogatott a mexikai világbajnokságon a Szovjetuniótól. Érkeznek az üzenetek, hogy ki hogyan élte meg azt a napot, illetve hát ugye a kérdésnek az is része, hogy mennyire lehet fontos egy nemzet számára jó image szempontjából, hogyha a futballcsapata jó vagy erős. Egy 938-as végű számról érkezett egy üzenet. Az országokat a foci szerint szokták minősíteni, lásd aranycsapat, Puskás nevét mindenki ismeri, és érkezett egy 120-as végű számról, Gábor írja, 17 évesen a Balatonon voltam, 5-6 perccel a kezdés után értem csak be az üdülő társalkodójába, ahol már a második gól visszajátszását adták. 25-30 ember nézte döbben csendben a meccset, időnként néhányan szitták a falábú játékosokat. 5-0 után otthagytam, nem néztem tovább azt a szenvedést, amit a válogatottunk előadott. Gábornak nagyon szépen köszönjük, várjuk természetesen a további üzeneteket is. Ugye Irapuato 40, a magyar futball nemzethalálának legalábbis akkor azt mondták, 40. évfordulója van pontosan ma, június 2-án.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Balatoni úttól és tovább a Budaörsi út is, illetve erősödik a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határút előtt, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a 10-es főúton Solymártól befelé. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Kovács Botond, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Mi mozgatja az ingatlan piacot? Az árfolyamok, az alapkamat, vagy a vágy, hogy legyen egy saját otthonunk? A Business Class Home Office rovatában nem csak gazdasági szemmel vizsgáljuk a lakhatás kérdéseit. Ingatlanpiaci aktualitások emberközelből. Mindez a Business Classban keddenként 7:30 után.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class június 2-án, kedde reggel, 7:08. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, és mielőtt bevágnánk, vagy belevágnánk a lakásprogiba, előtte gyorsan még az SMS kérdéssel kapcsolatban egy pár információ. 0630 2010 909. Tudják, említettem, hogy éppen ma 40 esztendős Irapuato, legalábbis futballnyelven így hívjuk, hogy Irapuato, így mondjuk azt, hogy éppen ma 40 éve szenvedett súlyos 6-0-ás vereséget a magyar labdarúgó válogatott a mexikai világbajnokságon a Szovjetuniótól, és ezzel kapcsolatban kérdezem önöket az élményeikről, vagy ha nincsenek konkrét élményeik, akkor arról, hogy vajon maga a futball mennyire tartozhat hozzá egy ország imidzséhez, vagy mennyire nem. Érkeznek az üzenetek, egy 938-as végű számról kaptunk egyet, az országokat a foci szerint szokták minősíteni, lásd aranycsapat Puskással. Egy 120-as végűről Gábor azt írta, hogy 17 évesen a Balatonon volt, és 5-6 perccel a kezdés után érkezett csak be az üdülő társalkodó szobájába, ahol már a második gól visszajátszását adták, és hát az 5. gól után aztán otthagyta, nem nézte tovább magát a szenvedést, amit a válogatott produkált. Aztán érkezett Boglárka, írja, hogy a sport, a kultúra és a diplomácia egyik formája, egy sikeres futballnemzet vagy vízilabda nemzet nagyobb szimpátiát és figyelmet szerezhet anélkül, hogy politikai vagy gazdasági erejét használ. Nagyon szépen köszönjük, tartsák meg jó szokásukat, 0630 2010 909, és írják meg, hogy önök hogyan élték meg 40 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon Irapuatót, vagy éppen önök szerint mennyire tartozik hozzá magához, egy ország imidzséhez, hogyha jó a nemzeti futballcsapata. De most teljesen másról beszélgetünk, arról lesz szó, hogy akár 3 millió forinttal maga

0: magasabb lakáshitelhez juthatnak a medián bér alatt kereső családok az új adótervek bevezetésével. A részleteket Garam Dánieltől, a Money.hu hitelszakértőjétől tudhatjuk meg. Jó reggelt kívánunk, Dániel!
1: Jó reggelt kívánok, és bocsánat, tényleg nagyon reggel van, mert ma még nem beszéltem.
0: Ugyan már, én is csak egy fél órája beszélek, azóta kitisztult a hangom, úgyhogy a tied is ki fog tisztulni. Kezdjük az alapoknál egyébként, hogy milyen új adótervek azok, amelyek a számítások szerint akár 3 millió forinttal is növelhetik egy család hitelképességét?
1: Hát a tervezet szerint ugye 15%-ról 9%-ra szeretnék csökkenteni a személyi jövedelem adót, valamint a családi potlék összegének a tervezet megduplázásról is szó van. Ezek azok az intézkedések, amik az elfogadható jövedelmet tudják növelni egy család életében, hogyha hitel kapcsán számolunk ezekkel a jövedelmekkel.
0: Ugye ez egy reggeli műsor, úgyhogy nem gondolom, hogy nagyon mélyen bele kéne menni a matematikába. Mégis megkérdezném tőled, hogy sokak számára meglepő lehet, hogy néhány tízezer forintos havi többlet jövedelem milliós hitelnövekedést eredményezhet. Ennek az egésznek mi a matematikája?
1: Hát ugye egy havi 10-20 ezer forintos törlesztési különbség szépen keresztül azért már jelentős összegé
0: jár. Hogyne.
1: És a banki bírálatban ugye a nettó jövedelem határozza meg, hogy a család mekkora törlesztő részletet vállalhat. Ezért van az, hogy látszólag egy kisebb nettó jövedelem növekedés érdemi különbséget okozhat a maximálisan felvehető hitelösszegbe. Ugye a bankok nem csak azt nézik, hogy szép az ingatlan, meg nagyon jó terveink vannak, hanem azt is nézik, hogy mennyit keresünk, és vannak különböző szabályok, ami alapján a jövedelem elfogadását befolyásolják, és egy pici növekedés és egy hosszú távú futamidőben azért ki tudja hozni ezt az 1-3 millió forintos felvehető hitel növekedést.
0: Szakmázunk még egy kicsit, mert hogy a bankok ugye a hitelbírálat során ezt a JTM mutatót használják. Ez mit jelent a gyakorlatban egy átlagos hiteligénylő számára?
1: A JTM az ugye az a jogszabályi korlát, úgynevezik adósságfék korlát, ami alapján a bankokat meghúzzák azt a határt a bankoknak, hogy egy adott családi jövedelemnek hány, mekkora részét lehet hitel törlesztésre fordítani. Ez függ a hitel kamatperiódusától, függ a hitel futamidejétől, meg a család jövedelmétől. Ugye ez a három rész, amit vizsgál a bank. Jellemzően azért mostanában a 10 éves kamatperiódus fölötti hitelekről beszélünk, ahol egy családi jövedelemnél a 800 000 forintos határ január 1-től, ami számít. Ez alatt, ha valaki keres családi szinten, annyi a bevétel alatt van családi szinten, akkor a teljes jövedelem 50%-a lehet a maximum hiteltörlesztő részlet, hogyha fölötte keres, akkor meg a 60%-a, de ez nem egy automatikus korlát, mert ugye itt vizsgálja a bank azt, hogy van-e már fennálló hitele valakinek, ha van, akkor azoknak a törlesztő részletét csökkenteni kell, a törlesztő részletével csökkenteni kell ezt a terhelhető jövedelem nagyságot, és csak a fennmaradó résznél lehet az új hitelbe beszámítani.
0: Ugye nagyon érdekes az, hogy amennyire láttam, de javíts ki, ha rosszul mondom, hogy a családi pótlék tervezett emelése is szerepel ezekben a kalkulációkban. A bankok valóban figyelembe veszik ezt a jövedelmet, amikor elbírálják a hitelt? Vagy a hitelkérelmet?
1: Igen, de nagyon fontos arra figyelni, hogy ez nem úgynevezett elsődleges jövedelem. Ugye az elsődleges jövedelem a munkabérvállalkozásból származó jövedelem, nyugdíj. A családi pótlék az, mint másodlagos kiegészítő jövedelem, tudja emelni az elsődleges jövedelemmel elért összeget. Ezt így kell vizsgálni.
0: Igen. Értem. És szerinted mely családok lehetnek a legnagyobb nyertesei ezeknek a várható változásoknak? Egygyerekesek, többgyerekesek, vagy hát azok, akik két keresővel rendelkeznek már, mint hogy azok a háztartások?
1: Hát ezt én inkább úgy fordítanám le, hogy minél nagyobb a hitelben szereplő személyeknek az elfogadható jövedelme, annál jobb pozícióból indulnak egy hitelbírálatnál. Nyilván, hogyha két kereső szülő van, két-három gyerekkel, akkor, és a medián bér alatt keresnek, ugye akkor a személyi jövedelemadó csökkentés, meg a családi pótlék emelés miatt azért jelentősen emelkedik az elfogadható jövedelemnek az összege.
0: Hogyha egy család hitelképessége 2-3 millió forinttal nő, akkor az mennyire jelenthet szerinted valódi előnyt az ingatlan piacon?
1: Hát mindenképpen előny, mert lehet, hogy pont egy olyan ingatlan típust néznek, ahol ez a 2-3 millió forint már egy pont fokozattal nagyobb lakhatási kényelemhez juttatja hozzá a vásárlandókat. Meg én azt látom most a piacon, hogy azért jobb pozícióban vannak, mint tavaly a vásárlók, mert valamennyivel magasabb akupozíciót tudnak realizálni egy ingatlan vásárlásnál, illetve valamilyen szinten azért normalizálódni látszik az ingatlanoknak az ára is.
0: Ugye te sem vagy banktanácsadó, de azért az egy teljesen érvényes állítás, hogy a hitelképesség növekedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy érdemes is a maximális összeget felvenni. Szerinted, Dániel, mire figyeljenek azok, akik most lakásvásárláson gondolkodnak?
1: Hát ugye ez egy hosszú távú elköteleződés.
0: Így van, akár több tíz év, így van.
1: Így van. Tehát itt 10-20 év alatt azért nagyon sok minden történhet, és a hitel az nem egy olyan dolog, hogy felveszem, és akkor hát most fél évig nem fizetem, mert most nyaralok, vagy fél évig nem fizetem, mert most éppen valami olyan élethelyzetben vagyok, hogy ez nehezen beesik. Tehát ezt úgy kell mérlegelni, és úgy kell tervezni, és ugye itt a pénzügyi tudatosság egy nagyon fontos dolog, hogy ezt minden hónapban ki kell fizetni ezt a törlesztő részletet. Ez úgy kell számolni, hogyha mondjuk fiatalok veszik föl, és érkeznek a babák, és a feleség mondjuk otthon marad, kevesebb a családi velem, akkor is ki kell szorítani ezt a törlesztő részletet. Nyilván ezekre vannak ilyen megoldások, hogy a kieső jövedelemre már előre készülünk, mondjuk egy lakástakarékpénztárral, vagy egy célzott megtakarítással, hogy legyen miből finanszírozni ezeket az átmeneti időszakokat. Viszont ami nagyon fontos üzenet, és ezzel kevesen élnek, legalábbis 20 éves banki múltamból azt tapasztaltam, hogy aki nehéz helyzetben van, nem az az első dolga, hogy bemegy a bankba, hanem próbálja valahogy ezt megúszni, ó, nem baj, most ezt meg hónapban nem fizetek, jó hónapban duplán, aztán így elindul a spirál. Én mindig azt mondom, hogy ha gond van, akkor, és hitelem van, akkor az első között legyen a bank, mert vannak olyan adós védelmi programok az összes banknál, ahol ezeket a helyzeteket tudják kezelni egy prolongált hitellel, vagy egy törlesztés szüneteltetéssel, ami megegyezés a bankkal, tehát nem én döntök úgy, hogy nem fizetek, hanem megegyezek a bankkal, vagy kinyújtom a futamidőt, és alacsonyabb havi törlesztő részlet lesz. Tehát ezeket a kockázatokat ezekkel a megoldásokkal én azt gondolom, hogy minimalizálni lehet, vagy kell.
0: Még egy utolsó kérdés a végére. Szerinted milyen egyéb tényezők befolyásolják még a bankok döntését a jövedelmen kívül, azaz milyen hibákat követnek, vagy követhetnek el leggyakrabban a hiteligénylők?
1: Hú, ebből nagyon sok van. Mennyi időnk van még?
0: Mondjuk egy perc.
1: Ja. Alapvetően, és ezt mi is azt szoktuk mondani, hogy nem akkor kezdődik egy hiteligénylés, amikor a vételi szándéknyilatkozatot találom, hanem fél évvel korábban. Itt a bankok azok nézik a számlaforgalmat. Ha valaki hitelből szeretne ingatlant venni, akkor nem szabad most fölvenni személyi kölcsönt azért, mert láttam egy akciós tévét, és én azt meg akarom venni, vagy egy lakásfelújításba kezdek. Le kell cserélni az autót, mert ez mind rontja a hitelképességet. Óvégén arra is figyelni kell, hogy ne legyenek a számlán mínuszos tételek, ne legyen olyan, hogy valamit nem tudott levonni a bank például, vagy hóvégén túlhívom a folyószámla hitelkeretemet. És amivel nagyon sokan nem számolnak, nagyon sokszor találkozom olyannal, megkérdezem a tárgyalásot, hogy van-e valami hitele. Ó, nincsen. Persze, folyószámla itt a hitelkártya, ja, van három hitelkártya, nem két kis keresztet, de nem használom. Oké, hogy nem használja az ember, de a bank meg úgy számol vele, mintha használná. Ezek a felkészülések, amik szerintem nagyon-nagyon fontosak akkor, hogyha valaki hitelt szeretne felvenni, hogy már jóval a hitelfelvételedet, tegyük rendbe a számlaforgalmunkat, tegyük rendbe a kint lévő hiteleinket, le lehet kérni a KHL tudakozványt ügyfélkapunk keresztül, vagy be lehet kérdezni például, hogy jogosultak vagyunk az állami támogatásokra, az OEP is kiadja ezt az igazolást. Találkoztam olyan ügyfélvel is, aki kettő munkahelyen dolgozott, és a második munkahelye az elmúlt 4 évben nem jelentette be, és az a hiteligénylésnél derült ki, hogy igazából kapott fizetést, csak nem számol vele a bank, mert nem látható módon.
0: Hú, hát tényleg órákig tudnál erről beszélni, úgy látom, megkérdezted, hogy mennyi időnk van még. Hát egyelőre lejárt az időnk. Dániel, nagyon szépen köszönjük. Garam Dániellel, a Money.hu hitelszakértőjével arról beszélgettünk, hogy akár 3 millió forinttal magasabb lakáshitelhez is juthatnak a medián bér alatt kereső családok az új adótervek bevezetésével. Köszi még egyszer, Dani, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, szép napot mindenkinek, szia.
0: És tudják, arról beszélgetünk még önökkel, drága hallgatók, 0630 2010 909, hogy éppen ma van Irapuato 40. évfordulója, akinek ez nem mond semmit, annak hát kicsit részletesebben kifejtem, hogy egy futballnemzet haláláról szokás e tekintetben beszélni. Ugye éppen 40 évvel ezelőtt ezen a napon kapott ki 6-0-ra a mexikói labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatotta a Szovjetuniótól, úgy, hogy egyébként nagyon nagy reményekkel utazott a csapat Mexikóba. Előtte néhány héttel még a brazilokat is itthon 3-0-ra lealáztuk a Népstadionban. Ennek kapcsán kérdezzük önöktől 0630 2010 909, hogy hogyan élték meg azt a napot, illetve hogy eleve maga a nemzeti futball, tehát hogyha egy országnak jó a nemzeti futball csapata, az mennyit tehet hozzá az ország imidzséhez? Egy 120-as végülről Gábor azt írja, hogy 17 évesen a Balatonon volt, egy üdülő társalkodó szobájában, kicsit késve érkezett be, 5-6 perccel a kezdés után, és már 2-0 volt a szovjeteknek, úgyhogy 5-0-nál kijött, gondolom egyébként, hogy kijött magából a társadalmi szobából, és lement a strandra fürdeni, és amúgy tulajdonképpen jól tette. Egy 938-as végű számról érkezett egy olyan üzenet, hogy az országokat a foci szerint szokták minősíteni, lásd, aranycsapat. Aztán Boglárka is írja, hogy a sport, a kultúra és a diplomácia egyik formája. Egy sikeres futballnemzet vagy vízilabda nemzet nagyobb szimpátiát és figyelmet szerezhet anélkül, hogy politikai vagy gazdasági erejét használná. Na hát szépen belelendülünk, írják meg 0630 2010 909, hogy hogyan emlékeznek a 40 évvel ezelőtti napra, vagy eleve, hogy mit tehet hozzá egy jó nemzeti futballcsapat egy ország imidzséhez.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Queen Symphony és Concert Show. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 km-es kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony idő lesz, Berlinben tárgyal a miniszterelnök. Japán déli részén földcsúszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípő szúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A bevezető utak forgalma ide erősödik, nehezebben lehet már bejutni a városba a Budaörsi út felől, a Nagykörösi út felől és az M3-as felől is. Az óbudai bevezető utak is telítettek, a Szentendrei út és a Bécsi úton is egyre többen haladnak a város felé. Lelassult a közlekedés az Üllői úton befelé, de a Ferenc körúton és a Könyves-Kálmán körúton is már csak lépésben lehet haladni. Viszont az M0-as még jól járható. Sajnos balesetről is kaptunk hét a pesti alsó rakparton, az 5-ös téri felhajtónál 2 autó ütközött. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aki kíváncsi a közéletre, de a kemény politika nem a világa, annak már is becsengettek. Indul a Magyar Óra itt a Business Classban. A hazai közélet érthető, égető és aktuális kérdései.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 2-án, kedde reggel, 8 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És nagyon szépen köszönöm, hogy olyannyira itt vannak, hogy érkeznek az üzenetek. Ugye azt kérdezzük ma önöktől tekintettel Irapuato 40. évfordulójára, akinek ez nem mond semmit. Annak azért gyorsan elmondom, hogy ugye futballkörökben szokták így mondani, hogy Irapuato, ez a magyar futball tulajdonképpen nemzethalálát is jelenti, mert hogy 1986-ban, tehát éppen 40 évvel ezelőtt ezen a napon szenvedett Magyarország a mexikói labdarúgó világbajnokságon rendkívül súlyos 6-0-ás vereséget a Szovjetunió csapatától, és ugye azt kérdezzük önöktől, hogy önök hogyan élték ezt meg, esetleg látták ezt a mérkőzést, de hogy ne legyenek kirekesztve azok, akik egyébként nem annyira futballmániások, ugye bővítsük a kérdést azzal, hogy hozzáad-e egy ország imidzséhez az, hogyha a nemzeti válogatottja jó. Egy 120-as végű számról Gábor azt írja, hogy 17 évesen a Balatonon egy üdülőben volt, és a társalkodó szobában kicsit késve érkezett be, és akkor már 2-0-ra vezettek a szovjetek, úgyhogy 5-0-nál kiment, gondolom lement a strandra, jól tette. Egy 938-as végű számról írja valaki, hogy az országokat a foci szerint szokták minősíteni. Aztán jönnek itt még üzenetek. Jó reggelt, régebben egy nemzeti válogatott játékán jól érezhető volt egy nép karaktere. Ma már a futball globalizációja miatt, ment, hogy innen-onnan gyűjtik a játékosokat, ez kevésbé igaz, csak pár kis ország csapatánál mondható ez el, például az izlandiak, amúgy pedig ez csak egy játék, írja Erik. Nagyon szépen köszönöm, hogy írnak 0630 2010 909, tartsák meg jó szokásukat, de most teljesen mással egy rendkívül súlyos témával folytatjuk, már az adás elején is ezt mondtam. Itt van velünk Stáli Kata, a Hintalovon Alapítvány szakmai vezetője, akivel a legújabb gyermekjogi jelentést elemezzük. Jó reggelt, Kata. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. És ugye ti minden évben elkészítitek magát a jelentést, és minden évben van, hogy mondjam, egy ilyen összefoglaló megállapítás arról, hogy leginkább mi aggaszt benneteket. Idén mi az?
2: Az a sok. Lehet, hogy azzal kezdeném, hogy nem bennünket aggaszt ez a jelentés, nem a Hintalovon Alapítvány szubjektív véleménye arról, hogy hogy vannak a gyerekek, vagy az előző jelentés arról, hogy az előző évben hogy voltak a gyerekek, hanem ez egy minden objektivitást így összeszedő, adatokon alapuló törvényalkotást figyelembe vevő, szóval sok mindent veszünk figyelembe, amikor elkészítjük ezt a jelentést, és nem is csak a Hintalovon csapata készíti, hanem egy kibővített lektorokkal, szakmai szervezetekkel és szakemberekkel kibővített csapat. De hogy mi aggaszt igazán úgy általában a gyerekekért aggódó felnőtteket, inkább így mondanám, azt hiszem az, hogy nem javul semmi, vagy úgy tűnik, hogy nem azokat, most már ez a 10. jelentés, amit ebben az évben elkészítettünk, hogy nem sok olyan intézkedés látható, ami abban az irányba mutat, hogy valamit észreveszünk, és valamin igyekszünk javítani. Mert hogy ez azért fontos kiemelni, hogy mert még nem is látjuk valójában a jelentésen kívül olyan sokat nem olvasunk arról, hogy vannak a gyerekek, illetve különböző szakmai szervezetek azért hozzák ezeket az adatokat, hozzák a számokat, de egy idővel ezelőttig még erről nem lehetett olyan nagyon nyíltan beszélni, hogy igazából milyen a rendszer, és hogy vannak ebben a gyerekek.
1: Tudod, az a legmegdöbbentőbb, legalábbis ami velem szembe jött a jelentés kapcsán, hogy több mint 33%-kal nőtt a szexuális bántalmazásban érintett gyerekek száma. Ez azt jelenti szerinted, vagy szerintetek, hogy több az eset, vagy azt, hogy több ügy kerül felszínre?
2: Igen, ez egy komplex ennek a szám, hogyha ezt a számot kimondjuk, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy több eset van, valószínűleg ezt is jelenti. De azt is jelenti, hogy az elmúlt időszakban, különösen a kegyelmi botrány óta a szexuális bántalmazásról többet beszélünk, és így ez a nagyobb nyilvánosság, ez azt is jelenti, hogy akkor így jobban odafigyelnek esetleg, és jobban jelentik. És a jelzés számok növekedését is jelenti, az, hogy a törvény úgy alakult 2024 óta, hogy aki a gyerekekkel közvetlen kapcsolatban van, tehát a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja, neki eddig is kötelező volt, hogy értem, 2024-ig is kötelező volt, különösen az ilyen súlyos ügyeket jelezni. de 2024 óta meg még inkább, hiszen büntető törvénykönyvbe is bekerült egy szankció, hogyha ők elmulasztják ezt a jelzést, tehát egy szexuális bántalmazást nem jeleznek. Tehát ez a fenyegetettség is valószínűleg hozzátesz ahhoz, hogy egyre inkább jelzik ezeket az eseteket.
1: Azon gondolkodom, hogy mennyire bízhatunk ezekben a számokban, és ez most nem egy kételkedő kérdés, hanem egy építő kérdés, mert hogy folytatom, hogy elképzelhető, hogy sajnos a valóságban ennél jóval több gyereket ér bántalmazás, csak ennyi derül ki, vagy ennyi az, ami eljut a statisztikákba?
2: Így van, nem, hogy elképzelhető, hanem biztosan.
1: Jaj, de rossz. De sajnálom. Szerinted egyébként milyen életkorú gyerekek a leginkább veszélyeztetettek? És akkor tegyük hozzá, hogy kik követik el leggyakrabban ezeket a visszaéléseket a gyerekekkel szemben? Ez a családban történik?
2: Úgy általában ugye nagyon sokféle bántalmazásról beszélünk, nem csak a szexuális bántalmazásról, de fizikai bántalmazásról, érzelmi bántalmazásról, elhanyagolásról, a bullyingról, arról külön is beszélhetünk, hiszen ott mások azért az elkövetők, de a jelentésünkben is van egy táblázat erre, és kihangsúlyozzuk, hogy vajon milyen arányban van a családon belüli elkövetések aránya, és a családon kívüli elkövetések aránya, és nagyjából minden bántalmazás típusában 10-szeres szorzó az, ami a családon belül történik. Különösen a szexuális bántalmazás esetén, de azért nagyjából minden bántalmazás esetén ez elmondható. Említettem a bullyingot, ugye az a kortárs bántalmazás, az persze ettől azért kivétel, illetve az online térben elkövetett bántalmazások is egy más kategória, mert ott természetesen nyílik ez a kör, hiszen a kortárs bántalmazás azért kortársok követik el. Az online térben is elsősorban nem családtagok vagy rokonok. Amikor családról beszélünk, akkor nem csak a közvetlen családról beszélünk, hanem azért a rokoni bizalmi kapcsolatokról beszélünk.
1: Tehát például mondjuk nagypapa.
2: Így van.
1: Tényleg mondtam, hogy nehéz beszélgetés, ezt már a hallgatóknak is, és már most érzem, hogy egy kicsit egyébként elkezdett rólam is folyni a víz, mert nem érzem jól magam ezekben a helyzetekben sohasem. Kata, gyakran említetted most itt az előző válaszadban az online teret és az online térnek a kockázatát. Ott milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre, a mai gyerekekre, és nevezzünk meg olyanokat, amelyek néhány évvel ezelőtt tényleg elképzelhetetlenek voltak.
2: Igen, hogy mi az a néhány évvel ezelőtt, akár már 10 éves távlatban is nagy különbségek vannak abban, hogy mi volt akkor, vagy 5 éves távlatban is már. Tehát olyan gyorsan fejlődik ez az egész online tér, és amennyire ismerjük, vagy mennyire vagyunk ebben tudatosak, hogy az tényleg ilyen fénysebességgel beszélhetünk. Hogyha az előbb mondtam a bullying helyzetet, a kortárs bántalmazást, akkor ez az online térben kifejezetten sokkal nagyobb, inkább jelen van. Hogyha például gimis gyerekekről beszélünk, akkor ott az elkövetéseknek a nagyon nagy százaléka már inkább az online térre tevődik át. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy akik az online térben cyberbullyingként szoktuk ezt mondani, egymással bántalmazó módon viselkednek, azok általában ugyanaz a közeg, aki az iskolában is, az offline térben is egymással így vagy úgy viselkedik. Ez csak egy nagyon kis kitérő, ezt szoktuk arra mondani, amikor egy iskola azt mondja, hogy neki nem feladata a gyerekek online térben elkövetett kortárs bántalmazása, hiszen ez nem az iskola épületében, nem ott történik, és erre az a válasz, hogy lehet, hogy fizikailag nem ott történik, de ugyanaz a közösség követi el, tehát akik délután, éjszaka, azt tudjuk, hogy a gyerekek ezt éjszaka is mennyire online vannak, egymással bántó módon viselkednek, az meg fog jelenni az offline térben másnap, vagy harmadnap az iskolában, meg sportközösségben. De kérdeztél még, hogy mondjak példákat arra, hogy milyen online elkövetések. Ugye nem csak kortársak, nem csak egykorúak találják meg egymást ilyen rossz módon az online térben, hanem ugye felnőttek is vannak, akik visszaélnek gyerekek fotóival, videóival, cseten megkeresik őket. Vannak ilyen kifejezések, de kora reggel nem biztos, hogy mindenki ezt szeretné hallani, ami a grooming, vagy a sexting, vagy mi az, hogy digitális lábnyom. A grooming, csak hogy meg is magyarázzam, hogy miről beszélek, az a becserkészést jelenti, amikor jellemzően inkább egy felnőtt korú kiadja magát valamilyen a gyerekkel egykorú kortársnak. Könnyen tudsz sokszor kapcsolódni a gyerekekhez, mert a gyerekek nagyon sokszor töltenek föl az Instagramra, azokra a felületeikre, amin ők jelen vannak, olyan hashtageket, hogy magányos vagyok, fáradt vagyok, elveszett a cicám, meghalt a lovam, szóval, hogy amiből a sebezhetőségüket és a kiszolgáltatottságukat teljesen nyilvánvalóvá teszik. Ezt már nem csak emberek, hanem algoritmusok is keresik és kihasználják azt, hogy ezek a sérülékeny, sebezhető gyerekek könnyebben megtalálhatók egy olyan üzenettel, hogy én a barátod leszek, ha éppen most rosszul érzed magad, lehet, hogy anyának nem, de nekem elmondhatod azt, hogy hogy érzed magad. És ezt nevezzük behálózásnak, becserkészésnek, és ebben a úgynevezett bizalmi kapcsolatban már könnyebb fotót kérni, vagy olyan tartalmat, amit aztán később már nem örül a gyerek annak, hogy ezt megosztotta.
1: Itt kimondtál egy fontos volt, hogy algoritmus, ami ugye már tulajdonképpen egy tőlünk teljesen független dolog, és tulajdonképpen egy nagyon jó segítő ahhoz, hogy olyan emberek, akik rossz szándékkal közelítenek ezekhez a gyerekekhez, lubickolni tudjanak benne. Épp ezért akarom azt kérdezni, hogy a mesterséges intelligencia, meg eleve a közösségi média, amiről most te is beszélsz, meg a digitális platformok terjedése, az hogyan változtatja meg számotokra a gyermekvédelmi kihívásokat? Mert nyilván baromi nehéz ezt követni. Tehát nálam is úgy van, hogy a 11 éves kislányommal állítatom már be a mobiltelefonomat, mert jobban ért hozzá, mint én magam.
2: Így van, igen. Tehát lehet jól is használni. Ez egy jó példa arra, hogy szülő-gyerek hogyan használhatja jól is, meg közösség, vagy kapcsolódásra akár az online teret, vagy az eszközöket. Például abban jelentkezik ez, hogy nehezíti, mert szinte csak nehezíti a gyerekek védelmével kapcsolatos mindenféle ténykedést. Például úgy, hogy amikor még korábban, hogyha mondjuk egy kisebb gyerek a viselkedés változásában azt lehetett esetleg megfigyelni, egy óvónő vagy egy általános iskolai osztálytanító azt figyelte meg, hogy túl szexualizált a viselkedése, vagy esetleg olyan, olyan dolgokat rajzol, ami nem a korának megfelelő, olyan szavakat mond, vagy a játékaiban, vagy a kortárs kapcsolataiban olyan furcsaságokat és átszexualizált viselkedést vesz észre, akkor gyanakodhatott arra, hogy esetleg őt valamilyen szexuális bántalmazás érte, vagy látott valami olyasmit, ami nem tett rá jó hatása. Ez ugye kibővült, lehet, hogy amúgy vele tényleg semmi nem történik, a családja egy rendezett család, nem is gyermek otthonban él, tehát hogy így látszólag egy rendezett családi körülmények között, de lehet, hogy éjszaka ő olyan tartalmakat néz, mert a gyerekek nagyon korán jutnak hozzá nagyon káros tartalmakra, például a pornóhoz, ami nagyon rossz irányba tudja a szexuális fejlődésüket is, bármilyen fejlődésüket is befolyásolni, vagy olyan agresszív játékokkal játszik, ami aztán hatással van az ő viselkedésére is, szóval, hogy kibővült sajnos annak a tárháza, hogy most már nem, amikor elkezdünk gyanakodni, vagy elkezdünk aggódni a gyerekért, akkor arra is gondolnunk kell, hogy nem biztos, hogy úgy történik vele, hogy ez a családjában, vagy az offline térben, vagy ott, ahol mi is tudunk befolyást gyakorolni, mert tudunk beszélni, vagy be tudjuk hívni a környezetét, hanem az online térben, amire semmilyen kontrollja nincs a felnőtteknek.
1: Kata, térjünk vissza egy picit a jelentésre, mert hogy a gyerekek mentális egészsége is egy visszatérő téma ebben a jelentésben. Ezen a területen ti milyen tendenciákat láttok? Visszaugorhatunk 10 évet is, az előző válaszodban is volt egy olyan, hogy megnézhetjük, hogy milyen volt 10 éve. Szóval milyenek a tendenciák most?
2: Hogyha mentális egészség a kérdés, akkor 5 évet vagy 6 évet a Covid időszakára kell inkább visszaugorni, mert azért ott volt egy olyan időszak, amióta különösen mérhető az, hogy hogyan változott a gyerekek mentális egészsége, vagy ha egyszerűen fogalmazunk, hogy vannak a gyerekek egyáltalán. Erre a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány jelentéseit, akik szintén kiadnak évente jelentéseket, és mi is a saját gyerekjog jelentésükbe onnan szerezzük az adatokat, amik elképesztőek, és nem is az a jó szó, hogy aggasztóak, hanem annál valami erősebb szót használnék, hogyha találnék, hogy az elmúlt 5-6 évben azok a gyerekek, akik az önsértéssel vagy az öngyilkos gondolatokkal fordulnak hozzájuk, azoknak a száma meg 6-szorozódott, hogy nincsen olyan nap, amikor ne telefonálna be nekik valaki, hogy a szexuális bántalmazás áldozata akármilyen téren. Tehát, hogy vannak a gyerekek és milyen a mentális egészségük. Azzal biztos, hogy sürgősen kell valamit kezdeni.
1: Tudod, az a legnagyobb gond egyébként, hogy én szerintem azért a szülők nagy része nyilvánvalóan szereti a gyerekét, tehát ez nem kérdés, és nyilvánvalóan követné őt, vagy próbálná felvenni a tempót azzal, amit a gyerek az online térben produkál, ahogy én is mondtam neked, hogy ugye a kislányom jobban beállítja a telefonomat, mint én magam. Szerinted tekintettel arra, hogy a szülők nyilván sokszor érzik azt, hogy baromi nehéz lépést tartani a gyerekek online világával, melyek azok a figyelmeztető jelek, amelyekre érdemes odafigyelni? Itt már egy bizonyos jelet te említettél, de az egy osztályban történhet, hogy a tanárnő észreveti, vagy a tanár a gyerek viselkedésének megváltoztatásán, de én, mint szülő, mire figyeljek oda?
2: Például, ha leteszi a telefont, ugye ez nem az a jellemző a gyerekekre, hogy a telefont olyan szívesen hagyják ott akár 1-2-3 órára, vagy azt mondja, hogy inkább nem. De ez is tipikus tud lenni, hogy a gyerekek nem akarják azt látni, ami ott folyik, különösen, hogyha velük szemben valami nagyon rossz történet. Tudják, hogy az attól még zajlik, tehát éjszaka lehet, hogy egymással, de hogy így-úgy viselkednek gyerekek, de hogy ezt nem akarja látni. Van ez a példa, amikor fura az, hogy ő nem akarja, tehát hogy ott hagyja a telefonját, még hogyha nem is a konyhaasztalon, de a szobájába leteszi, és nem úgy viselkedik, ahogy korábban viselkedett. Amúgy a jelek, azok nagyjából ugyanazok a jelek, mint amikor nem az online térben történik. Tehát az, hogy egy gyerek nincs jól, hogy visszahúzódik, hogyha mindig azt tudja észrevenni, és azért szoktuk, te is azért a szülőt hozott példának, vagy a pedagógus hozzuk példának, mert azok, akik amúgy ismerik a gyereket, tudják, hogy ő egy extrovertált, amúgy vagy introvertált. Cserfes, sokat beszél az iskoláról, vagy szinte amúgy nagyon nehéz kihúzni belőle bármit is, mert hogy ahhoz képest lesz feltűnő az, hogy ő valamiben nincs jól, hogy visszahúzódó lesz az a gyerek, aki korábban nagyon szívesen mesélt, nem akar találkozni a barátaival, más hosszabb útvonalon jön haza, csak azért, hogy később érjen haza, vagy azért, hogy elkerülje azokat a barátokat, akikkel amúgy az online térben van esetleg valamilyen kapcsolatban, szóval nincs nagy különbség abban, hogy mit vegyen észre egy szülő, hogyha online vagy offline történik valami.
1: Érintettük már a pedagógusok szerepét, de nagyon érdekelne, hogy az adatok mit mutatnak az iskolák szerepéről, tehát a pedagógusok szerinted fel vannak készülve arra, hogy felismerjék a bántalmazást, meg eleve a lelki problémák jeleit egy-egy diákon, azon túl, hogy egy konkrét példát már említettél?
2: Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert ez egyik legfontosabb feladat szerintem, hogy nem fenyegetni, vagy törvényekkel kell szabályozni elsősorban az, hogy kinek mi a feladata, az is fontos, hogy törvényekkel szabályozzuk, de mindezek mellett nagyon sok támogatást és segítséget kellene adni, például a pedagógusoknak, hogy mit vegyen észre, és utána milyen feladata van, hiszen a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tag, ezt nem is minden pedagógus tudja, miközben ez felelősséggel jár, és következményekkel jár, hogyha nem tesz eleget a jelzési kötelezettségének. De hogy ne csak a jelzésről beszélünk, lehet, hogy van olyan eset, ami még nem jelzésértékű, még nekem nem kell a hatóságok vagy a gyermekjóléti szolgálat felé pedagógusként jeleznem, de azért nem tehetek semmit. Tehát a kettő között, hogy nem csinálok semmit, megjelzek, még nagyon sok mindent lehet tenni, akár a szülőkkel való együttműködésben, a fogadórákon, akár a gyerekekkel való közösségi beszélgetésekben. Szóval, hogy kérdeztél arról, hogy a pedagógusok hogyan vannak ebben a jelentésben, erre például így hivatkozunk, hogy a legnagyobb arányban a pedagógusoktól érkezik jelzés, gyermekvédelmi jelzés, ami tűnhetne úgy, hogy ez egy milyen jó adat, hiszen a pedagógusok figyelnek, ők van a legközelebb a gyerekekhez, mint szakemberek, tényleg nekik van a legnagyobb indokuk arra, hogy ezeket észrevegyék, de hogyha megnézzük, hogy milyen esetekben jeleznek, akkor sokkal kevesebbszer bántalmazás kapcsán jeleznek, inkább azért jeleznek, mert a gyerekek hiányzanak az iskolából, ami szintén fontos, kell, hogy jelezzenek, és lehet, hogy aztán egy gyerekvédelmi helyzetbe kerül valaki azért, mert hiányzik, szóval, hogy kell egy figyelem arra is, hogy ezeket az eseteket jelezzék, de azért azt gondolom, hogy sokkal kisebb arányban jeleznek, vagy jeleznek bárhova is a pedagógusok, akkor, amikor lenne okuk arra, hogy gyermekvédelmi esetekről beszéljenek.
1: Kata, még egy utolsó kérdés, ugye a jelentésnek nem csak az a célja, hogy a problémákat feltárja, hanem hogy megoldásokat is keressen. Szerinted melyek azok a legfontosabb lépések, amelyek akár rövid távon javíthatnak a gyerekek helyzetén? Tudom, hogy naívnak tűnik a kérdés, hogy rövid távon, de mégis felteszem.
2: Szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak abban gondolkodjunk bele, hogy több pénz kellene a gyerek védelembe. Hát arra mennyire van kontrollunk,
1: és ez holnap.
2: Mindenben több pénz kell. Szóval ez is fontos beszélni, de hogy holnap én tanárként, vagy én háziorvosként, védőnőként, aki a gyerek mellett vagy szülőként, mit tudok tenni? És azt hiszem, hogy azért erre van válasz. Az a válasz, hogy odafigyelek jobban rá, ami szintén egy ilyen fél válasz, mert mindenki, ahogy te is mondtad, azért a gyerekére igyekszik odafigyelni, de az, hogy több információt szerzek. A gyerekjog jelentést tök jó, hogy mondod így, hogy nem csak azért készítsük, hogy szörnyűködjünk rajta, és rosszul érezzük magunkat akár kora reggel, hanem azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mire kell igazán odafigyelni, hogy a tudás az megvéd bennünket is, és megvédi a gyerekeket is. Ha tabusítunk, az nem fog megvédeni, az biztos, hogy bizonytalanságot szül, hogy egyáltalán kezdjünk el beszélni arról, hogy mi van, és a világos képet lássuk, ne úgy általánosságban beszéljünk a gyerekekről, hanem konkrét azon az online térben mi történik velük, kezdjünk el a saját gyerekeinkkel akkor is beszélgetni, amikor nem valami bajban vannak, hanem mint ahogy te leülsz a gyerekeddel és egy beállításon, utána lehet, hogy föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ma milyen applikációt töltöttél le, mert én a Flight Radar töltöttem le, tök jó nézem, és te, szóval, hogy kezdjünk el olyasmiről, vagy folytassuk, hogyha már ebben van aki, ami a gyerekeket, amiben ők vannak, igazi érdeklődést mutassunk arra, hogy ők miben vannak, hiszen így lehet, hogy arról is tudomást fogunk szerzni, hogy amúgy most a Discorddal játszik, amiben lehet némi gyanunk arra, hogy ott azért az online csetek, vagy azokon a játékfelületeken, amiken ő játszik, ott vajon mennyire biztonságosak, hogyha ebben gyanunk kezd bennünk felmerülni, akkor egyszerűen nézzünk utána. Ma már nagyon sok helyen lehet segítséget kérni, az interneten aztán pláne, hogy mi az, ami aggodalomra adokott, és mi az, amiben azért nem kell olyan nagyon aggódnunk.
1: Hát Kata megint nagyon tanulságos volt, gyere máskor is, nagyon szépen köszönjük. Stári Katával, a Hintalovon Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgettünk a legújabb gyerekjogi jelentésről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, jövök máskor is.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Pesti alsórakparton az Eötvöstéri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Baleset okoz fennakadást a Veres

0: előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térig, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telített az M1-M7-es autópálya a közös bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsó rakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Zsigmond tér vonalától délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Kovács Botond, PKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A keleti bölcsek tanításától a legfrissebb tudományos fejlesztésekig. Check-in! Most a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazz, így van, ez itt a Business Class. Június 2-án, kedden reggel, 8:09. SMS számunk 0630 2010909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És tudják, a mai kérdés Irapuato, azaz a magyar futball nemzet halála, mint hogy 40 éve éppen ezen a napon szenvedett nagyon súlyos, megalázó 6-0-ás vereséget a magyar labdarúgó válogatotta a mexikói világbajnokságon a Szovjetuniótól. Nagyon sok sztori érkezett már itt a hallgatóktól, tartsák meg ezt a jó szokást, 0630 2010909. Ugye a legtöbben arról írnak, hogy amikor bejöttek, hogy nézzék a meccset, és már a 4.-5. percben járt a meccs, akkor már 2-0-ra vezettek a szovjetek, és hogy onnantól kezdve nem nagyon volt kedvük nézni ezt az egészet. Örülök nagyon, hogy írnak, 0630 2010909, de most teljesen mással folytatjuk, mint hogy

0: Annak a cégnek az ügyvezetője érkezett hozzánk, amelynek magyarországi fejlesztésű és gyártású drónjai meghódítják a világpiacot. Kecser Máté a vendégünk, az ABZ Drone. Úgy mondjátok, Máté, jó reggelt!
1: Így van, jó reggelt
0: ABZ Drone-tól, és tulajdonképpen vele majd a drónpiac aktuális trendjeit is végigveszünk. Bocsánat, hogy belevágtam, csak nem tudtam, hogy ABZ-nek mondjátok el.
1: Itt Magyarországon ABZ Drone-nak mondjuk, hogyha nemzetközi partnerekkel beszélünk, akkor ABZ Drone, igen.
0: No, szóval, hogy vágjunk is bele akkor, mert hogy néhány éve még sokan játéknak vagy ilyen hobbi eszköznek tekintették a drónokat. Hol tart ma a piac, csak hogy így belecsapjunk a lecsóba, és mennyire váltak ezek a drónok professzionális munkaeszközzé?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Hú, hát nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, ugye azt gondolom, ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez nem egy ilyen túl nagy titok vagy érdekesség, hogy elsődlegesen a hadászatból származik a drónoknak a kialakulása, a kifejlődés, és ami viszont nagyon érdekes, hogy már az 1800-as évek közepén elkezdett azzal foglalkozni a hadászat, hogy hogyan lehetne egy picit egyszerűbben hadat viselni, és természetesen, ahogy szépen ugráltunk a történelemben, első világháború, második világháború, hidegháború, ez mind-mind adott egy plusz-plusz lökést a drón technológia fejlődésének. És az, hogy hogyan jelent meg a polgári életben, azt gondolom az is érdekes, így a 2000-es évek elején kezdtek el először ezek az eszközök megjelenni, viszont hogy tekintettek rá először az emberek, hogy tekintettünk rá mi, hát mint játék. Meg tudjuk vásárolni valamelyik áruházban a gyermekünknek, vagy akár saját részre, viszont elképesztő módon fejlődött az avionikai rendszerük, a szenzorozottságuk, és ma már ott tartunk, hogy azt mondhatom, hogy akár a mezőgazdaság, akár az ipar, építőipar, vagy akár a tisztítás technológiának egy meghatározó eszköze ma a drón.
0: Ugye az ABZ vagy ABZ drón története azt mutatja, hogy azért Magyarországon is lehet világszínvonalú drón technológiát fejleszteni. Ti hogyan jutottatok el idáig? Mennyi idő volt ez?
1: Ami nagyon fontos, és talán érdemes leszögezni, hogy az ABZ Innovation Kft. Az, amely a magyar drón fejlesztéssel, gyártással foglalkozik, illetve a nemzetközi disztribúcióval.
0: Beszélgettünk velük is már.
1: Így van, így van, itt volt a kollégám. Az ABZ Drón Kft. Meg talán leegyszerűsítve minden, ami Magyarország, tehát nekünk az elsődleges piac Magyarország, illetve az ABZ Innovation Kft. Által fejlesztett és gyártott termékeknek vagyunk a kizárólagos magyarországi forgalmazói. Ami nagyon fontos, hogy most már közel 10 éve foglalkozunk ipar és mezőgazdasági drón technológiával. Elsődlegesen, mint szolgáltató cég voltunk, és vagyunk a piacon, tehát 10 évvel ezelőtt megvásárolták a tulajdonosok az első rendelkezésre álló monitoring drónokat, permetező drónokat, és elkezdtünk vele szolgáltatni. Ha megnézzük a drónok polgári felhasználását, akkor azért elmondható, hogy nagyon-nagyon agrárközpontú a drónoknak a felhasználása. Mi is ebben a szegmensben kezdtünk el ezekkel az eszközökkel foglalkozni, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, és talán ez eredményezte azt, hogy fel tudtuk építeni az oktatási üzletágunkat. Most már ott járunk, hogy szolgáltatunk, oktatunk, értékesítjük a termékeket, és azt szoktam mondani, hogy segítünk eligazodni a néha labirintus jellegűnek tűnő jogszabályi keretrendszerben, hiszen 2021 óta azért ezeket az eszközöket az EU szerte meghatározó jogszabályok alapján kell használni.
0: Nézzük már meg, Máté, azt, hogy egyébként mely országokban és mely iparágakban a legnagyobb a mostani érdeklődés a magyar fejlesztésű drónok iránt.
1: Uh-huh. Ami nagyon fontos, hogy az ABZ Innovation most már közel 40 országban van jelen a hazai magyar fejlesztésű drónokkal, egészen az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig, hogy mely szegmensek a meghatározó, ugye ahogy említettem, a mezőgazdaság. Azt szoktam mondani, hogy a mezőgazdaságban van egy eléggé megfogható feladatrendszer az eszközöknek. Mit tudunk csinálni egy permetező drónnal? Hát elsődlegesen permetezni, valamit kijuttatni vele. Itt azért fontos megemlíteni, hogy Magyarország azért 2022-ben az elsők között alkotott meg egy olyan jogszabályi hátteret, amely lehetővé tette, hogy permetezzünk ezekkel az eszközökkel. A másik nagyon fontos ágazat az az ipar, és talán az ipar egy picit lassabban nyitott. Az elmúlt 4-5 évben figyelhető az meg, hogy egyre jobban érdeklődnek ott is a drón technológia. kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez azért van, mert ott egy picit nehezebben megfogható a feladatrendszer. Mit tudunk csinálni egy kamerás drónnal? Videót készíteni. Viszont az építőiparban ennél sokkal többre képes az eszköz, akár 3D modellezés, 3D pontfelhő készítése, kétdimenziós felmérések, amelyek akár mérnöki szegmensben is nagyon-nagyon meghatározóak. És ami egy érdekesség, engedd meg, hogy megemlítsem, ez a tisztítás technológia, hiszen az ABZ Innovationnek van egy tisztító drónja, amely magas nyomású tisztítást tesz lehetővé, azt gondolom, hogy teljesen új szintre emeli, akár a homlokzat tető, vagy bizonyos esetekben a napelem rendszereknek a tisztítását.
0: Egyébként, hogyha itt a mezőgazdaságot tényleg hangsúlyosan helyezzük el ebben a beszélgetésben, akkor ugye nem kérdés, hogy az az egyik legfontosabb felhasználási terület. Említs már példát, hogy mire képes ma egy modern agrárdrón, amit mondjuk néhány éve csak emberi munkával lehetett elvégezni.
1: Nagyon fontos, hogy mindenre nem képes. Tehát elsődlegesen egy kiegészítő eszközként kell ezekre a permetező drónokra tekinteni. Vannak olyan kijuttatási módozatok, olyan növényvédőszerek, ahol sokkal hatékonyabb ezt alkalmazni. A mi palettánkban egészen a kisebb 10 literestől egészen az 50 literes permetező drónokig vannak eszközök. Hogyha mondjuk a legnagyobb kapacitású eszközről beszélünk, amely akár 50 liternyi növényvédőszert vagy növényvédőszernek nem minősül egyéb terméket tud magával hordozni, illetve kijuttatni. Itt egy felszállással akár 4 hektárt is le tudunk szántóföldi kultúrába.
0: Mekkora egy ilyen drón egyébként? Mert most elképzeltem egy 50 liter folyadékot, hogy én megemelem, hát nem biztos, hogy elbírnám. Mekkora egy ilyen drón?
1: Hát a maximális,
0: ez föl is emeli.
1: A maximális felszálló tömege közel 100 kg, hogyha így a méreteit tekintjük, akkor már lassan a 3 métert is meghaladja az átmérője.
0: De simán elbírja.
1: Abszolút.
0: És egyébként a parancsokat végrehajtja pontosan, vagy precízen. Sokkal hatékonyabban, ahogy említetted, mint mondjuk egy ember. Hozzáteszem, hogy valóban én is azt olvastam, amikor készültem rád, pontosabban erre a beszélgetésre, hogy a permetező drónok tényleg egyre népszerűbbek. Költségben, meg mondjuk környezetvédelmi szempontból is hatékonyabbak ezek?
1: Mindenképpen azt gondolom, igen, hogyha a költségeket nézzük, nekünk van egy jó kis összehasonlításunk, mondjuk hagyományos szántóföldi eszközökkel összehasonlítva egy ilyen eszközt. Ott is jelentős egyébként egy hektárra levetített költségkülönbség. Ugye, hogyha belegondolunk, milyen költségünk van mondjuk egy szántóföldi eszköznél és egy drónnál, van egy amortizációs költségünk, hát egy drónnak az amortizációs költségét összesen lehet hasonlítani mondjuk egy traktor vagy egy hidas permetezőnek az amortizációs költségével. Üzemanyag költség is van. Ugye nagyon fontos, és talán ez az egyik olyan szempont, amely környezet kímélővé teszi, hogy itt nem robbanó motoros meghajtások az eszközök, hanem akkumulátor technológiát használunk, viszont ezt is tölteni kell agregátorral. És ami egy nagyon-nagyon fontos költségkülönbség, az a taposási kár. Ebbe sokan bele sem gondolnak, hogy amikor egy hagyományos eszközzel bemegyünk a vegetációba, ott az eszköznek a kereke, az taposni fogja a vegetációt. A drón esetében ilyenről nem beszélhetünk. Tehát ezek azok a különbségek, amelyek ezek a költségkülönbség hatékony üzemeltetést adják.
0: Mondjuk ebben én sem gondoltam bele, hogy valóban egyébként, hogyha permetezünk, szántunk, aratunk, akkor maga a traktor az elég komolyan szétroncsol egy csomó részt a földön.
1: Abszolút.
0: Meglehetősen, hogyha a keréknyomokat összeadjuk, a meglehetősen nagy hányadát a termésnek akár teljesen szét tudja roncsolni. Figyelj csak, Máté, melyik az a legkülönlegesebb vagy legizgalmasabb projekt, amiben az ABZ drónjai eddig részt vettek?
1: Hú, rengeteget tudnék említeni. Talán, hogyha egy picit az ipari szegmest behozzuk, akkor ugye miért kezdünk el alkalmazni drónokat? Mert szeretnénk hatékonyabbá tenni azt az adott munkafolyamatot. És én azt látom, hogy már az is szempont, hogy lehetőleg a humán erőt még a drón technológiából is elkezdjük kivonni. Pont azért kezdenek el megjelenni, és most már egyre jobban elterjednek az úgynevezett dokkoló rendszerek. Amit úgy kell elképzelni, hogy mindenkinek, mint egy ilyen körülbelül 50x50 cm-es doboz, ez egy időjárás álló doboz, amiben található egy drón. Ezt ki tudjuk telepíteni egy napelempark mellé, egy ipari parkba, és a drón képes teljesen önállóan feladatot végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy külső beavatkozás nélkül is, akár az akkumulátor töltését is meg tudja saját maga oldani. Tehát ilyen szempontból már kicsit idézőjelbe téve függetleníthetjük még a távpilótát is a dróntól. Azért teszem idézőjelbe, mert nyilván mindig van egy beavatkozási lehetőség. Tehát, hogy jön egy mentőhelikopter, akkor természetesen természetesen be kell tudni avatkozni. De például ilyen érdekes projektjeink voltak, tehát például egy nemzetközi repülőtérre is telepítettünk már ilyen rendszert, amivel elsődlegesen az őrzésvédelmi feladatokat voltak képesek ellátni. De ami érdekes, az Innovation tisztító drónjával például a MÜPÁ-nak a homlokzatát tisztítottuk egy ilyen bemutató jelleggel.
0: Azt igen, említetted, hogy egyébként tisztításra is alkalmas, és újra csak rácsodálkozom, hogy egyébként mondjuk a tisztítószert megemeli egy ilyen szerkezet, és hogy milyen csodálatos, hogy fönt marad a levegőben, és végrehajtja pontosan, precízen azokat az utasításokat, amelyeket megkértek, vagy amelyeket adtok neki. Figyelj csak, ugye a mesterséges intelligencia ma már tulajdonképpen minden technológiai területen megjelenik. Hogyan változtatja meg az AI-ja a drónok működését és képességeit?
1: Uh-huh. Még egy picit engedd meg, hogy visszacsatoljak az előzőre. A tisztító drón a tisztítószert nem viszi magával, hanem ez egy úgynevezett kötött drón. Ja. Tehát van egy ilyen 30 vagy akár 60 méteres tömlő, a magas nyomású rendszer az lent van a földön, és ő pumpálja föl tulajdonképpen, így teszi még hatékonyabbá az üzemeltetést.
0: Hát lehet, hogy több mint 50 literre van szüksége, nem úgy, mint mondjuk egy permetező szerint. De ettől függetlenül lenyűgöző a dolog, úgyhogy le a kalappal előtte. Na nézzük az AI-t.
1: Igen, egyre nagyobb szerepet kap. Itt akárhogyha a szenzorozottságát tekintjük az eszközöknek, ma már elmondható, hogy talán minden iparban, mezőgazdaságban használható drónnál van például egy akadályfelismerő rendszer. Itt rengeteg technológiát alkalmaztak az elmúlt években, szonár, radar, lidár technológia, és például az akadályok felismerésében már a mesterséges intelligencia szerepet kap. De hogyha az őrzésvédelmet nézzük, akkor a mai technológia már képes akár személyeket, járműveket, akár hajókat felismerni, és akár élőben leszámolni, hogy hány darab személy található mondjuk a kamera látószögében. Ezzel próbáljuk még hatékonyabbá tenni a drónok üzemeltetését.
0: Azon gondolkodom, hogy sokan attól tartanak, vagy tarthatnak, én is tartok attól egyébként, hogy az AI elveszi az én munkámat, tegyük hozzá, hogy a drónok bizonyos munkakörök szerepét elveszik, vagy elvehetik. Ti hogy látjátok, hogy lehetséges a drónokra úgy tekinteni, mint új munkahelyeket teremtő technológiára? Vagy inkább arról van szó, hogy valóban teljesen ki fogja váltani az embert?
1: Én azt gondolom, hogy most még nem járunk ott, hogy kiváltsa teljesen az embert. Nyilván az, hogy a jövő mit hoz, ezt én nem tudom megjósolni. Viszont csak hogyha az agráriumot nézzük, akkor ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat a számunkra, hogy mondjuk egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt mondjuk a drónpilóta képzéseinken nem ült még gazdálkodó, hanem ültek nyitott gondolkodású vállalkozók, akik szerették volna megtanulni, hogy hogyan lehet ebből pénzt keresni. Hogyha most megnézem az oktatásainkat, akár a növényvédelmi drónpilóta képzést, akkor ott biztos, hogy a résztvevőknek a fele gazdálkodik, és azért ül ott az oktatáson, mert szeretné a saját gazdaságába használni. Tehát szeretné kiegészíteni a meglévő hagyományos eszközeit, és nagyon sokszor a munkavállalóival együtt érkezik mondjuk egy gazdálkodó, hogy őket tanítassa meg a drónok üzemeltetésére.
0: Így a beszélgetés vége felé, Máté, nézzük még meg azt, ígértem a hallgatóknak már reggel is, meg most is a felvezetésben, hogy nézzük meg a globális drónpiacot, hogy szerinted most milyen trendek a meghatározóak? Mire figyelnek leginkább a gyártók, és mire a vásárlók?
1: Uh-huh. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy felhasználóbarát és hatékonyan felhasználóbaráton és hatékonyan lehessen üzemeltetni az eszközöket. Pont ezért jön be a mesterséges intelligencia is, hogy minél egyszerűbben lehessen egyes munkafolyamatokat elvégezni. Hogyha a mezőgazdasági drónoknak a trendjét tekintem, akkor azt látjuk, hogy egyre nagyobbak ezek a permetező drónok. Picit viccesen meg szoktam jegyezni, hogy lassan újra feltaláljuk a helikoptert, és nyilvánvalóan nem feltétlenül ebbe az irányba kellene menni, hanem olyan technológiát létrehozni, és a magyar fejlesztésű drónoknál is a gyártó erre figyel elsődlegesen, hogy például olyan akkumulátor technológiát alkalmazunk, amelyel akár egy kisebb liter kapacitású eszközzel nagyobb területet lehessen lepermetezni. De az avionika, a mesterséges intelligencia, illetve a szenzorozottságnak a fejlődése az, ami leginkább megfigyeltő a piacon.
0: Legyél egy kicsit Vátesz vagy proféta, és nézzük meg azt, hogyha 5 évvel előre tekintünk, és ez az utolsó kérdés, akkor hogyan fog kinézni a drónok világa? Mi az, ami még ma rendkívül futurisztikusnak tűnik, de 5 év múlva tök természetesen fogunk erről itt beszélgetni, vagy hát nem velem fogsz itt akkor beszélgetni, lehet, hanem valami AI által kreált műsorvezetővel.
1: Amit már elkezdtem, tehát például az akkumulátornak a töltése, azt gondolom, hogy egy 5 éven belül is teljesen automatikusan fog megjelenni, és a távpilóta már nem feltétlenül mint kezelő, hanem egy picit a háttérbe visszalépve egyfajta felügyelőként fog csak a drónok üzemeltetésében részt venni. Ez nagyon-nagyon sokszor már ma is megvalósul, de sokkal dinamikusabban fog szerintem a jövőben.
0: Hú, nagyon izgalmas legyen úgy. Máté, nagyon szépen köszönöm Kecer Mátéval az ABZ drón, vagy ABZ-nek akartam mondani, tehát ABZ-nek majd drón képviselőjével beszélgettünk, ügyvezetőjével, nem csak magáról a drónokról, hanem a drónpiac aktuális trendjeiről is. Nagyon érdekes volt. Köszi, Máté, még egyszer.
1: Köszönöm szépen.

0: turista. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz, a magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot, ismét kihajózhat a tengerre a Hondius. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos, holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a pesti alsórakparton az Eötvös téri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz a felhajtás a Széchenyi István térre. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól dél felé a Szabadság hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig, továbbá az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsórakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Margit hídtól délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Kovács Botond, PKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Június 2-án, kedden reggel, 9 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És tudják, éppen ma 40 esztendős Irapuától, legalábbis futball nyelven, futball körökben így mondják, éppen ma 40 éve szenvedett súlyos 6-0-ás vereséget a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon a Szovjetuniótól, és ezzel kapcsolatban kérdezzük önöket, hogy önök hogyan emlékeznek erre a napra, már amennyiben látták a mérkőzést, illetve hogy legyen kicsit általánosabb a kérdés, hogy nehogy bármelyik hallgató, aki nem figyelte annak idején a mexikói világbajnokságot, kirekesztve érezze magát. Szóval önök szerint mennyit ad hozzá egy nemzet imidzséhez, ha jó futballcsapata van? Gábor azt írja, hogy 17 évesen a Balatonon volt, és 5-6 perccel a kezdés után ért oda a tévéhez, akkor már 2-0-ra vezettek a szovjetek, úgyhogy 5-0-nál ő feladta, nem nézte tovább a meccset. Nagyon szépen köszönjük. Aztán Erik írja, hogy régebben egy nemzeti válogatott játékán jól érezhető volt egy nép karaktere. Ma már a futball globalizációja miatt, zárójel innen-onnan gyűjtött játékosok, zárójel bezárva, ez kevésé igaz. Csak pár kis ország csapatánál, például az izlandiaknál lehet ez igaz, de volt olyan egy 938-as végű számról, aki azt írta, hogy az országokat a foci szerint szokták minősíteni. Lásd, aranycsapat, Puskás. Nagyon szépen köszönjük. Most teljesen mással folytatjuk, mert hogy a KSH-n megjelentek az első negyedéves GDP gyors jelentés adatai, és ezt vesszük most górcső alá Varga Zoltánnal, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjével. Hello Zoli, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Első körben nagyon fontos kérdés, ugye néhány perccel látott te is csak a számokat, hogy meglepetés, vagy inkább a várakozásoknak megfelelőek ezek az adatok. Ugye csak, hogy zanzásítsam, az első negyedében a gazdaság teljesítménye 1,7%-kal haladta meg a 2025-ben lévő első negyedévét, de tulajdonképpen 0,8%-kal emelkedett, hogyha az előző negyedévet nézzük.
2: Így van, és ez megfelelt az előzetesen közölt adatoknak, hogy a KSH kétszer közli a GDP adatokat először egy ilyen előzetes gyors adatot, amiben csak a legfontosabb számok vannak benne, és most tette közé a részletes adatsort, úgyhogy azt jelenthetjük, hogy a várakozásoknak megfelelő volt, és talán van valami reménysugár most már arra, hogy a stagnálásból ki tud mozdulni a hazai gazdaság, főként, és főleg, hogyha ehhez hozzávesztük a múlt heti bejelentést, miszerint felszabadulhatnak az uniós források a következő negyedévben, amennyiben sikerül teljesíteni a feltételeket.
1: Mindjárt elmegyünk a részletekbe, de épp ezt akartam kérdezni, amit egy picit már pedzegettél, vagy részben érintettél, hogy maga ez a GDP adat, amit itt most beszéltünk, ez mit üzen a magyar gazdaság állapotáról?
2: Hát azt mutatja, hogy továbbra is a belső fogyasztás hajtja a növekedést, illetve a termelési oldalon is már vannak pozitív jelek az iparban is, hiszen az is növekedni tudott 0,8%-kal, ezen belül a feldolgozóipar 1,3%-kal. Az elmúlt négy évben azt láttuk, hogy itt vagy csökkenés, vagy stagnálás volt összességében az iparban, és ennek nyilván megvoltak az okai, többek között ugye a külső kereslet visszaesése az elmúlt években, most már lehet így mondani, hogy a német gazdaság gyengélkedése is, illetve ugye az energia válság, 2022-23-as energiaválság is nagyban hozzájárult a visszaeséshez, úgyhogy most már talán kezdünk kiérni az alagútból, bár nyilván a küszöbön van egy újabb energiaválság lehetőségesen most az iráni konfliktus miatt, úgyhogy azért nem lehetünk teljesen nyugodtak.
1: Bár Trump elnök éppen ma mondta, most néztem meg a BBC News-on, hogy egyébként néhány napon belül akár lezárható is lehet a konfliktus, de tudjuk, hogy nyilvánvalóan a konfliktus következményei azért jócskán tudnak eszkalálódni. Figyelj csak, Zoli, hogyha már a termelési oldalt említetted és az ipart, akkor ezért a mezőgazdaság például 1,9%-kal múlta felül a tavalyi év azonos időszakát, az építőipar pedig 4,3%-kal. Ezek mit mesélnek ezek a számok?
2: Igen, a mezőgazdaság esetében ez egy pozitív hír, itt kulcskérdés lesz, hogy az idei év ugye gyenge csapadéka miatt lesz-e a száj, ugye a tavalyi évben, illetve tavaly előtt ez húzta vissza a mezőgazdasági termelést, Az építőipar az még nem tudott talpra állni, de egy csökkenés volt látható, de itt is bízhatunk abban, hogy amennyiben az uniós források jó részét sikerül felszabadítani, akkor azért meg fogja lökni, vagy meglökheti az építőipart is, és az ipar minden szegmensét talán segíti majd, úgyhogy ebben bízhatunk, de ettől függetlenül az idei évi növekedés várhatóan visszafogott lesz, összességében ilyen 2% körüli bővülés lehet jó esetben, és majd az uniós források lényeges hozzáadott értéke inkább 2027-ben jöhet, 2027-es évben.
1: Mi a helyzet a szolgáltatásokkal? Itt ugye a bruttó hozzáadott érték együttesen 2,3%-kal emelkedett.
2: Igen, itt nagy növekedést van egy olyan szegmens, hogy szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, itt 5,3%-os volt a növekedés. Ebben szerepet játszhatott egyébként már a tavaly negyedévben is, illetve az idei első negyedévben az otthon start programhoz kapcsolódó tervezési, tehát ilyen adminisztratív és tervezési munkálatok, úgyhogy ez tolta meg részben felfelé. Oktatás 3%-kal bővült, illetve a pénzügyi biztosítási tevékenységet lehet még kiemelni, mi szintén közel 3%-kal. Úgyhogy itt korábban sem volt probléma, tehát nem a szolgáltatási szektorban volt a fő gond, hanem az iparban, és ez még továbbra is látszik. És hogyha esetleg átmegyünk a felhasználási oldalra, ott is a korábbi trendeket erősítette meg a mai jelentés. A háztartási fogyasztás majdnem 5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit, és ez de inflációtól szűrt, tehát ez reál értéken számítják, ugyanúgy, ahogy a GDP-t is. Úgyhogy el lehet mondani továbbra is, hogy a belső fogyasztás húzza, illetve tartotta meg az elmúlt negyedévben a hazai GDP-t, és most egyelőre még azt húzza, és ahogy a bekapcsolódnak az új termelői kapacitások, ugye a nemrég átadott gyártóüzemekben, az is segíteni fog a folyó, illetve a következő negyedévekben, és akkor a negyedik negyedévtől, illetve a 2027 első második negyedévtől pedig az uniós források bekapcsolódása is mindenképpen felfelé mutató tényező lehet, bár ott már lehet akár már az idei harmadik negyedik negyedévben is ennek pozitív hatása az előfinanszírozások miatt.
1: Szóri, azon gondolkodom egyébként, miközben itt a fogyasztásról, meg a felhasználói oldalról is beszélünk, hogy ugye a lakosság alapvetően gyakran nem érzi a saját pénztárcáján azt, amit a GDP mutat. Hogyan fordíthatóak le ezek a számok a hétköznapok nyelvére?
2: Hát tulajdonképpen ugye a lakosság szempontjából nem annyira lényeges. Nyilván azért a nemzetgazdaság szempontjából egy fontos mutatószám a GDP. Növekedés szempontjából viszont ugye a lakosság ezt nem mindig érzi, hiszen hogyha adott egy gazdaság, ami elsősorban exportra termel, és ugye külföldre viszik ki a termékeket, nem biztos, hogy a lakosság érzi ezt a növekedést, mondjuk, hogyha van egy 4-5%-os dinamikus GDP növekedést, tegyük fel, hogy mondjuk egy Magyarországon lesz még egy dinamikus növekedési időszak, és a termékek nagy részét, hogy a külföldre termeli az ország, azt a hazai lakosság kevésbé érzi. Nyilván a vállalatok a jövedelmezősége szempontjából is fontos, és ugye ezt már viszont tehát a munkavállalói csatornákon keresztül a lakosság is megérezheti a magasabb jövedelmekben, de valóban ez egy nem annyira lényeges mutatószám a lakosság életszínvonala szempontjából, tehát most már erre próbálnak a közgazdászok kitalálni olyan mutatószámokat, ami reálisabban mutatja a lakosság életszínvonalát vagy életminőségét.
1: Te hogy látod, hogy hogyan teljesít jelenleg Magyarország a régiós versenytársakhoz képest, illetve az uniós átlaghoz képest?
2: Az uniós átlaghoz képest most már nem teljesítünk annyira rosszul, viszont a régióhoz képest továbbra is lemaradók vagyunk. Itt különösen érdemes kiemelni a lengyel gazdaságot, ami bár ott is vannak természetesen problémák, de a költségvetési hiány szempontjából, ugye, ami nagy részt a védelmi kiadások növelése okozott, de azért a lengyel GDP rendre 2-3%-kal tudott emelkedni az elmúlt időszakban, sőt most 3,5%-os volt a legutóbbi első negyedéves évperév adatuk, úgyhogy azért tőlük még mindig le vagyunk maradva. ugye Csehország inkább már fejlett gazdaságnak tekinthető, és ott tőlük annyira nem is vagyunk lemaradva, ott 2,4%-os volt a legutóbbi, viszont nem voltak recessziók közeli állapotban az elmúlt negyed években, tehát hogyha összességében megvizsgáljuk az elmúlt két évet, akkor bizony jelentősen a maradásunk sajnos még.
1: Figyelj csak, még egy utolsó kérdés, hogyha a mostani adatokat, amikről beszéltünk, a magyar adatokat beillesztjük az év egészére vonatkozó képbe, akkor szerinted módosulhatnak-e a 2026-os növekedési előrejelzések? Ugye több nemzetközi előrejelzés olyan nagyjából 2% körüli magyar növekedést várt az idén.
2: Így van, nyilván egy kulcskérdés lesz, hogy az uniós tárgyalások előre haladtával, illetve azoknak a feltételeknek a teljesítésével, hogy fogunk haladni. Akár még lehet szerintem 2% feletti növekedés is, hogyha ha pozitív lesz itt a kimenet uniós forrásokkal kapcsolatban, de nagyjából ez a 1,8-2,3%-os tartomány szerintem reális lehet a most érkezett növekedési adatfényében is.
1: Na hát meglátjuk, Zoli, egy csomót fogunk még beszélgetni addig is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Varga Zoltánnal, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjével beszélgettünk a KSH-n ma megjelent első negyedéves GDP gyors jelentésről. Köszi szépen még egyszer, Zoli, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a pesti alsórakparton az Eötvös téri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz a felhajtás a Széchenyi István térre. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, továbbra sem járható. Az állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól dél felé a Szabadság hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térig, továbbá az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsó rakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Margit hídtól délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Kovács Botond, PKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ez a Backpack a Business Classban, ahol beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class június 2-án, kedde reggel, 4:54. SMS számunk 0630 2010909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, nagyon köszönöm, hogy itt vannak velem, és tudják, említettem egész reggel, ezt kérdezzük önöktől, ugye ma van 40 esztendeje, hogy Irapuátóban a magyar labdarúgó válogatott 6-0-ra kikapott Szovjetuniótól a mexikói világbajnokságon, és ezzel kapcsolatban kérdeztük önöket, hogy milyen élményeik vannak, már amennyiben látták a meccset, de hogy azok, akik nem látták, ne legyenek kirekesztve. Igazából bővítettük a kérdést, és megkérdeztük önöktől, hogy alapvetően egy nemzeti futballcsapat önök szerint mennyit tud hozzátenni egy ország imidzséhez. Erik írja, hogy jó reggelt, régebben egy nemzeti válogatott játékán jól érezhető volt egy nép karaktere. Ma már a futball globalizációja miatt, mert hogy innen-onnan gyűjtik a játékosokat, ez zárójelben írta, ez kevéssé igaz. Aztán volt, aki azt hitt, hogy az országokat a foci szerint szokták minősíteni, lásd aranycsapat Puskással, volt, aki pedig arról írt, hogy 17 évesen a Balatonon volt, éppen az irapuátói mérkőzés közben, és 5-6 perccel később ült a tévé elé, mint ahogy a mérkőzés elkezdődött, és akkor már 2-0-ra vezettek a szovjetek, aztán 5-0 után föladta, és lement fürdeni a Balatonba. Szerintem jól tette. No, nagyjából még fél óráig írhatnak, 0630-2010-909, nagyon szépen köszönjük, de most teljesen mással folytatjuk, mert hogy, ahogy ígértem az adás elején is, a nyaralási szezonra hangolódva a nagy hajóutakhoz hozzuk meg a kedvet Détó András újságíróval, kollégával, műsorvezetővel. Hello András, köszi szépen, hogy itt vagy.
3: Hello, és köszönöm szépen a meghívást, köszöntök mindenkit.
2: És nagyon fontos, hogy a nagy hajóutakról beszélünk, mert hogy ugye sokak bakancslistáján szerepel maga az óceánjáros utazás, és te már több ilyen hajóúton, több térségben is részt vettél. Mi volt az első benyomásod, amikor először lépsz be egy ekkora hajóba?
3: Alapvetően nekem is bakancslistás volt, innen kezdeném, tehát mindig érdekelt, hogy milyen élmény lehet elrugaszkodni a talajtól, és egyáltalán hajózni. Tehát ez is egy az átlag ember, aki nem vitorlázik rendszeresen, én nem, az, hogy a vizen vagy, az egy nagyon különleges dolog, és nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet, mikor bezárnak egy hajóba, és elindul. Ráadásul, hogy a kérdésedre válaszoljak, olyan érzés ez, mintha az ember először jár egy olyan városban, amiben gigantikus épületek vannak. Tehát én mikor New Yorkban voltam először, akkor éreztem azt, hogy álltam előtte, és egy ilyen törpének érzem magam. És ez is olyan, mint egy óriási épület, tehát egy ilyen, nem tudom, 40-50 emelet magasnak tűnt, vagy lehet, hogy méretre nem ekkora, de ilyen óriásinak tűnő vas, amiben egy ilyen porszem beszáll. És ennek ellenére, abban a pillanatban, hogy az ember átlépi a küszöbét, onnantól kezdve viszont egy szállodában vagy. És egy pillanat alatt elfelejtett, hogy egy nem tudom hány tízezer tonnás vas szerkezetbe mentél be. Onnantól kezdve az az élményed van, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon jól kialakított, végtelenül átgondolt és jó szervezéssel megszervezett utazáson veszel részt egy profi mozgó szállodában.
2: Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy jól szervezett, mert ugye alapvetően, amit most így körbeírtál, és New Yorkot hoztad példának, ugye ezek a valóságos úszóvárosok, ezek a hatalmas hajók. De hogyha itt minden jól van szervezve, akkor egyrészt nem tudsz elveszni, másrészt pedig képes vagy nagyon jól érezni magad.
3: Mind a kettő igaz, olyannyira, hogy gyakorlatilag az első pillanattól olyan egy kicsit az egész belépés, még egy mondatra visszakanyarod, mint amikor a repülőtéren belépsz a check-in pultnál. Tehát ugye átnézik a csomagodat, átmész ezen az ellenőrzésen, és kapsz egy igazolványt, ami az a belépéskor, mint a reptéren legtöbb olyan országban, ahol erre szükség van, le is fotóznak. És ezt az igazolványt, amit megkapsz, onnantól kezdve ez a minden a hajódon, és ezzel tudsz belépni, kilépni, fizetni mindent, és attól a ponttól, hogy belész, mindenhol van olyan ember, vagy egy olyan infopont, hogyha, mert sokan kérdezték tőlem olyanok, akik nem beszélnek mondjuk idegen nyelvet, hogy mi van. Annyira egyértelmű jelekkel, meg mindennel meg van mutatva, ha más nem, a jó magyar kézzel, lábbal lehet boldogulni, hogy nem tudsz elveszni. Tehát nagyon jól látszik az, hogy majd később biztos beszélünk erről, azért van lehetőség arra, hogy az ember elkeveredjen, de nem tudsz elveszni abból a szempontból, hogy megmondják, hogy honnan, hova menj, hol mit lehet csinálni, hol a szobád, hogy találsz meg, hogy találsz a lából bébe. Tehát nagyon jól ki van találva, és végtelen segítőkész a személyzet. Mindenhol találtam olyan olyan embert, aki megkérdezte, hogy segíthet-e valami, amikor kicsit forgolódik valaki. Szóval nagyon, nagyon látszik, hogy azért ezt például az egyik hajótársaság, akinél voltam, ők már a 80-as évek eleje óta csinálják ezt. Ahogy mondtad, a 86-os VB-n ugye szovjetek elvertek minket elég rendesen. Tehát az előtt már elkezdődött ez a hajózás itt ennél az olasz cégnél, és hát azért ez nagyon nagy rutin. Kicsi hajókkal kezdték, növekedett a méret, jutottak el odáig most már tényleg, hogy 5-6000 ember vendég, plusz 1500-2000 fős személyzet.
2: Egyszerre egy hajón.
3: És hogy azért ez komoly logisztika, amit nagyon ki kellett találni, és csak egy példa, hogy a két hajótársaság, akinél utaztam, teljesen különböző logisztika, vagy elképzelés, filozófia szerint készítették el magát a hajótestet.
2: Nevezzük nevén egyébként, Andris, ugye az egyik a Costa Cruises volt, a másik pedig az MSC.
3: Így van. Köszönöm szépen. Ha már én vagyok, hogy a termék megjelenítésre, hogy ezt hallottuk az imént az egyik Peller lánytól a beköszönés előtt. Szóval az MSC-nél az a koncepció, hogy a színház, ami az esti programok, meg a nagy show műsorok, azt a hajó elejébe teszik, és bárki mehet ezek a hajó, a jegyed részeként részt vehetsz minden nap, más produkció, naponta kétszer vagy háromszor, attól függ, mennyien vannak, előadják a műsort. A Costánál viszont ez a hajó, legalábbis azon a hajón, amin én voltam, kettő ilyen hajójuk van, a hajó közepében van. És nagyon más tehát attól függ, ki mit szereti. Mindig elmondtam ezeken az utazásokon, ugye, amikor az Ibusznak készítettem ezeket a videókat, hogy azt kell tudni, hogy mit szeretne az utas. Én most, hogyha utólag mennék, hozzám személyemhez közelebb áll egy kicsit a Costának a filozófiája, de teljesen élhető, és sőt, aki meg azt szereti, hogy egy kicsit nyugisabb, vagy hogy mondjam, nem a központi nyüzsgés érdekli, hanem az, hogy ő, ha akar, elmegy nyüzsögni a hajó elejébe, de egyébként meg a hajó nagy része az nyugodt, az az MSC. És hogy nagyon kell tudni az embernek, hogy ő mit szeret egy nyaralásban. És a Costánál ez egy nagyon fontos filozófiai kérdés volt, hogy a úgynevezett Kolosseumot, ami egy, kettő, három, négy szintes színház.
2: Óriási. YouTube-on szoktam látni, de nagyon jó. Nagyon lenyűgöző.
3: És figyelj, igen. Olyan show műsort tudnak csinálni, hogy az egyik zenei tehetségkutatót, ami nálunk is ment Magyarországon, azt egy az egybe levették. Az egyik támogatója is a Costának egyébként, nem véletlenül csinálták meg ennyire profira valószínűleg, de olyan volt, mintha profi tévéműsort néznék, mert kivetítőkön is megy, és 7 vagy 8 kamerával közvetítették, tehát az ember csak áll, és ezt nem hiszi el, hogy egy ilyet lehet egy mozgóhajón, hogy ott megy, tényleg zsűri mindent, tehát nagyon, nagyon durva. És emellett mindegyik hajón minden nap másfajta produkciók, és hát a programok gyakorlatilag, ezt kérdezte valaki tőlem, hogy és nem lehet unatkozni? Hát mondom, a hajón mindent lehet csinálni. Ha nagyon akarsz, tudsz unatkozni, de hát mindig szembe jön veled valami.
2: Andris, nézzünk úti célokat, vagy desztinációkat, ugye alapvetően mondjuk nézzük meg a Panama csatornát, aztán utána a Karibi térséget is. Milyen a Panamán átkelni?
3: Hát figyelj, ezek ugye egy nagyon nagy érdekességet mondok a Panama csatornáról. Volt egy pillanat, az egész térség nagyon különleges, de volt egy időszak, amikor a Panama csatornánál volt egy blokád, vagy nem lesz, meg kell, tehát hogy amikor a hajó nem azt a útvonalat járja be, mint amit szokott, az is egy fantasztikus élmény, csak ezt akarom mondani, és ez megtörtént a Közel-Keleten is, hogy meg kellett kerülniük Afrikát a hajóval, és hogy ezek különleges pillanatok. De hogy válaszoljuk a kérdésedre, tehát minden térségnek megvan a különbsége. Én azt tudom mondani neked, hogy ha valaki a karibi világot, vagy az Amerikában történő hajózást választja, ott inkább a hajózás élmény lesz erős, nem pedig a szárazföldi pillanatok. Megáll a hajó párszor, de nem ugyanaz, mint az európainál. Tehát ha valakinek az a iszonyat mennyiségű luxus szolgáltatás, amit ez a hajó, vagy ezek a hajók tudnak nyújtani, az kell, akkor ő neki nagyon javaslom azt, hogy a karibi térségbe menjen el hajózni. Például ott van olyan szolgáltatás, hogy megáll a hajó, ez a legtöbb hajótársaságnak most már saját szigete van, amin fölépítettek egy ilyen végtelen mennyiségű szórakoztató parkot, és akkor ott általában a hajók azért este 6-7 körül legkésőbb elindulnak tovább, és éjszaka mennek, hogy másnapra odaérjenek, főleg itt Európában, de ott például este 10-11-ig még megnéznek egy óriás tűzijátékot, és akkor indul el a hajó a következő úti célra. Szóval ott inkább azt mondom, hogy az ilyen jellegű extra szolgáltatások, meg a hajós élmény, meg hogy láthatod a partot, mert viszonylag közel mennek, lehet élvezni a magát a látványt. Ha Európában az utazik inkább, vagy annak javaslom, aki meg azt szereti, hogy minden, szinte minden nap van lehetősége egy várost is bejárni. Mert ugye reggel kiköt a hajó ilyen 7-8 óra között, és akkor este 5-6-ig van lehetőség egy ilyen 10 órás városnézésre. És igen, én is jártam már Európában sok helyen, gyakorlatilag azokban a városokban szinte mindenhol megálltak a hajók, de nagyon más ez. Nagyon más ez, hogy a kikötőből indulok, hogy a hajótársaságok, most például legutóbbi utamon a Kosztánál nagyon figyeltek arra, hogy extra élményeket szervezzenek. És például Barcelonában cápák között merültem. Tehát ez egy nagyon különleges pillanat hogy volt, ne, mert a hajó igyekeztek arra törekedni, hogy olyan plusz szolgáltatást is választhatsz, természetesen a klasszikus városnézés mellett, ami nem mindennapi. És ha már ezen a nem mindennapi hajón veszel részt, akkor legyen ilyen a másik ilyen. Rómában például Veszpás robogós túrán vettünk részt, ami egy 3,5 órás felejthetetlen élmény volt, egy csúcsszuper idegenvezetővel. Nagyon-nagyon-nagyon klassz dolgok, és ezért bátorítok mindenkit, aki részt vesz ilyenen, hogy ha már elmegy, és van benne persze ehhez kell egy kis vagányság, bátorság, mert nem mindenki szeret ilyen helyeken ilyesmit csinálni, jobban szeret csak pihenni, az is teljesen oké. Okay. De ha elmegy, akkor én bátorítok mindenkit, hogy keresse meg ezeket a lehetőségeket, mert nem akkora extra költség, mint amekkora élmény.
2: Nagyon jó, hogy behozod az extra költséget, mert ugye azért az óceán járókról, meg eleve ezekről az élményekről sokan azt gondolják, hogy kizárólag luxus körülmények között élőknek engedhető meg. Valóban csak a tehetősek számára vannak ezek az élmények, vagy azért ezek elérhetők most már?
3: Nem, egyáltalán nem a tehetősek, nem csak a tehetősek. Az MSC-nél filozófia például az, hogy náluk van VIP. Tehát az tényleg extrém, ott teljesen elkülönítve vannak, külön medence, külön jacuzzi, külön étterem, borsosabb is az ár, de hát nyilván amikor tudjuk, ami a prémium, vagy ami ennyire kiemelt, azért többet is kell fizetni.
2: De mondjuk de ez mindenhol így van.
3: Azt tudom mondani, hogy mondjuk egy nagyon jó minőségű lakosztály a hajón, és erről majd beszélhetünk, a gondolod, nagyon jó minőségű, hogy milyen szobák vannak, nagyon jó minőségű lakosztály a hajón, ami mondjuk azért két embernek rettenetesen kényelmes, terasszal, ami ugye nyilván tengerre néz, gardróbszobával, saját fürdővel, nagyon kényelmes ágyjal, szolgáltatással, nem tudom mi, ennek mondjuk a 3-4-szerese a VIP, és ez az ágy, egy ilyen szoba, most nem akarok pontos számokat mondani, nagyon, nagyon függ, de mondjuk semmivel nem drágább egy egyhetes ilyen út két embernek, mint mondjuk, ha elmegy a horvát tengerpartra, és valami nem egy mondjuk egy hegyi apartmant vesz ki, mert nyilván az olcsóbb, de mondjuk egy tengerparti szállást fizet, hát a semmivel, és ebben benne van a reggeli, ebéd, vacsora, és az alapítalcsomag, meg a szolgáltatások 90%-a. Szóval azért érdemes elgondolkodni. Én azt gondolom, hogy nem. Ma már az utazás alapvetően nem olcsó dolog, tehát azt tudjuk, hogy a minőség is változott, tehát sokkal jobb szolgáltatásokat látunk szerintem az utazásban mindenhol, és én azt gondolom, hogy ez egy finanszírozható nyaralási forma. Én nekem két gyerekem van, azóta, mióta voltam, és látták a videókat, hát rágják a fülemet, hogy menjünk el, és megígértem nekik, hogy el fogom vinni őket egy
2: utazásra. Nekem meg a kedvemet hozod meg egyébként, annyira lehetősen meg szenvedélyesen mesélsz erről. Figyelj, Andris, szerinted mi az, ez kicsit olyan filozofikusabb kérdés amúgy, amit egy hajóúton kap meg az ember, ahhoz képest, hogy mondjuk egy repülős tengerparti nyaralás során meg nem kapja meg.
3: Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert ez első útnál az út végén jöttem rá erre, nekem mi a megfejtésem ebben, és az volt a megfejtésem, hogy a különlegessége az, hogy bejársz egy térséget, és közben a végtelen jó minőségű szállodád jön veled. Tehát, hogy az a minőség, amit szeretsz egy szállodában, azt nem kell kockára tenni, és lehet, hogy a következő nem lesz jó, nem lesz jó az ágyot, nem jó a kaja, nem tudom, hanem ezt a minőséget viszed végig magaddal, és ez mint pipa, ez nem gond, ez megvan. Plusz, hogyha nincs kedved éppen kimenni a városba, akkor a hajón is töltheted az időt, vagy programokkal, vagy a medencékben, csúszdaparkban, egyéb látványosságokban, mindegyik hajón van valami extra, az egyiken például volt egy drótkötél, amin át lehetett csúszni az egyik a hajó egyik feléről a másikra, a másikon volt egy nincs volt az extra program, már gondolkodom. Ott is volt egy nagyon extra csúszdapark, valahol gokártozni lehet a hajó tetején, szóval nagyon durva dolgok vannak.
2: Beszéltél itt az elején egy picit az elkeveredésről, csak ezért kérdezem, hogy hozom vissza a beszélgetésbe így a vége felé, mert mondtad, hogy nyilván beszélünk majd róla, mert hogy van olyan, hogy el lehet keveredni, mert én azt gondolom, hogy tényleg annyira vigyáznak rád, hogy azért ez már nagyon nehéz.
3: Nem elkeveredésnek hívnám, hanem inkább azt mondom, hogy tájékozódási nehézség. Tehát azt nem mindig tudod eldönteni, ha mondjuk megpörgetnek és kinyitod, hogy melyik a hajó eleje meg a vége. Erre is vannak jelek, de mondjuk a liftajtókon ezt elég jól jelzik, viszont azt, hogy megjegyezni, hogy mondjuk a hányadik fedélzeti szinten van az étterem, értem, ehhez képest, ehhez kell egy logikai gondolkodás, de mindegyik hajótársának van applikációja, és folyamatosan tudod nézni, hogy hol vagy, éppen mit csinálsz, merre jársz.
2: Mondjuk egy ilyen óriási úszóváros tekintetében nem is csoda, hogy az ember alkalmanként akár még elveszve is érezheti magát.
3: Lehet nem is baj, ez a felfedezés lényege. Így van.
2: Figyelj csak így a végén, ha valaki most tervezi, hogy életében először egy ilyen hajóutat igénybe vesz, elmegy, akkor szerinted mit válaszol kezdésként, ezt a Panama csatornásat, a Karibi térséget, vagy menjen el a földközi tengerre, tapasztalja meg, ott ugye gondolom mondjuk lehet egy ilyen Marseille-Barcelona, tudom én,
3: igen, ez a
2: Porto
3: 3-4 naptól mondjuk 9-10 napig vannak az európai utak kb. Átlagosan.
2: Mit javasolnál?
3: Én az európait, egyrészt azért, mert közelebb van, és nem kell az utazásra annyi időt tölteni, nyilván egy kicsit olcsóbb is emiatt, hiszen nem kell elrepülni mondjuk az Egyesült Államokba, vagy a Közép-Amerikába, hogy onnan induljon el a hajóval. Másrészt meg biztonságérzetet az sokaknak szerintem, hogy mindig kiköt a hajó. Tehát, hogy nem megy mondjuk 2-3 napig a tengeren, meg kell szokni ezt az érzést. Minden ilyen utóban legalább egy tengeri nap van, hogy érezze azt is az ember, milyen kint fölébredni a tengeren, és ott elaludni. Nagyon érdekes, sokan, tudom, hogy fogy az időnk, csak ezt mindenképp el akarom mondani, hogy sokan félnek attól, hogy rettentően hullámzik. Ha nincs nagy vihar, ami tényleg rettenetes nagy vihar, akkor ezen a hajón olyan szinten minimálisan érzi az ember még a 3-5 méteres hullámokat is, hogy gyakorlatilag inkább vicces egyszer-egyszer megérezni, hogy így megbillen alattad a hajó egy picit. Nem, nincs pánik, nagyon biztonságos és nagyon jó utazási mód szerintem.
2: Oké, engem meggyőztél. Szerintem a hallgatókat is. Köszönjük szépen András Détót, Andrással, újságíróval, televíziós műsorvezetővel, kollégával beszélgettünk a nyaralási szezonra hangolódva arról, hogy hogyan néznek ki ezek az igazán nagy és klasszikus hajóutak. Köszi szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
0: Ez a Backpack a Business Classban, ahol beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A Bux Index 135.250 forint, ami 1,8%-os emelkedés. A blue chipek közül egyedül a MOL van csökkenő tendenciában 0,4%-kal, és most 3902 ponton áll. A Magyar Telekom, az OTP és a Richter emelkedő tendenciát mutat. 1 euró jelenleg 354 forint, 1 dollár 304 forint, a bitcoin pedig 70.103 ponton áll. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltak ezen a napon itt így kedden reggel vagy kedden délelőtt. Ez volt a Business Class, velem pénteken találkozhatnak legközelebb. Ja, és nagyon köszönöm, hogy nem hagytak magamra a 06302010909-es számra. Érkeztek az üzenetek, ugye arról beszélgettünk, hogy ma van Irapuato, azaz, hát ez így önmagában csak egy mexikai várost jelenthet, de Irapuatóban történt 40 évvel ezelőtt a magyar nemzeti futballválogatott tulajdonképpen egyik legnagyobb tragédiája, amikor a mexikai futballvilágbajnokságon 6-0-ra kikaptunk a Szovjetuniótól. Ezzel kapcsolatban érkezett jó néhány üzenet, azért nem olvasom be őket, mert sok az üzenetek száma, és viszonylag hosszú üzeneteket írtak önök, és nagyon szépen köszönöm. Szóval velem pénteken legközelebb, de természetesen holnap is Business Class, úgyhogy 6:30-tól itt a helyük. Legyen szép napjuk, minden jót!
0: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Ráadáskoncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Változékony idő lesz. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot. Ismét kihajózhat a tengerre a Hondius. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos, holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Jön az ötfős Grand Canada, a hazai banda élőhangszeres, neoszólós, funk és alternatív R&B-t játszik, nem szól másról című dalukat hoztuk. Milánói és firenzei alkotók hozták létre az Alto Parlante formációt, a klasszikus olasz filmes hangulatokat ötvözik a modern elektronikus ütemekkel és a jazzzel.

0: Kezdi lexikon.
1: A reformkorban Pesten az utca söprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem volt sok haszna, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak, de a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek.
0: Jazzy lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Sakatak egy brit jazz-funk popzenekar, ami az 1980-as évek elején vált népszerűvé, és azóta is a funk, a soul és a jazz fúzióját jegyzik. Az Afterglow szól tőlük. Most pedig müncheni zenészek a kedd délelőtthöz, a háromtagú Fuck You jön első Sweet című lemezükről. Ez a Watch Out!

Kapkodjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. 1988-ban jelent meg George Michael Fate című lemeze, ezen szerepel a Kissing a Fool. George Michael egyébként első nekifutása a kapella énekelte fel a stúdióban. A Lodi Tani G. Lloyd és Lydia Kitto közös side projektje, a páros a Jungle utolsó két albumának munkálatai során kezdett el együtt dolgozni. Don't Speak című dalukat játsszuk. A The OJ's olyan dalokat adott a világnak, amelyek a mai napig a popkultúra részét képezik. A formáció a három szólamú éneklés magas iskoláját mutatta be. Ez a For the Love of Money.

0: Jazzy Lexikon.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet. 1950. január 1-ével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz. Súlyos orosz légitámadás ért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3 meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizzair. A légitársaság 3 alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Az ausztrál énekesnő Kylie Audist következik. A Family Tree című dal 2016-ban jelent meg, azonos című stúdióalbumán szerepel. Az énekesnő egyébként, amellett, hogy saját szólóanyagán dolgozik, rendszeresen együttműködik más zenekarokkal és producerekkel, mint például a Bambuzzal, vagy a Cooking on Tree Burners-szel. Most pedig az olasz Luca de Bonar zenél, szinte futószalagon gyertje a slágereket. Nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. Jay Patrice-szel közös dala, a Gypsy Woman.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Alan Stone egyszer úgy nyilatkozott, hogy PJ Morton az egyik legnagyobb példaképe a hangszerelés terén, így ez a közös munka számára egyfajta bakancslistás tétel volt. Közös daluk a Misery Soul Might. A jazz rap stílus képviseli a német Jazz Cantin. 1998-ban a Montreux-i Jazz Fesztiválon való fellépésük után váltak népszerűvé. Ez a Smoke and the Water.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Vajdahunyad várát körülvevő tó melvédjén a várral szemben állva balra a figyelmes szemlélő egy csöppiszoárt talál. Kolodko Mihály ezzel a miniszobrával Marcel Duchamp, a francia festő képzőművész installációját idézi meg. 1917-ben egy New York-i kiállításon Duchamp próbára akarta tenni a zsűrit és a közönséget, megvette egy porcelánpiszoárt, és Robert Mutt néven írta alá. A forrás címet adta neki és beküldte a kiállításra. A mű sokkolta a közönséget és kitiltották a versenyről. A francia művész üzenetének lényege, hogyha megváltoztatjuk egy tárgy környezetét, akkor a vele kapcsolatos gondolatok is megváltoznak. Kolodko apró alkotása diszkréten utal köztereink, közparkjaink, így a Városliget illemhelyeinek bántó hiányára is.
0: Jazzy Lexikon.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Egy tavaly októberben megjelent dalszól Deep Funk előadásában a felhőtlen bulizásról, az éjszakai életről és a zene iránti szenvedélyről, a Funky Love Tonight-ot hallgatjuk. Előtte a kanadai jazzénekes Matt Desk folytatja, aki 12 stúdióalbumot készített eddig, amiből több is arany és platina színekben pompázik. A Feels Good című dalát hoztuk. Julie Crosetier, kanadai énekes dalszerző zongorista, egy tehetségkutatót követően a Sugar Jones nevű bandában játszott, majd ennek feloszlása után elkezdte a karrierjét

0: Jazzy Lexikon.
1: A főváros utcáinak és közterületeinek névváltoztatása hűen tükrözi a 20. század történelmi korszakait és eseményeit. A mai Erzsébet tér helyén Hajdan temető volt. 1803-ban Vásártérként volt ismeretes, majd 8 évvel később megkapta az új Vásártér nevet, megkülönböztetve ezzel a belvárosban a régi városháza előtti tértől, amely ekkora régi Vásártér nevet viselte. A Német Színház 1847-es leégését követően és annak pótlására a téren ideiglenes színházat építettek, így 1850-ben Színháztérre keresztelték. Az Erzsébet tér nevet 1858-ban kapta, majd 1946-tól Sztálin tér, 1953-tól Engels tér néven volt ismert. Végül 1990-ben kapta vissza az Erzsébet tér nevet, melyet ma is visel.
0: Jazzy Lexikon.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibus Kft., az Ibus utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz. Jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. A vállalkozások figyelmét kéri az MVM. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rózsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazzy.

0: Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő lesz, jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen, az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Idén is elindítja balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település minden strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 1359-es adományvonal hívásával vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet segíteni. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában, és Tina Turner énekel majd, a Private Dancer Mark Knopfler tollából származik, és egy nő történetét meséli el, aki egy éjszakai klubban táncol. Az album egyértelműen Tina Turner megújulását jelentette, a korábban Ike Turnerrel közös évek után szóló karrierje új fejezetet nyitott. Most pedig az amerikai zenész énekes dalszerző Don West következik, leginkább a blues, soul és R&B műfajaiban alkot. Ez a Never Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai várnegyed lakóházainak 33 kapualjában 63 gótikus ülőfülkét találunk, amelyek a 14. század első felétől a 16. század végéig tartó időszak emlékét őrzik. Eredeti funkciójukról számos felvetés létezik, az azonban bizonyos, hogy az ülőfülkéket gyakorlati cél hozta létre. Az egyik lehetséges magyarázat szerint eredetileg az árupadok szerepét tölthették be a textilkereskedelemben. Az is tény, hogy az ülőfülkék egy részének hátfalában gyertya és lámpafülkéket találunk, ami arra enged következtetni, hogy az éjjeli őrség használta őket a gazdag kereskedőházak őrizetére. Vannak, akik csupán díszítő célzatot vélnek a faragott kövekben, míg mások a központi hatalom Budára helyezésével a házak helységeinek bővítését látják benne, ahol az udvari méltóságot felkereső vidéki főúr apródjai, fegyveres kísérői tanyáztak, míg uruk a házban tartózkodott. A gótikus ülőfülke hazai építészeti sajátosság olyannyira magyaros, hogy Európában nem nagyon találunk hasonlót. A budai vár középkori emlékein kívül Sopronban, Székesfehérváron, Pozsonyban, Besztercebányán és a diósgyőri várban láthatunk még rá példát.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Vladimir Csetker következik. Bostonban, a Berkeley College-ban végzett jazzzenésznek vallja magát, de imádja a szólt, a funkit, a diszkót és az elektrót is. Most pedig a baltimore-i Aaron Fraser következik, zenéje egyszerre kortárs és időtlen, köszönhető ez a sok műfaj keverésének. Ez a Bad News.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Egy olasz, egészen pontosan egy nápolyi énekes, Alan Sorrenti folytatja, aki 1972-ben rögtön két albumot is kiadott, akkor a sikere volt dalainak. 1977-es slágerét játsszuk majd. Jeff Funk egy Ausztráliából származó Londonban élő producer DJ, aki a modern funk disco és soulful house egyik legnépszerűbb alakja. A londoni Stefan Mahendrával készített egy közös dalt, Pamia Do It For Love címet kapta. A Golden Era kollektív célja egy nagyon világos küldetéssel működik, megőrizni és életben tartani a valódi hangszeres és bakelit alapú groove-okat. Ez a Jump Around.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kerületek számozásakor a budai belső kerület kapta az egyes sorszámot, innen pedig, mint a többi nagyvárosban, kifelé nőtt a kerületek sorszáma, méghozzá többnyire az óramutató járásával megegyező irányban, spirális alakban. A főváros az 1873-as egyesítéskor csak 10 kerületből állt, 1930-ban azonban már 14-re emelkedett a számuk. 1950-ben pedig 22 kerületet alakítottak ki. Ez lett az úgynevezett Nagy Budapest. A város legfiatalabb kerülete a 23., amely 1994-ben vált le a 20. kerületről.
0: Jazzy Lexikon.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Változékony idő várható, több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Idén is működik a balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyos orosz légi támadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Nyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi elöregedett szerelvényeket. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a fővárosi nagycirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Jön Tim Atlas, aki 8 évvel ezelőtt szerepelt egy tehetségkutatóban, és olyan jól használta akkori sikereit, hogy 2018-ban már slágerlistás dalokkal és világkörüli turnéval jelentkezett Curtside című dalát játsszuk. Előtte a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Hatalmas repertoárral rendelkeznek, szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újabb átdolgozást. Ez az Upside Down.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az amerikai énekes dalszerző producer mondta Jordan következik, akinek már első 1995-ben kiadott kislemeze platina lett. A 90-es évek egyik sikeres fiú csapatának, a Boyz II Men-nek is a tagja volt, a Get It On Tonight, So Might. Astro Gilberto brazil bossanova és szamba énekes, a The Girl From Ipanema című dal tette világhírűvé, és vált a dal örökzöldé. Dalai a portugál mellett angolul, spanyolul, olaszul, franciául, németül és japánul is megjelentek. Ez a Take Me To Aranda.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1896-ban épült fővámtéri nagycsarnok kivételes adottságokkal rendelkezett, és nem véletlenül épült a Szabadsághíd Pesti híd főjéhez. Közel voltak a közraktárak, a gabonakereskedelemben kulcs szerepet játszó elevátorház, a dunaparti teherpályaudvar és maga a Dunarakpartja, amellyel egy 120 méter hosszú áruszállító alagút kötötte össze az épületet. A hajóval érkező árukat a fővámház épületében vámolták el, majd az alagúton keresztül szállították a csarnokba. A II. Világháború alatt a Dunához vezető alagút hozzávetőlegesen 40 méteren beomlott, de újjáépítették.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Szerintem már az alkotók neve is garancia lehetett a következő dal sikerére. Phil Collins, Philip Bailey az Earth, Wind & Fire énekese, és Nathan East basszusgitáros részvételével készült az Easy Lover. Előtte Olivia Dean következik, az 1999-es születésű kelet-londoni énekes dalszerzőt gyakran hasonlítják Amy Winehouse-hoz vagy Lauryn Hill-hez. Emlékezetes fellépései voltak a világ legnagyobb fesztiváljain, ahol bebizonyította, hogy élőben is kifogástalanul énekel. A Man I Need Somebody. Most pedig a dán producer DJ páros a Bliss folytatja, zenei víziójuk az volt, hogy a hűvös északi skandináv atmoszférát és a finom elektronikus ütemeket ötözzék a meleg tradicionális afrikai és klasszikus zenei elemekkel. Ez a Wish You Were Here.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 8. kerületben található a Lékszesz utca. A Lékszesz nem más, mint a világító gőz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: A Befogadás Hangja Fesztivál a Momkultban, Zenezug Fesztivál Óbudán, és idén is lesz Vagabond Korzó. Jó napot kívánok! Pinteken és szombaton második alkalommal rendezik meg a Befogadás Hangja Fesztivált a Momkult Kupola termében, ahol a zene és a művészet az elfogadás és az összetartozás üzenetét közvetíti. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat eseményén a Kárpát-medence kiemelkedő, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek színpadra, köztük Barabás Lőrinc, Agárdi Szilvia és a Pátyi Máltai Zenekar. A fesztivál célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz az embereket, és a különbség helyett a tehetségre és a közös élményekre irányítsa a figyelmet. A koncertek mellett a Befogadás Vásár is várja a látogatókat, ahol fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített különleges termékek közül lehet válogatni. Péntektől vasárnapig ismét nagyszerű zenei élményekkel várja a közönséget az Óbudai Társaskörben a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál, amelyet a budapesti vonósok rendeznek meg. A Zenezug célja, hogy a klasszikus koncert élményt közelebb hozza a közönséghez. A szervezők nem csak hangversenyeket álmodtak meg, hanem olyan nyári esteket, amelyeken a zeneköré közösség épül. A háromnapos rendezvény első estje a fiatal tehetségeké lesz. A Miből lesz a Cserebogár című koncerten országos zeneiskolai versenyek győztesei lépnek színpadra a budapesti vonósok társaságában. Szombaton a zongoraművész Ránki Fülöp lesz a zenekar vendége, vasárnap pedig Paja Bea, aki sajátos, műfajokon átívelő világával hosszú évek óta meghatározó alakja a hazai zenei életnek. Szombaton 12. alkalommal tölti meg Dunaharaszti utcáit zenével, művészettel és közösségi élményekkel a Vagabond Korzó. Az összművészeti fesztivál 6 helyszínen több mint 200 produkcióval várja a látogatókat délutántól késő estig. Az idei fellépők között szerepel többek között a Vadfruttik, Lovasi András, Egy az egyben Csak maga című estje, a Mini, a Led Zeppelin, a Tim Hanks és a Zsivány Jazz is. A Vagabond Korzó nem csupán fesztivál, hanem közösségi élmény és kulturális találkozási pont, ahol a művészet szó szerint kivonul az utcára. A zenei produkciók mellett számos egyéb művészeti élmény várja a látogatókat. Vizsói János szobrászművész különleges alkotásai, kerítésgalériák, tánc, mozgásművészet és gazdag gasztronómiai kínálat teszi teljessé az élményt. Bartók reflexiók. Szombaton egész nap Bartók zenéjével, filmvetítéssel és textil kiállítással várják az érdeklődőket a BMC-be, ahol Radnóti Róza zongoraművész is fellép. Erről ő maga beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Egy helyszínen és egy teljes egy napon, egy délutánon a kíváncsiak, a közönség egyben filmvetítést, Bartók inspirációjára készült textilekből látható kiállítást, és egy koncertet is végignézhet, végighallgathat. Az egyik film, ami ezen a vetítésen látható lesz, az a bizonyos zenefilm, amit Kerényi Mihály rendezett, és amiben én magam zongorázom, Ligeti Musica Ricercata című zongoraciklusát, ami tulajdonképpen az apropóját adta annak is, hogy Bartók 14 Bagatell című zongoraciklusából készül most Kerényi Mihályékkal a második közös zenefilmünk, és ezen a vetítésen ebből a filmből láthatnak majd részleteket, mert ugyanez még nincs hivatalosan bemutatva, és ez emiatt egy igazán különleges alkalom lesz, és levetítjük majd ugye azt a Ligeti filmet is, amit 3 éve a Ligeti 100 emlékévben mutattunk be, és amiatt a két zongoraciklus filmre vitele, mert nekem van egy olyan elképzelésem, hogy Ligeti nagyon nagy inspirációt meríthetett Bartók elsőként megjelent 14 Bagatell című zongoraciklusából az ő saját elsőként megjelenő Musica Ricercata címet viselő zongoraciklusának az írása közben.
3: Ha a BMC-ről beszélünk, akkor gyorsan egy térképet kérek szépen. Könyvtárban lesz az filmvetítés és a beszélgetés, utána pedig átmész anyukádhoz?
2: Hát ez a próbától is függ. Én magam nem tudom, hogy mennyit tudok majd jelen lenni a másik két eseményen. Igyekszem a filmvetítésen is ott lenni majd. De ugye az a sorrend, hogy először akit érdekel ez a három esemény egymás után, szerintem egyébként nagyon izgalmas lesz. A filmvetítést megnézheti a könyvtárban. Aztán édesanyám tart egy tárlatvezetést azokból a textilek, Ből, amit ő a Bartók 14 Bagatell című ciklusa inspirációjára készített, és este pedig ezután a koncertteremben meg lehet hallgatni egy kamara estet, amiben egyébként élőben is játszom majd részleteket a 14 Bagatellből, de emellett egy-két olyan klasszikus műisvált gentleman, mint a Kontrasztok vagy az Első rapszódia.
1: A Radnóti Rózával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
5: Változékony idő várható, több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Idén is működik a Balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyos orosz légi támadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Nyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi elöregedett szerelvényeket. Idén is elindítja a Balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a Fővárosi Nagy Cirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A hírek után újra

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A Lowland Brothers egy francia formáció, amely a soul, a rock and roll és a country stílusait ötvözi. Az Another Man's Life szól majd. David Guetta az utóbbi években mesterien újítja fel a klasszikus zenei elemeket, vagy hoz össze olyan előadókat, akik elsőre talán nem tűnnek összeillőnek. Elhívta Teddy Swims-et és Tonight St. Ide-t egy közös tart.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Filatori gát nevű hív megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatorium 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden sejemmező néven emlegette a területet.
0: Jazzy Lexikon.

0: A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Erik Marienthal. Az igazi nemzetközi áttörést az hozta meg szemere, amikor 1987-ben a jazz történelem egyik legnagyobb billentyű zsenie Chic Corea meghívta őket a frissen alakult Chic Corea Electric Band tagjai közé. Marienthal 6 albumon keresztül játszott a formációban, bejárta velük a világot, és 2 Grammy-díjat is nyert a zenekarral, végleg beírva magát a fúziós jazz elitjébe. A Just Around the Corner szól majd. Előtte az ausztrál szól és hip-hop formáció, a Winston Surfshirt folytatja, és a Nobody Like You című dalukat játszott.
1: Nobody Like You.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Sam Redmore arról ismert, hogy mesterien ötvözi a globális ritmusokat a brit soul és punk hagyományokkal. A Just Can't Wait szól majd tőle. Előtte Roy Hargrove jön a 80-as évek végén és a 90-es évek elején az úgynevezett Young Lions generáció tagjaként robbant be, akik visszahozták a divatba a hagyományos hard bop és bebop jazzt. La Puerta című dalát hoztuk. A Senior Burger egy humoros és nosztalgikus zenei projekt, amely egy időtálló hamburger karakter köré épül. A projekt mögött álló alkotók célja, hogy szórakoztató és egyedi módon idézzék fel a kitartás, az örökség és az egyéniség témáit. Tavaly megjelent lemezükről hoztunk egy dalt, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hour Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

Get it right. Jazzy Lexikon. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hascsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hascseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszették, így a motort kilós vasáruként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Nyehu nem más, mint a Karinti által elnevezett, számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, balkézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek veszélye, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek is. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Köszöntöm a hallgatókat, szép napot kívánok! Egyelőre a város forgalma szokásos kettkora délutáni képet mutatja, nagyobb fennakadás még sehol sem tapasztalható. Egy kis torlódás ugyanis felhető a Rákóczi úton és a Hungária körúton is. A Hősök terénél az egyirányosítás még csütörtökig tart, ezt érdemes figyelembe venni az útvonal kiválasztásánál. Ugyancsak érdemes arra is figyelni, hogy ma délután 18 óra után a pesti alsó rakpartot is le fogják zárni, a Margit hídtól az Erzsébet hídig, várhatóan péntek reggelig. Balesetről most nem kaptunk hírt. Köszönöm a figyelmet, további szép délután kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene!

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket, 4 óra után 6 perccel kezdődnek és jönnek a boldog órák, legalábbis ami a műsor címét illeti, bár néha el szoktam mondani, hogy egyszer egy kedves hallgató, talán rosszul mondtam, félreértette a műsor címét, és amikor írt nekünk, úgy hivatkozott a műsorra, nem úgy, hogy Happy Hours, hanem úgy, hogy Heti Állarc. De legyen az. A lényeg, hogy ma is játszunk Get Funky Partis hangulatba hozó zenéket, van évfordulónk, még új dalt is mutatok Önöknek, úgyhogy dolgunk akad bőven. A történelmi kávészünetről nem is beszélve, de kezdjük a játékkal, a Veszprém Fesztel közösen sorsolunk naponta egy belépőt a kolumbiai szupersztár Juanes közelgő koncertjére, ami nyilván a Veszprém Fesztel lesz július 15-én. Játszani napi kérdésünkre adott válaszsal lehet, kizárólag e-mailben a játék@jazzy.hu-ra várjuk a választ. Minden óra elején el fogom mondani a kérdést, a választ éjfélig be lehet küldeni, ha vezetnek és tudják a választ, nem most pötyögjenek vezetés közben, majd később, csak ne felejtsék el. A mai kérdés így hangzik. Hogy hívják azt a fém vagy üvegcsövet, amit a blues gitárosok az ujjukra húzva csúsztatnak a húrokon a jellegzetes hangzásért? Ez a kapodaszter, vagy a pengető, esetleg a slide? Ha tudják a választ, akár most, akár bármikor éjfélig küldhetik. És akkor jöjjön a 65. Get Funky Party hangulatba hozó dala, tudják, a Party hetében minden Happy Hours óra elején játszunk egy dalt. Ma úgy hozta a sors, hogy 2 olyan is van, aminek egyébként évfordulója akad. Úgyhogy talált süllyedt, 2 legyet egy csapásra. Jöjjön most a The Tramps és a Disco Inferno, amit bátran állíthatom, mindig végig tombol a közönség. Nem lehet erre a dalra ülve maradni, és az évforduló pedig a dobos, a Tramps zenekar tagja, tulajdonképpen a klasszikus 4/4-es diszkó ritmus kitalálója Earl Young, aki 1940. június 2-án született. Dupla öröm tehát, hogy játszhatjuk a Tramps-től a Disco Inferno-t.

0: Történelmi kávészünetet tartunk most a Happy Hours-ben.
1: A telefonvonal másik végén természetesen Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa és programajánló társam az utóbbi hetekben. Mindig örülünk, ha nem csak meghallgathatjuk a történelmi kávészünetet, hanem lehetőséget kapunk arra, hogy megtudjuk, hol, mikor lehet Péterrel vagy kollégáival találkozni. Szia, kezdjük ezzel!
2: Szervusz, sziasztok, köszöntök mindenkit. Igen, a történelem az olyan hosszú és olyan sok mindenről lehet róla beszélni, hogy nem győzünk róla beszélni. Úgyhogy köszönöm a kérdést. Holnap este éppen a Premier Kult Cafélben, ami a Kálvin tér közelében van, Szatmár Judit annál valaki, a Kiscelli Múzeumnak a gyűjteményvezetője és divattörténész többek között. Ez azért érdekes nekünk, mert nem csak kiállításokat, rendezés szakkönyveket ír, hanem egy kicsit az ő segítségével belemegyünk abba a kérdésbe, hogy hogyan modernizálódott a magyar férfi és női öltözködés. Ugye van nekünk egy hagyományos képünk a hagyományos nemzeti viseletről, ami hol kicsit 18. századi, hol reformkori, de mire ott vagyunk, hogy az osztrák-magyar monarchia modernizálódásának az idejében vagyunk, hogy a két világháború között a Horthy-korban, amikor élvonalbeli magyar öltözetek jelenek, meg gyorsan változik a divat. Ez igaz, hogyha visszaemlékszik bárki olyan emlékeire, hogy mit látott az irodalomtankönyvben, a történelem tankönyvben, akkor ott egyszer csak azt látta, hogy hirtelen öltönyös, kalapos, meg frakkos urak jelennek meg, meg két oldalanként teljesen más típusú öltözetben jelennek meg, politikusok is, de nők is, hogy hogyan jelennek meg divatszalonok, kik vállalkoznak ebben, hogyan lesz ennek szakirodalma, mert a divatlapoknak is meg kell jelennie, és honnan tájékozottak inkább Bécsből, vagy például Párizsból, kik voltak az igazán nagy influencerei a korszaknak, hogy egyáltalán ezt a modern hétköznapi és ünnepi viseletet hogyan alakítjuk ki. Ennek van szakértője egyébként, aki ebből is doktorált, és ő lesz a vendégünk holnap. De hogy belecsapjunk magába a történelembe is, rengeteg, még hogy apropó lenne, akik nem férnek bele fizikailag egy kávés csészébe, például ma lenne a születésnapja 1904-ben, annak a mondjuk, hogy külföldön Johnny Weissmuller néven ismert erdélyi színésznek, aki majd Tarzanként lesz ismert. De ma van Garibaldi halálának is az évfordulója, és ma van II. Erzsébet királynő megkoronázásának is az évfordulója, de van még néhány nagyon érdekes nekünk, ha egy kicsit a történelemben a nőkről kell beszélni, mert mindig kell, nagyon fura tankönyvek léteznek, olyan, mintha történelem csak férfiakból állna, ami teljes tévedés. Nagyon fontos 1692. június 2-a, ugyanis ekkor kezdődik a bírósági tárgyalása, és egy napon belül el is ítélik azt a Bridget Bishopot, aki a szálemi boszorkányok első vádlottja. Azt tudni kell, hogy ilyenkora már olyan 200 vádlott is várja azt, hogy bírósági tárgyaláson sor kerüljön rá, ugyanis nincsen működőképes bíróság ekkor Új-Angliában. Pontosan azért, itt Massachusetts környéken járunk, pontosan azért, mert új kormányzóra várnak, akit majd kineveznek, hogy Britanniában, mint az angol király küld ide valakit, de addig is gyűjtik a tanúvallomásokat, gyűjtik a vádlottakat,

0: telnek meg a börtönök, amelyek kicsik, és nem nagyon van már hova rakni őket, és az egész szálmai boszorkányoknak a per része, ami már elég szürreálisan zajlik, mert vannak róla tudósításunk, vannak ott olyan amerikai tisztviselők, például Cotton Mather, aki leírja, hogy hogyan viselkednek az emberek, és miket vágnak egymás fejéhez ott, és ő sem teljesen hiszi el ezeket a vádakat, amíg nem látja, hogy hogyan val maga Bridget Bishop, aki össze-vissza mindenkinek, neki megy, egy nagyon nehezen összeférhető valakinek tűnik egy férfi leírásában természetesen, tehát egy notórius boszorkánynak tartja, de igazán azokat a természet fölötti vádakat, amivel őt illetik, azt nem hiszi el igazán őse. Nem biztos egy nagyon sok minden. Mindent megpróbálnak rámondani, nem teljesen európai boszorkányság alapján, azt tudni kell, hogy ez úgy indul az év elején, január-februárjában járunk, igazából 10 éves, 9-től 18-ig lányok azok, akik azt mondják, hogy ők egy gyötrik valakik, nekik rémálmaik vannak, álmukban folytogatják, megsebzik, kényszerítik dolgokra, tehát gyakorlatilag ilyen az egésznek egy ilyen rémálomszerű a kinézete, és egymás után elkezdenek rámutatni, hogy ő volt, és ő volt, és ő volt. Egy ilyen jellegű dolgot ma már nem a bíróságok kezelnének, hanem itt minden egyéb szakemberek, de nekünk az az érdekes, hogy amikor föltárták a társadalom történetét, kiderült, hogy nem arról van szó, mint ahogy ezt mondjuk egy Arthur Miller drámában meg lehet nézni, hogy egy hatalmas hatalom politikai koncepciós perekben bedarál egy közösséget. Utólag az derült ki, hogy akinél a vádak születtek, az a társadalmi csoport ebben a Salem Village-ben, amit ma nem így hívnak, tehát ha valaki Salemben megy túri boszorkányok emlékeit nézni, ez rossz városban megy egyébként, de ami érdekes, hogy ők voltak kiszorulóban a városból, egy hatalmi harcban ők voltak, mondjuk úgy, a vesztőágon, és rengeteg krízis tártak föl. Nemrég indián háborúk voltak, ahol a 17. században az indiánok végiggyőztek, tehát nagyon sok telepes halt meg Új-Angliában. Nagyon rossz időszak volt, ez a kis jégkorszaknak az időszaka, és egy olyan puritán közösségről van szó, akik nagyon nehezen szereztek maguknak papot, egyházközséget, másrészt pedig még karácsony ajándék sem volt. Tehát egy olyan időszak van, ahol nem jó dolog, ha a gyerekek játszanak, nem jó dolog, ha bárki jól érzi magát, szépen mindenkinek születésnapra, karácsonyra, húsvétre egy kis bibliaolvasást írtak elő természetesen. Tehát egy nagyon nehezen tudjuk ma elképzelni, mi zajlott ott. Ami biztos, hogy ma indul. Egy nap alatt el is ítélik Bridget Bishopot, aki egy 60 éves asszony, harmadik férjét fogyasztja, aki nála jóval fiatalabb, ő is ellene val, hogy szerinte ez egy ördöggel cimboráló boszorkány. Az európai boszorkányvádak egy részei nem hangzanak el, tehát ezek ilyen rémálmot okozó, de nem boszorkány szabatot tartó, ilyen gonosz varázslóknak tűnnek, és mindenki jelenük van, hogy ő álmában folytogatta, rá akart venni, hogy írjak bele valamit a könyvébe, és Bridget Bishop az, aki egy kicsit egyedül van, és idősebb, és nem tud segítséget kérni, az általában visszakáromkodik. Na most, ha az véletlenül teljesül, a káromkodásból rontás lesz hirtelen, tehát egyértelműen egy áldozatról van szó, aki a közösségben, mondjuk, hogy a szegényebbek és az elesettebbek közé tartozott, akinek rengeteg gyereke meghalt, ő még Angliában született, két férje is meghalt, tehát nagyon könnyű volt azokat kipécézni, akikre rá lehet mondani, hogy boszorkány. Az egész ezzel indul, és mire az Amerikába küldött angol kormányzó rájön, hogy itt valami nem stimmel már, több kivégzés, több mint egy tucat kivégzés történik, és maga, aki elindítja, hogy most már legyen bíróság, később ő zárja le, hogy na ezt most már hagyjuk abba.
1: De most éppen abba fogjuk hagyni, de nem emiatt, hanem azért, hogy megismételjük azt, amit az elején mondtál, a történelmi kávészünet végén röpke gyors program ajánló, hiszen lehet személyesen is találkozni veled és kollégáiddal legközelebb hol, mikor, milyen témában.
0: Holnap este a Premier Kult Caféban Szatmár Judit Anna lesz a vendégünk. Magyar divat történet, férfi és női eredete, stílusváltásai, botránya és legfőbb szereplői, ez Rubikon estként és beszélgetésként mindenki regisztrálhat rá és megtekintheti. Jövő héttől pedig jönnek újra azok a stand-up előadások, amikről szoktunk beszélni, és a mozik pedig adják az általunk készített Mohács filmet, úgyhogy ha történelem, akkor bőven van mit fogyasztani, egész étlapunk van rá.
1: Például megtalálják a Rubikon intézetet a Facebookon is, Antalfi Péternek pedig nagyon szépen köszönjük a mai szia!
0: Sziasztok, köszönöm szépen!
2: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségünkre!

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
1: A BKK Info munkatársaitól tudjuk, hogy torlódásra kell készülni a Szél-Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában szintén befelé, valamint a budai alsó rakparton észak irányban, a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánchídig. Nehéz az előrejutása a belvárosban, tehát a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányban, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé, a Nagykör úton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a 6-os főúton az M0-ás előtt. És képzeljék el, egyszer megkérdezte tőlem valaki, hogy mit jelent az, amikor azt mondom a közlekedési híreknél, hogy kifelé meg befelé. Hát ez az általános szóhasználat arra, hogy tudjuk, hogy az adott útvonal a városközpont felé vezető oldalán történik valami, vagy a kifelé, a városközpontból kifelé vezető oldalon. Tehát ha azt mondjuk, hogy befelé van dugó a Budaörsi úton, akkor az a befelé vezető és nem a városból kivezető. Hát, ha valaki nem tudta. Jöjjön Paul Derrick, itt a Jazzin.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Szombaton 12. alkalommal tölti meg Dunaharaszti utcáid zenével, művészettel és közösségi élményekkel a Vagabond Korzó. Ha esetleg eddig nem hallottak volna a Vagabond Korzóról, valami csoda folytán pedig ez a 12. lesz, majd most hallanak. A vonalban Kőszegi Zsolt főszervező, akivel áttekintjük azt a rengeteg mindent, ami egyébként áttekinthetetlen néhány percben, de mégis megpróbálkozunk vele. Szia!
1: Hello, szia, üdvözlök mindenkit!
0: Szóval 12. alkalommal van Vagabond Korzó, és írjátok zene, művészet, közösségi élmények. Ezek szerint indíthatunk onnan, hogy ez egy teljes családi program a legkisebbektől a legnagyobbakig, szól mindenkihez.
1: Igen, mindenféleképpen van olyan helyszínünk, ami Folkporta névre hallgatott a családosokkal, a népzenével, táncházzal, interaktív mesemondással, a Csenderítők és a Dúró zenekar fogja fogadni, de a felnőtteknek meg aztán még több minden lesz.
0: Na várjál, akkor megyünk sorba, néhányat a zenéből emeljünk ki, aztán majd a művészet és a közösségi élmények is sorra kerül.
1: Így van, hát a nagy, úgymond hívó neveink az a Vadfruttik, vagy pedig a Tim Hanks, Roy és Ádám trióból a Roynak az új felállása, vagy Ádámnak a Zsivány Jazz című variációja lett, de lesz Lovasi Bandi egy az egybe csak magad a Betszá gitáros verzió, de itt lesz Fekete Jenci, a blues élet nagyja, vagy Vasi Csekocsinek a Panoptikum című produkciója, amit nemrég mutattak be az Akvába, és most itt Dunaharaszti lesz másodszor. Tehát nagyon-nagyon sok minden lesz.
0: És akkor a művészetre térjünk át, még szobrász művészt is említettetek a sajtóközleményben.
1: Igen. Szobrász Vizsói János szobrász művész úrnak lesznek óriási embernagyságú, vagy talán még nagyobb fém leheletei. Így neveztük el ezt a kiállítást, és a térbe lesznek elrakva ide-oda. Tehát nagyon érdekes, ő ilyen fémhulladékokból, maradék vasokból alkot a mostani írájában, és tényleg nagyon-nagyon illusztris látvány is, meg az élmény is, amit ezek a szobrok nyújtanak.
0: Ugye az az alapelvetek, vagy az alapító gondolat, hogy a művészet alanyi jogon jár mindenkinek, így aztán ez egy ingyenesen elérhető közösségi rendezvény. Ezt egyébként 2026-ban hogy sikerül megoldani? Mondjuk egy városnak, vagy egy társaságnak, aki arra adja a fejét, hogy közösségi élmény szervez?
1: Mi egyesületi szinten csináljuk, szerencsére a város mindenben mellénk áll. Mind anyagi téren, mind pedig mindenféle térben a város önkormányzata nagy segítség, de azon kívül pedig támogatók, szponzorok, segítők, civilek állnak mellénk. Idén ez kb. 120 a számuk, tehát egy óriási mennyiség, mind végig beszélgetni velük az elmúlt hónapokat, mint pedig az ő segítségükkel létrehozni a Vagabond Korzót, és épp ezért válik közösségi élményé, mert mindenki, aki egy kicsit is hozzátett, önmagáénak érzi ezt a Vagabond Korzót, és az elmúlt évek bebizonyították, hogy ez ténylegesen is működik, tehát mindenki szinte hazajön.
0: Egyébként, ha jól látom a Facebook oldalatokon, akkor van weblap is, de Facebook esemény az mindenképpen van, keresék a Facebookon a Vagabond Korzót. Adódik a kérdés azok fejében, akik talán még nem hallottak rólatok, bár mondom ez a 12., hogy mitől vagabond ez a vagabondot, a vagánysággal kötjük össze mondjuk így első körben, vagy valami máshol kell keresni a név eredetét?
1: Hát akár is, de alapból a bóklátás, a vagabondok azok ilyen járókellő, kétellel járó kellő, mint maga ez a fesztivál is. Fickók voltak, akik járták az országot, és mindenhol, főleg muzsikával szórakoztatták a népeket, és hát az a mi Vagabond Korzónk is egy ilyen, hogy a hat helyszín az

0: erős zömítvény, tehát a két legtávolabbi színpad között 800 méter van, tehát hogy egy aránylag kis területen lehet mozogni és korzózni és vagabondkodni is természetesen.
1: Milyen érdekes egyébként egybetű a különbség, és a vagabundra szokták mondani, hogy ő a menő és a...
0: Igen, ezt szándékosan változtattam úrról óra, így van, hogy ne legyen
1: ezt is jó olyan. Tudni. Ezt is jó tudni, tehát 12-szer vagytok, bár én a sajtóközleményben néhány általános kifejezést hallottam, de családapaként is, meg mondjuk rendezvényre járóként is azért előkelő helyen szerepel azok között, amire rákeresek, például a gasztronómia, főleg ha az egész családdal megyek és az egész napot ott töltöm. Ez nálatok szerepel valahol a kínálatban, vagy ezt akkor...
0: Az mindig itt derül ki, mindenféleképpen, de mindenféleképpen hangsúlyt fektetünk a gasztronómiára is, tehát a helyzetből, a vagabond korzó helyzetéből adódóan inkább ilyen kézbelakós klasszikus street foodokkal készülnek a gasztrok specialistáink. Itt egyrészt helyi vállalkozók települnek ki, másrészt pedig food truckok lesznek, és épp ezért is változatos. Tehát két egyforma ételt nem lehet találni majd az egész vagabond korzó területén.
1: Ez már önmagában jó, hogy van, és hogy van street food, és ott vannak a helyiek. Ez még közösségibbé teszi az élményt. Ugye egész napos programról beszéltünk, azt még nagyjából mondd el, hogy hány órától hány óráig tart majd minden, tehát a hangoskodás, a zenélés, mikor lehet reggel menni, tólig?
0: Hát a kezdés az általában olyan 2:30 körül kezdenek a színpadok, tehát a szombat reggelt mindenkinek meghagyjuk a kávézásra, nyújtózkodásra, elszaladok a boltba, kiszaladok a piacra, mi az más, meg sminkeltetem, műkörmös, meg minden, ami kell a vagabondkorzó előtt,
1: igen.
0: És akkor utána lehet kettőtől már lehet kivárogni, az ételitalos standok azok már nyitva lesznek, a színpadok pedig olyan 2:30-3 magasságába indulnak. A végkifejlet meg hát az általában ilyen 10-11 óra körül zárnak a színpadjaink, és akkor ahhoz képest lehet így.
1: Hát ezzel lehet tervezni. Igen, ezzel lehet tervezni. Függőleges, vízszintes és átlós hangszerek találkozása az emberekkel, írjátok a Facebookon, ahol tehát megtalálni a Vagabond korzó szigorúan O betűvel a végén. A nevem Bond, Vagabond, ugye? Akár még ezzel is szórakozhatnánk.
0: Még akár is volt már ilyen, igen.
1: Hát nyilván annyira adja magát. A lényeg, hogy szombaton, kedves hallgatók, egész napos, mondjuk így a napnak a jelentős részét kitevő művészeti, zenei és közösségi élménnyel találkozhatnak, ha ellátogatnak Dunaharaszt. Egészen biztosan meg fogják találni a Vagabond korzót, melynek fő szervezőjével Kőszegi Zsoltal hívtuk fel az önök figyelmét erre a nagyszerű programra. Zsolt, köszönöm, hogy hívhattunk téged, további szép napot.
0: Én is köszönöm szépen a hívást és a lehetőséget, és mindenkit szeretettel várunk. Gyertek bátran!

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Az első óra végén járunk, egy rövid programajánló, aztán hírek, információ, közlekedés, időjárás, majd pedig a második óra, amelyben mutatok egy új zenét, relatíve új zenét, és beszélek egy régi klasszikusról, néhány adatot is szeretnék elmondani, hát ha egy kicsit jobb lesz tőle a délután, de a daltól, attól majd biztosan, meg az összes többi jazzy zenétől is, de most jöjjön a rövid programajánló kitekintő, amely programajánlóval még visszatérek a harmadik órában is. A Hajdneum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programokkal készül. A Hajdneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a Fertődi Eszterházi Kastély Apolló termét. Augusztus utolsó péntekén pedig kezdődik az egyhetes Hajdneum Eszterháza Fesztivál. A nyitóesten Haydn Orlando Palladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható, Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a záró koncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stefan McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pasenko, fortepiano művész lesz, további részletek a Hajdneum Régi Zenei Központ honlapján. A következő órát Chuck Lobal és a High Five-val kezdjük, de utána ígérem, jön Get Funky zene, és persze elmondom majd játék kérdésünket is.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibus Kft., az Ibus utazási iroda üzemeltetője. www.ibus.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Négy nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a

0: téged is. www.rozalia.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechl Jánost bízta meg. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Caritas orvosmissziója Kárpátalján. A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyvari Hárt hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent a nyilvántartott ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak laboratóriumi vizsgálatok, 48 ember halt meg, 6-an viszont felgyógyultak a betegségből. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
2: Köszöntöm a hallgatókat, kellemes délutánt kívánunk. Lassan elkezdődik a délutáni csúcs, a körutak már nehezen járhatóak a budai és a pesti oldalon is mind a két oldalon. Betelített a Rákóczi út mindkét irányban, a Hegyalja út és a Bartók-Béla-Budafoki út is. A hídakon is egy nagyobb a forgalom, de leginkább az Árpád híd telített. A kivezető utakon is egyre több az autó, lassan lehet már haladni az M3-ason kifelé, a Szentendrei úton, a Bécsi úton, valamint a Budaörsi úton is. Óvatosan közlekedjenek, vigyázzanak egymásra. Szép estét kívánok, köszönöm szépen a figyelmet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Media Earth, a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket, neki futottunk hát a második órának, Chuck Lobe-bal, ahogy jeleztem. Az előző óra végén mindjárt jön a Get Funky-s dal, de mivel játszunk Veszprém Festes közös játékunk napi nyereménye egy-egy páros belépő a kolumbiai szupersztár Juanes koncertjére, amely július 15-én lesz, emiatt persze, hogy a játék kérdéssel kezdem. Minden nap más kérdést adunk, minden nap sorsolunk ugye a nyeremény napi, és a válaszokat éjfélig várjuk, tehát ha már most tudják, mi a válasz a kérdésre, de éppen vezetnek, akkor nyugodtan ráérnek, otthonról is elküldeni a választ, de ha nyerni szeretnének, ahhoz bizony e-mailt kell írni, játék@jazzy.hu a címünk. Hogy hívják azt a fém vagy üvegcsövet, amit a blues gitárosok az ujjukra húzva csúsztatnak a húrokon a jellegzetes hangzásért? Három válasz lehetőséget is adok. A. Kapodaszter, B. pengető, vagy C. slide. Melyik az a fém vagy üvegcső, amivel azt a jellegzetes hangzást hozzák elő a blues gitárosok? Most pedig térjünk át a Get Funky zenére. A Trampszel és a Disco Infernoval kezdtünk, most a Delegation jön és a Where is the Love. Minden buliban ott van, de vagy a 90-es, vagy a 87-es verzió. Sokan talán elfelejtik, hogy az eredeti Where is the Love 1977-ben jelent meg, és mi a legtöbben a 87-es remixelt verzióban ismertük meg. Akkorra már azért szélesre tárultak azok a kapuk, amelyeken nyugatról lehetett lemezeket behozni. De én most az eredetit választottam, így szólt a Delegation Where is the Love 77-ben. We'll be right back.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Hamarosan egy évfordulóról beszélünk, de ígértem új dalt is, ami egyébként régi, elég régi, 1943-as. Ha hátulról kezdeném, és az adatokat elsorolnám, egy idő után úgy is rájönnének, miről van szó, meg is próbálkozom vele. Tehát a most következő dal szerzője és eredeti előadója Thelonious Monk volt 1943-ban. Ebből a bizonyos dalból hamar standard lett. 1955-ben például Miles Davis adta elő a Newport Jazz Fesztiválon a szerzővel együtt, és ennek lett eredménye az, hogy a Columbia Records szerződtette, és megjelenhetett 57-es albuma, amelynek a címe majdnem ugyanaz, mint a most következő dalnak. És a most következő dal lett az 1986-os film címadója is, amelyben ugyebár egy fiktív szaxofonos Párizsban töltött napjait, életét filmesítették meg. Na melyik lehet ez? Mondom, ez a Round Midnight. Ugye 57-ben a Round About Midnight című album jelent meg, de ez a cím ihlette, és a 86-os film is a Round Midnight címet viseli, meg az a dal is, ami most következik. Olaszországból érkezett a nagyon kellemes, újszerű átirat Emanuele del Carmine előadásában, akiről ezen kívül igazából semmit nem tudunk, elég szükszavúan bánt a kiadó az információkkal, gyakorlatilag semmit nem küldött, csak a zenét, a lejelentéshez szükséges szerzői információkat, meg a borítóképet. Ebből nem lettünk sokkal okosabbak, de mivel ez a rádió, és önök bátran hagyatkozhatnak a fülükre, majd eldöntik, hogy Emanuele del Carmine Round Midnight átdolgozása tetszik-e vagy sem. Remélem, hogy fog.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint az Alkotás utcában befelé. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Palm sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours, abban pedig egy évforduló. 1987. június 2-án jelent meg ugyanis Whitney Houston második albuma, a Whitney, gyakorlatilag slágerekkel telepakolva. Talán mondanom sem kell, hogy az akkor még édesanyja mögött vokálozó Whitneyre Clive Davis figyelt fel, de nem a stúdióban, hanem egy jazzklubban. Utána jött az első album, 5 Grammy jelöléssel, meg egy szobrocskával. Az sem rossz indítás. 1986-ra Whitney Houston gyakorlatilag már szupersztárnak számított, Clive Davis pedig addig akarta ütni a vasat, amíg meleg, így szinte azonnal megkezdődtek a második lemez előkészületei. Ekkor Michael Jackson felajánlotta, hogy az I Just Can't Stop Loving You-t Whitney Houstonnal énekelné el, de képzeljék el, Clive Davis elvetette a popkirály ötletét. Ezen a Whitney című albumon történt meg először, hogy a háttér vokált is maga Whitney énekelte, aki nagyon erős volt lírai dalokban, de amikor meghallotta az I Wanna Dance With Somebody-t, belelkesült. A Where Do Broken Hearts Go című dalt a művésznő meg először nem akarta felvenni, de Clive Davis meggyőzte mondván, hidd el, ez egy igazi number one dal. És tényleg, ez lett a 7. number

Szóval, igazi klasszikus, ma már természetesen tudjuk, senki meg nem kérdőjelezi. Hogy melyik dalt hallgatjuk most meg? A harmadiknak kiadott kislemezt, amelyet ugyanaz a szerzőpáros írt, aki például Madonnának a Like a Virgin-t, vagy a Bengalsnek az Eternal Flame-et, de bár fontos a szerző személye, azért az előadó meg a dal lesz itt velünk a következő nagyjából 4 percben. Jön Whitney Houston és a So Emotional.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A második óra végére értünk, ezen a héten is játszunk, ezért aztán a következő óra elején megint el fogom mondani játék kérdésünket, és jön a harmadik hangulatba hozó dal, csak hogy tényleg megérkezzünk péntekre oda, fejben, szívben, lélekben, ahová kell, ahhoz, hogy aztán találkozzunk majd kint a Le Bistróban. Híreink és információink után Herb Alperttel térünk vissza, és klasszikus, korát messze megelőző hangszerelésű és összeállítású dalával, a Rotationnel kezdődik, tehát majd a harmadik óra.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Queen Symphony és Concert Show. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Városmajor utcát, a Kútvölgyi út közelében az Acsádi Ignác utcánál. A 128-as és a 129-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Baleset történt a Budaörsi úton a Bakcsomóponti felüljáró alatt. A Budaörsi úton kifelé útszűkületre a Hegyalja út, Villányi út útvonalon sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton a Kuruc utca közelében. Torlódik a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az Alkotás utcában befelé, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányban. A Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál észak felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyet ma is játék kérdésünkkel kezdünk. Tudják, fantasztikus zenei kínálat lesz a Veszprém Festen, és naponta egy páros belépőt sorsolunk ki játékosaink között a kolumbiai szupersztár Juanes közelgő koncertjére, amely majd július 15-én lesz a Veszprém Festen. A megfejtéseket e-mailben várjuk a játék@jazzy.hu címre. A mai kérdés így hangzik. Hogy hívják azt a fém vagy üvegcsövet, amit a blues gitárosok az ujjukra húzva csúsztatnak a húrokon a jellegzetes hangzásért? Kapodaszternek hívják, pengetőnek vagy slide-nak? Ha tudják a választ, már is küldhetik. Választ nem várok a következő kérdésre, tudják, hanyadik Get Funky Party tartjuk pénteken, a 65-et. És most is jön egy hangulatba hozó dal, amely ugyanúgy évfordulós, mint az első órában elhangzott Disco Inferno. Ezúttal Donna Summer következik, és a Hot Stuff, ami 1979-ben ezen a héten, június első hetében éppen az első volt Amerikában.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Július közepén újra szupersztárok érkeznek a Veszprém Festre. A négy napos izgalmas programsorozatot a hónap harmadik szerdáján a kolumbiai énekes dalszerző Juanes, a latin rock egyik legismertebb alakja indítja. Másnap Beth Hart, a világ egyik legjobb blues rock énekesnője veszi át a színpadot. A düsseldorfi Kraftwerk, az elektronikus zene egyik úttörője nevükhöz fűződik a robotpop koncepció, óriási hatással voltak a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene fejlődésére, ők pénteken nyűgöznek le mindenkit fellépésükkel. A szombati záró napon a Pink Martini adja meg az alap és a csúcspont hangulatát is. Az amerikai Thomas Lauderdale zongoraművész alapított a csapat azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a klasszikus jazz, latin és popzenei műfajokat, egyedi hangzást teremtve, ez sikerült nekik. A koncertek, legyen szó Juanesről, Beth Hartról, a Kraftwerkről vagy a Pink Martiniről, a História kertben lesznek, rossz idő esetén pedig a Veszprém Arénában. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű bori jóga is várja az érdeklődőket csütörtöktől vasárnapig a Rozália Borpikniken. Ősszel és télen a Hajdneum régi zenei központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamarakoncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeo zenekar, valamint kiváló hazai szólisták, továbbá olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamaraműveivel. Mindez tehát a Hajdneum Régi Zenei Központ őszi és téli programsorozata.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Városmajor utcát, a Kútvölgyi út közelében az Atyádi Ignác utcánál. A 128-as és a 129-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Baleset történt a Budaörsi úton a Bakcsomóponti felüljáró alatt. A Budaörsi úton kifelé útszűkületre a Hegyalja út, Villányi út útvonalon sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton a Kuruc utca közelében. Torlódik a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az Alkotás utcában befelé, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányban. A Rákóczi úton, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál észak felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026-ban, június 2. napján. Van itt még születésnapos meg megjelenés, úgyhogy már is mondom őket. 1944. június 2-án született Marvin Hamlisch, a Chorus Line szerzője, de ő kapott Oscart a Barbara Streisand által előadott The Way We Were című daláért is, vagyis komponistát ünneplünk. 1984-ben a Wham! Wake Me Up Before You Go Go című dala lett az első Angliában, meg sokunk szívében szerintem. 1962-ben Ray Charles és az I Just Can't Stop Loving You című dal vezetett Amerikában 5 héten át, és végül egy szülinapos 1960-ban született Tony Headley, a Spandau Ballet alapító énekese, aki nem is olyan régen járt itt a palóznaki jazzpikniken, és akinek The Mood I'm In című albumáról a címadó szól, utána pedig Ray Charles-tól az említett I Can't Stop Loving You.

0: alapokat, amelyekről az építmények regélnek. Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a mai napon 200 évet megyünk vissza az időben, 1826. június 1-ig. Miért?
2: Ezen a napon született ugyanis Prielle Cornélia, akinek a neve nagyon egzotikus.
1: És szerintem lehet, hogy sokaknak ismerős, de hogy miért, megismerjük az ő életét most, ugye?
2: Így van. Először is engem nagyon érdekelt, hogy honnan jön ez az idegen hangzású név, és hát kiderült, hogy az ő édesapja egy francia származású szíjgyártó volt. Prielle Cornélia már Maros-szigeten született, és 15 éves korában lépett először színpadra, és ha nagyon röviden akarnánk a karrierjét összefoglalni, akkor mondhatnám, hogy utána 65 éven keresztül töretlenül játszott, tehát egy igazi díva volt, egy hihetetlenül népszerű és nagyon sokat foglalkoztató színésznője volt a kornak, a társadalmi élet meghatározó közszereplője is volt. És az ő neve különben feljön egy nagyon érdekes kis epizód kapcsán, méghozzá Petőfi Sándorral kapcsolatosan, ugyanis 1846 őszén találkoztak ők, és egy hát nagyon rövid, ám annál szenvedélyesebb és romantikusabb találkozás volt az övék, aminek majdnem házasság lett a vége.
1: Hát ha Petőfire gondolunk, azért nem lepődünk meg.
2: Igen. Ugyanis Debrecenben játszott akkor éppen Prielle Cornélia, az egyik előadásán találkozott Petőfivel, aki ekkor már jegyben járt Szendrei Júliával, és akkor kapta meg azt a később falsnak bizonyuló hírt, hogy Szendrei Júlia mást választott, tehát nem Petőfinek fogja adni a kezét. Úgyhogy Petőfiről, akiről tudjuk, hogy tényleg egy nagyon szenvedélyes költő volt, minden bizonnyal a sértettség és a felindultság vezethette arra, hogy már a találkozásuk napján megkérte Cornélia kezét, és papot is keresett, hogy azonnyomban adja őket össze. Azonban hát ez sem meglepő Petőfit ismerve, hogy azért másnapra ez a láng ez kicsit alább hagyott, és ki is hunyt, úgyhogy nem lett semmi ebből a frigyből.
1: Na de aztán Prielle Cornélia férjhez ment?
2: Igen, egy évvel később, 1847-ben feleségül ment Szerdahelyi Kálmán kezdőszínészhez. Ezt a házasságot egy évvel később felbontották, tehát egy nagyon viharos kezdés után. Egy évvel később, 1849-ben ismét férjhez ment Prielle Cornélia, Hidasi Elek földbirtokoshoz. Ennek a házasságnak is vége lett két évvel később, 1851-ben, és aztán a sors érdekes módon Szerdahelyi Kálmánnal, az első férjével ismét összevezérelte őket, mindketten a Nemzeti Színházhoz kerültek, úgyhogy újra összejöttek, 1864-től már együtt emlegeti őket a sajtó, és 1870-ben újra össze is házasodtak, de ez a házasság, ez már nem tartott nagyon sokáig, mert két évvel később, 1872-ben Szerdahelyi Kálmán meghalt.
1: És akkor itt már hallhatták azt a hallgatók, hogy ugye együtt kerültek a Nemzetihez, tehát Budapestre kerültek, és itt már kapcsolódik a fővároshoz.
2: Igen, mindenképpen, tehát ő a Nemzeti Színház akkor nagyon foglalkoztatott tagja volt, és azóta is örökös tagja, tehát tényleg egy nagyon-nagyon ünnepelt színésznő volt. Minden színésznő vendég számára az ő karrierje, az ő élete egyfajta példa volt, az újságok is nagyon mindig szuperlatívuszokban írtak róla. Főleg szalondrámák és vígjátékok találták őt meg, és érdekes, hogy Csiki Gergely kifejezetten neki írta meg a Nagymama című művét. Ez egy rendkívül sikeres darab lett, és Prielle Cornélia egész pályájára feltette aztán a koronát, és ettől kezdve ő lett a köztudatban a nemzet nagymamája.
1: Hogyan alakult ezután az ő élete?
2: 1905-ben, ugye itt ő már gyakorlatilag 79 éves, tehát ez már az élete alkonya, és ekkor botrányok kísérték az ő nevét. Ugyanis a 79 éves Prielle Cornélia egy szabadszállási származású 34 éves íróval került kapcsolatba. 34 éves volt az író, tehát itt összesen 45 év volt közöttük, kiszámoltuk.
1: Igen.
2: Kiszámoltuk. 45 év volt köztük akkor különbség Prielle Cornélia javára. Óriási port kavart az eljegyzés, természetesen az újságok, a pletykalapok erről cikkeztek hónapokon keresztül, ugye az idős menyecske ezzel a jelzővel illették őt, akinek minden bizonnyal elment a józan esze, és a másik oldalon pedig a csélcsap, szélhámos, hozományvadász vőlegényt emlegették, aki magába bolondította a nemzet nagymamáját. Ennek az előzménye az lehetett, hogy előtte éveken át minden bizonnyal csak leveleztek egymással, ugyanis Rozsnyai Kálmán Londonban volt, és 1902 környékén fordulhatott komolyabbra a kapcsolatuk, ekkor tért ugyanis haza Rozsnyai Londonból, és amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a botrányok és a negatív média ellenére nem fognak szakítani, a színésznő öccse, Prielle Péter a törvényszékhez is fordult, és elmegyengeségre hivatkozva a színésznő gondnokságba helyezését kérelmezte. Tehát egészen elvadultak itt a dolgok.
1: Hogyan élte ezt meg a színésznő?
2: Elképzelhetjük, hogy ezért igazi súlyos csapás volt ez számára, hatalmas csalódás, több hónapon keresztül az a díva, akit eddig csak pozitívan illetett a sajtó, azt olvashatta magáról tényleg, hogy ízetlen tréfák tárgya lett, a kollégái sem álltak ki mellette. Ennek ellenére 1905. december 24-én összeházasodtak, de egészen regénybe illő módon, méltó módon az ő addigi életéhez. Prielle Cornélia lakásában, a Vas utca 8 szám alatti lakásában a legnagyobb titokban keltek egybe, de hát ekkora már a rágalmak, a támadások menthetetlenül rányomták a bélyegüket a színésznő lelki és testi állapotára, úgyhogy ettől kezdve az egészsége, azért ne felejtsük el, 79 éves, véglegesen megromlott. A következő évben, tehát nem volt hosszú ez a házasság, 1906. február 25-én késő este örök álomra szenderült, csendesen, szinte észrevétlenül, a halálát követően a szalonjában valóságos pálma és babérliget társaságában ravatalozták fel, mennyasszonyi ruhájában feküdt az érc koporsóban, jobb kezében pedig ott volt a Nagymama című mű szerepkönyve. Harmadnap átszállították a holttestét a Nemzeti Színház udvarára, ahol hatalmas gyászpompával búcsúztatták, és innen kísérte majd a hatalmas tömeg a keleti pályaudvarig. Különös fintora a sorsnak, hogy a Nemzet egy első örökös színésznőjét végül nem a Fiumei úti sírkert díszhelyén temették el, ugyanis ezt a főváros felajánlotta számára, hanem szabadszálláson a Rozsnyai család családi sírboltjában helyezték örök nyugalomra március 1-én. A férj volt az, az ifjú férj, aki mindenképpen ragaszkodott ehhez.
1: Mi az, ami ma emlékeztet minket Prielle Cornéliára?
2: Szabad téren nincs ugyan szobra, de a Nemzeti Színház épületén belül az első emeleten van egy mellszobra Prielle Cornéliának, illetve a 11. kerületben egy utca is az ő nevét kapta, és itt az utcában találunk egy emléktáblát, tehát emléktábla őrzi az emlékét.
1: Most már pedig tudjuk, hogy ki volt ez a színésznő. Nagyon köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours, a keddi adás végére értünk. Holnap is várom önöket délután 4-től, holnap is játszunk, hiszen ezen a héten minden nap kisorsolunk egy-egy páros belépőt a kolumbiai szupersztár Juanes Veszprém festes koncertjére, amely július 15-én lesz. Ehhez nem kell más tenniük, mint helyesen válaszolni az adott napi kérdésre. A mai kérdést elmondom még egyszer, úgyis éjfélig küldhetik a válaszokat, holnap persze majd új kérdéssel készülünk. Tehát a mai játék kérdésünk még egyszer. Hogy hívják azt a fém vagy üvegcsövet, amit a blues gitárosok az ujjukra húzva csúsztatnak a húrokon a jellegzetes hangzásért? Kapodaszter, pengető vagy slide? A válasz már is jöhet e-mailben a játékkukac.jazzy.hu címre. Most viszont elbúcsúzik Jazz Kovács László. Kellemes estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban baleset miatt a Krisztina körúton a Városmajor utca után a külső sáv nem járható, torlódásra kell készülni. Tart a műszaki mentés a Budaörsi úton a Bakcsomóponti felüljáró alatt. A Budaörsi úton kifelé útszűkületre a Hegyalja út-Villányi út útvonalon sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Vörösdinka utcában a Harmat utcánál. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárták az Olof Palm sétányt a Hősök tere és a Veróna-Angyalai utca között csütörtök estig. Lezárták az Andrássy út szervízútját befelé a Bajza utca és a Kodály körönt között filmforgatás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere az Ibusz Kft., az Ibusz utazási iroda üzemeltetője. www.ibusz.hu, a mediterrán nyaralások és hajóutak szakértője.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony idő várható, megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadi üzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Négy nap.

0: Kötes vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő várható, megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László Alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota, egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát, kezelése az égéssebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légi közlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Wench to her. G.
1: Ezt a Jazzy Mixet Hadnagy Vilmos készítette. Jazzy. Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, 10 óra elmúlt, ami azt jelenti, hogy már el is kezdődött a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night. Töltsék velem az időt, egészen hajnali 3 óráig számítok a figyelmükre, a mikrofon mögött Bárány Anna. Ezt a mai éjszakát olyan előadókkal színezem, mint például a Jazzy dalverseny győztes szaxofonos Zolbert, tőle a Say Something érkezik. A kezdésben pedig egy feldolgozás. Gilbert Bécaud és Neil Diamond örökzöldje ez, Bradányi Iván írt rá magyar szöveget, ez lett a szeptember volt. Az előadók most Bársony Bálint és Juhász Attila. Nagyon kellemes szórakozást, kellemes rádióhallgatást kívánok, persze, hogy itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, már is megyünk tovább, mégpedig a Chameleon Jazz Band-del 2021-es dalukkal találkozhatnak, ez a Step Out. A kezdésben pedig egy olyan muzsika, ami a csapat egyik ikonikus felvétele, 2003-as Csinálj gyereket. Szerintem sokan rávágják most önök közül, hogy az Anima Sound System játszik, és igazuk is van. A daluk után pedig érkeznek a Business Class legjobb pillanatai, és egy válogatás is készült a mai reggeli expressből. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, és mielőtt bevágnánk, vagy belevágnánk a lakásprogiba, előtte gyorsan még az SMS kérdéssel kapcsolatban egy pár információ, 0630 20 10 909. Tudják, említettem, hogy éppen ma 40 esztendős Irapuato, legalábbis futballnyelven így hívjuk, hogy Irapuato, így mondjuk azt, hogy éppen ma 40 éve szenvedett súlyos 6-0-as vereséget a magyar labdarúgó válogatott a mexikai világbajnokságon a Szovjetuniótól, és ezzel kapcsolatban kérdezem önöket az élményeikről, vagy ha nincsenek konkrét élményeik, akkor arról, hogy vajon maga a futball mennyire tartozhat hozzá egy ország imidzséhez, vagy mennyire nem. Érkeznek az üzenetek, egy 938-as végű számról kaptunk egyet, az országokat a foci szerint szokták minősíteni, lásd aranycsapat Puskással. Egy 120-as végűről Gábor azt írta, hogy 17 évesen a Balatonon volt, és 5-6 perccel a kezdés után érkezett csak be az üdülő társalkodó szobájába, ahol már a második gól visszajátszását adták, és hát az 5. gól után aztán otthagyta, nem nézte tovább magát a szenvedést, amit a válogatott produkált. Aztán érkezett Boglárka, írja, hogy a sport, a kultúra és a diplomácia egyik formája, egy sikeres futballnemzet vagy vízilabda nemzet nagyobb szimpátiát és figyelmet szerezhet anélkül, hogy politikai vagy gazdasági erejét használná. Nagyon szépen köszönjük, tartsák meg jó szokásukat, 0630 20 10 909, és írják meg, hogy önök hogyan élték meg 40 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon Irapuatót, vagy éppen önök szerint mennyire tartozik hozzá magához, egy ország imidzséhez, hogyha jó a nemzeti futballcsapata. De most teljesen másról beszélgetünk, arról lesz szó, hogy akár 3 millió forinttal magasabb lakáshitelhez juthatnak a medián bér alatt kereső családok az új adótervek bevezetésével. A részleteket Garam Dánieltől, a Money.hu hitel szakértőjétől tudhatjuk meg. Jó reggelt kívánunk, Dániel!
2: Jó reggelt kívánok, és bocsánat, tényleg nagyon reggel van, mert ma még nem beszéltem is.
1: Ugyan már, én is csak egy fél órája beszélek, azóta kitisztult a hangom, úgyhogy a tied is ki fog tisztulni. Kezdjük az alapoknál egyébként, hogy milyen új adótervek azok, amelyek a számítások szerint akár 3 millió forinttal is növelhetik egy család hitelképességét?
2: Hát a tervezet szerint ugye 15%-ról 9%-ra szeretnék csökkenteni a személyi jövedelem adót, valamint a családi potték összegének a tervezet megduplázásról is szó van. Ezek azok az intézkedések, amik az elfogadható jövedelmet tudják növelni a család életében, hogyha hitel kapcsán számolunk ezekkel a jövedelmekkel.
1: Ugye ez egy reggeli műsor, úgyhogy nem gondolom, hogy nagyon mélyen bele kéne menni a matematikába. Mégis megkérdezném tőled, hogy sokak számára meglepő lehet, hogy néhány 10 000 forintos havi többlet jövedelem milliós hitelnövekedést eredményezhet. Ennek az egésznek mi a matematikája?
2: Hát ugye egy havi 10-20 ezer forintos törlesztési különbség 20 éven keresztül azért már jelentős összegé
1: jár. Hogyne.
2: És a banki bírálatban ugye a nettó jövedelem határozza meg, hogy a család mekkora törlesztő részletet vállalhat. Ezért van az, hogy látszólag egy kisebb nettó jövedelem növekedés érdemi különbséget okozhat a maximálisan felvehető hitelösszegbe. Ugye a bankok nem csak azt nézik, hogy szép az ingatlan, meg nagyon jó terveink vannak, hanem azt is nézik, hogy mennyit keresünk. És vannak különböző szabályok, ami alapján a jövedelem elfogadását befolyásolják, és egy pici növekedés és egy hosszú távú futamidőben azért ki tudja hozni ezt az 1-3 millió forintos felvehető hitelnövekedést.
1: Szakmázunk még egy kicsit, mert hogy a bankok ugye a hitelbírálat során ezt a JTM mutatót használják. Ez mit jelent a gyakorlatban egy átlagos hiteligénylő számára?
2: A JTM az ugye az a jogszabályi korlát, úgynevezik adósságfék korlát, ami alapján a bankokat meghúzzák azt a határt a bankoknak, hogy egy adott családi jövedelemnek hány, mekkora részét lehet hitel törlesztésre fordítani. Ez függ a hitel kamatperiódusától, függ a hitel futamidejétől, meg a családi jövedelmétől. Ugye ez a három rész, amit vizsgál a bank. Jellemzően azért mostanában a 10 éves kamatperiódus fölötti hitelekről beszélünk, ahol egy családi jövedelemnél a 800 ezer forintos határ január 1-től, ami számít. Ez alatt, ha valaki keres családi szinten, annyi a bevétel alatt van családi szinten, akkor a teljes jövedelem 50%-a lehet a maximum hiteltörlesztő részlet. Hogyha fölötte keres, akkor meg a 60%-a, de ez nem egy automatikus korlát. mert ugye itt vizsgálja a bank azt, hogy van-e már fennálló hitele valakinek, ha van, akkor azoknak a törlesztő részletét csökkenteni kell, törlesztő részletével csökkenteni kell ezt a terhelhető jövedelem nagyságot, és csak a fennmaradó résznél lehet az új hitelbe beszámítani.
1: Ugye nagyon érdekes az, hogy amennyire láttam, de javíts ki, ha rosszul mondom, hogy a családi pótlék tervezett emelése is szerepel ezekben a kalkulációkban. A bankok valóban figyelembe veszik ezt a jövedelmet, amikor elbírálják a hitelt? Vagy a hitelkérelmet?
2: Igen, de nagyon fontos arra figyelni, hogy ez nem úgynevezett elsődleges jövedelem. Ugye az elsődleges jövedelem a munkabérvállalkozásból származó jövedelem, nyugdíj. A családi pótlék az, mint másodlagos kiegészítő jövedelem, tudja emelni az elsődleges jövedelemmel elért összeget. Ezt így kell vizsgálni.
1: Értem, és szerinted mely családok lehetnek a legnagyobb nyertesei ezeknek a várható változásoknak? Egy gyerekesek, több gyerekesek, vagy hát azok, akik két keresővel rendelkeznek már, mint hogy azok a háztartások?
2: Hát ezt én inkább úgy fordítanám le, hogy minél nagyobb a hitelben szereplő személyeknek az elfogadható jövedelme, annál jobb pozícióból indulnak egy hitelbírálatnál. Nyilván, hogyha két kereső szülő van, két-három gyerekkel, akkor, és a mediánbér alatt keresnek, ugye akkor a személyi jövedelemadó csökkentés, meg a családi pótlék emelés miatt azért jelentősen emelkedik az elfogadható jövedelemnek az összege.
1: Hogyha egy család hitelképessége 2-3 millió forinttal nő, akkor az mennyire jelenthet szerinted valódi előnyt az ingatlan piacon?
2: Hát mindenképpen előny, mert lehet, hogy pont egy olyan ingatlan típust néznek, ahol ez a 2-3 millió forint már egy komfortfokozattal nagyobb lakhatási kényelemhez juttatja hozzá a vásárlandókat. Meg én azt látom most a piacon, hogy azért jobb pozícióban vannak, mint tavaly a vásárlók, mert valamennyivel magasabb alkupozíciót tudnak realizálni egy ingatlan vásárlásnál, illetve valamilyen szinten azért normalizálódni látszik az ingatlanoknak az ára is.
1: Ugye te sem vagy banktanácsadó, de azért az egy teljesen érvényes állítás, hogy a hitelképesség növekedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy érdemes is a maximális összeget felvenni. Szerinted, Dániel, mire figyeljenek azok, akik most lakásvásárláson gondolkodnak?
2: Hát ugye ez egy hosszú távú elköteleződés.
1: Így van, akár több tíz év, így van.
2: Így van. Tehát itt 10-20 év alatt azért nagyon sok minden történhet, és a hitel az nem egy olyan dolog, hogy felveszem, és akkor hát most fél évig nem fizetem, mert most nyaralok, vagy fél évig nem fizetem, mert most éppen valami olyan élethelyzetben vagyok, hogy ez nehezen beesik. Tehát ezt úgy kell mérlegelni, és úgy kell tervezni, és ugye itt a pénzügyi tudatosság egy nagyon fontos dolog, hogy ezt minden hónapban ki kell fizetni ezt a törlesztő részletet. Ez úgy kell számolni, hogyha mondjuk fiatalok veszik fel, és érkeznek a babák, és a feleség mondjuk otthon marad, kevesebb a családi jövedelme, akkor is ki kell szorítani ezt a törlesztő részletet. Nyilván ezekre vannak ilyen megoldások, hogy a kieső jövedelemre már előre készülünk, mondjuk egy lakástakarékpénztárral, vagy egy célzott megtakarítással, hogy legyen miből finanszírozni ezeket az átmeneti időszakokat. Viszont ami nagyon fontos üzenet, és ezzel kevesen élnek, legalábbis 20 éves banki múltamból azt tapasztaltam, hogy aki nehéz helyzetben van, nem az az első dolga, hogy bemegy a bankba, hanem próbálja valahogy ezt megúszni, ó, nem baj, most ezt be hónapban elfizetek, jó hónapban duktán, aztán így elindul a spirál. Én mindig azt mondom, hogy ha gond van, akkor, és hitelem van, akkor az első között legyen a bank, mert vannak olyan adós védelmi programok az összes banknál, ahol ezeket a helyzeteket tudják kezelni egy prolongált hitellel, vagy egy törlesztés szüneteltetéssel, ami megegyezés a bankkal, tehát nem én döntök úgy, hogy nem fizetek, hanem megegyezek a bankkal, vagy kinyújtom a futamidőt, és alacsonyabb havi törlesztő részlet lesz. Tehát ezeket a kockázatokat ezekkel a megoldásokkal én azt gondolom, hogy minimalizálni lehet, vagy kell.
1: Még egy utolsó kérdés a végére. Szerinted milyen egyéb tényezők befolyásolják még a bankok döntését a jövedelmen kívül? Azaz, milyen hibákat követnek vagy követhetnek el leggyakrabban a hiteligénylők?
2: Hú, ebben nagyon sok van. Mennyi időnk van még?
1: Mondjuk egy perc.
2: Ja. Alapvetően, és ezt mi is azt szoktuk mondani, hogy nem akkor kezdődik egy hiteligénylés, amikor a vételi szándéknyilatkozatot aláírom, hanem fél évvel korábban. Itt a bankok azok nézik a számlaforgalmat. Ha valaki hitelből szeretne ingatlant venni, akkor nem szabad most fölvenni személyi kölcsönt azért, mert láttam egy akciós tévét, és én azt meg akarom venni, vagy egy lakásfelújításba kezdek. Le kell cserélni az autót, mert ez mind rontja a hitelképességet. Óvégén arra is figyelni kell, hogy ne legyenek a számlán mínuszos tételek, ne legyen olyan, hogy valamit nem tudott levonni a bank például, vagy hóvégén túlhívom a folyószámla hitelkeretemet. Amivel nagyon sokan nem számolnak, nagyon sokszor találkozom olyannal, megkérdezem a tárgyalásokat, hogy van-e valami hitele. Ó, nincsen. Persze, folyószámla hitel, hitelkártya, ja, van három hitelkártyám, két mínuszos keretben, de nem használom. Oké, hogy nem használja az ember, de a bank meg úgy számol vele, mintha használná. Ezek a felkészülések, amik szerintem nagyon-nagyon fontosak akkor, hogyha valaki hitelt szeretne felvenni, hogy már jóval a hitelfelvétel előtt tegyük rendbe a számlaforgalmunkat, tegyük rendbe a kint lévő hiteleinket, le lehet kérni a KHL tudakozványt ügyfélkapunk keresztül, vagy be lehet kérdezni például, hogy jogosultak vagyunk az állami támogatásokra, az OEP is kiadja ezt az igazolást. Találkoztam olyan ügyfélvel is, aki kettő munkahelyen dolgozott, és a második munkahelye az elmúlt 4 évben nem jelentette be, és az a hiteligénylésnél derült ki, hogy igazából kapott fizetést, csak nem számol vele a bank, mert nem látható módon.
1: Hú, hát tényleg órákig tudnál erről beszélni, úgy látom, megkérdezted, hogy mennyi időnk van még. Hát egyelőre lejárt az időnk. Dániel, nagyon szépen köszönjük. Garam Dániellel, a Money.hu hitelszakértőjével arról beszélgettünk, hogy akár 3 millió forinttal magasabb lakáshitelhez is juthatnak a medián bér alatt kereső családok az új adótervek bevezetésével. Köszi még egyszer, Dani, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, szép napot mindenkinek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, egy szombati programra invitálnék mindenkit, hogyha azt mondom, hogy vendégünk Radnóti Róza, zongora, művész, akkor nyilván zenei eseményre gondolhatnak, de ez összművészet, és minden, ami Bartók, ami önökben élő Bartók, Bartók reflexiók. Ez a délután a Budapest Music Centerben reflexiókról szól, egy gyönyörű kiállításról szól, amihez természetesen Rózának, illetve a családjának köze van, gondosan összeállított műsorról szól, és bármilyen

0: különleges alkalom lesz, és amiatt a két zongoraciklus filmre vitele, mert nekem van egy olyan elképzelésem, hogy Ligeti nagyon nagy inspirációt meríthetett Bartók elsőként megjelent 14 Bagatell című zongoraciklusából, az ő saját elsőként megjelenő Muzika Ricercata címet viselő zongoraciklusának az írása közben.
1: Könyvtárban lesz az filmvetítés és a beszélgetés, utána pedig átmész anyukádhoz?
0: Akit érdekel ez a három esemény egymás után, szerintem egyébként nagyon izgalmas lett. Édesanyám tart egy tárlatvezetést azokból a textilekből, amit ő a Bartók 14 Bagatell című ciklusa inspirációjára készített, és este pedig ezután a koncertteremben meg lehet hallgatni egy kamara estet, amiben egyébként élőben is játszom majd részleteket a 14 Bagatellből, de emellett egy-két olyan klasszikus mű is felcsendül majd, mint a Kontrasztok, vagy az Első rapszódia. Ami viszont különlegessége lesz a koncertnek, az az talán egy ritkán hallott próbálkozás, vagy akár azt is megmerem kockáztatni, hogy még soha nem próbált, hogy Szalai Fatima barátnőmmel, aki egy csodálatos énekes, elsősorban népi stílusban működik, vele megkísérlünk olyan Bartók dalokat előadni, amiket ő a saját népi énekhang technikájával is meg tud valósítani, és ezzel megkeressük az összhangot a Bartók által klasszikussá tenni próbált népzene és az eredeti népi dallamok között. Elsősorban ezek a szövegek, ezek nagyon-nagyon sok részben szerelmi ihletésűek, ami ugyebár a Szent Ivánéhez abszolút köthető.
1: Mit kapunk ezzel, egy teljes Bartókot, egy szelet Bartókot, vagy egy más Bartókot?
0: Egy olyan Bartókot, ami azoknak az embereknek, akik ennek a délutánnak a létrehozásában részt vettek, az ő nézőpontjaikból is meg lehet figyelni, hogy mit jelent egy ilyen nagy hatású zseninek az életművét újra gondolni, új kontextusba helyezni, de azt gondolom, hogy ezzel talán jó teret teremtünk azoknak az érdeklődőknek, akik szeretik Bartók zenéjét, szeretnék akár klasszikus formájában élőben újra hallgatni azokat a remek műveket, amiket amúgy sokszor hallunk, de szeretnének akár új asszociációkat is társítani hozzá.
1: Az asszociációhoz művésznek kell lenni, vagy a befogadásnak nem része és nem alapvetése, hogy az ember művész, pláne hogy művész családból származó legyen? Ez nem letolás volt, hogy... Róza, neked csak mázlit van.
0: Ez biztos, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az ember befogadóként nyitott szemmel és füllel és lélekkel elsősorban érkezzen, és bármi, ami őt a befogadás során meghatja, az csak jó irányba vezetheti a zenehallgatás, vagy filmnézés, vagy kiállítás nézés közben.
1: Ez rendben van, ez hatodika. Neked a nyár az mi?
0: Szerencsére elég sűrűnek ígérkezik a június-július, lesz még több koncert ezen kívül, és fesztivál részvétel is, úgyhogy sokféleség ígérkezik erre a nyárra, remélem lesz meg benne azért pihenés is. Abszolút ki tudok kapcsolni, de inkább az a gyönyörű, amikor mondjuk úgy tudok kikapcsolni, vagy abban akár része van a művészeteknek is, tehát például nekem nagyon sokat szokott jelenteni, amikor hobbiból nagyon szeretek énekelni, és akkor csatlakozom egy olyan kórushoz mondjuk, akikkel a zeneirodalom remek műveit tanuljuk meg együtt, vagy bármi olyan kreatív folyamat, amiben az ember igazából energiát nyer, és nem kiad magából. Én sose gondoltam egyébként úgy zeneművekre, hogy mint hogyha egy panoptikumban nézném őket, hiszen akik ezeket a műveket megírták, akár Bartókról, akár más nagy zeneszerzőkről, vagy drámaírókról, vagy bárkiről beszélünk, szerintem ők azokat azért írták meg, hogy az emberek az utókor ízlelgesse, és megtalálja a saját maga számára érdekes mondani valót ezekben a csodákban, és tulajdonképpen a kor tapasztalataival, életvitelével, érzésével, érzelemvilágával újra és újra színpadra vagy közönség elé tárja őket. Én erre csak azt tudom mondani, hogy Bartók például ezen a koncerten sok olyan zene fog elhangolni, ami adott esetben a lehető legőszintébb emberi érzelemből született,

0: mert amikor ő adott esetben a népdalgyűjtőkör útjain volt, akkor olyan módon szembesült a zene mindennapokban jelenlevésével, ahol a nép az énekli, táncolja ezeket a csodákat, és ő ezzel semmi más nem tett, csak azt a hangulatot a saját hangzásvilágával gazdagítva elhozta a városi embereknek is. És azt gondolom, hogy amikor ezeket a zenéket hallgatjuk, akkor semmiképpen nem szabad úgy hozzájuk állni, mint hogyha ez valami érinthetetlen tökéletesség lenne, annak ellenére, hogy tökéletesek, és nagyon sokat mondóak, nagyon tartalmasak, felfoghatatlanul komplexek, de éppen ez az, amitől én ezeket nagyon élvezem játszani és tanulni, hogy végtelenül emberiek.
1: És végtelenül emberi dolog megköszönni Radnóti Róza zongoraművésznek, hogy beszámolt nekünk a szombati Bartók Reflexiók eseményről a Budapest Music Centerben, amiben tehát lesz zene, lesz képzőművészet, sok-sok mozgókép, illetve az önökben élő Bartók. Önökkel együtt invitálok mindenkit a Reflexiókra.

0: Express főváros centrikus program ajánlójában legyen a lokális szépségé, illetve a jóságé a főszerep. A lokális szépség nálam azt jelenti, hogy mindenkit invitálok a belvárosba. Ma este hétre a Deák téri evangélikus templom nem hoz, hanem ba, ami ismerkedő helyként nagyon ismerős, meg meeting pointként, hogy csúnyán fejezzem ki magam, de ott belül ma egy csembaló estet élvezhetnek Ratko Ágnes jóvoltából, és természetesen a budapesti Bach héten szereplő program Bachokat kínál a C-dur preludiumtól egészen a preludium és fuga BWV 876-ig F-molon, C-duron és mindenem keresztül még egyszer. Tehát várják és élvezzék a Ratko Ágnes hangjait a város közepén, egy picikét a város szélén, zöldben, de közel a centrumhoz, vagyis hogy a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán élvezhetik a színpadra fel sorozatban a Város Minor kórust. Ez a bizonyos színpadra fel a 2024-ben indított Fringe program keretében, ami a Magyar Zeneháza missziója, egy pályájuk elején járó feltörekvő zene és hobbi zenekaroknak szóló pályázat, és itt ők, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra, nos, megmutathatják magukat. Jó sokan, jó mosolyogva a Városminor Kamara Kórus egy különleges kalandra hív mindenkit a reneszánsz ihlette játékos a varázslatos világba, finom polifóniákkal, táncos dallamokkal és fülbemászó harmóniákkal. Az időpont pedig ma este 7 óra. Jóságot is ígértem, de előtte szépség, gyönyörűség, unikum, ami csak nekünk van, és csak nekünk érthető, de hála Istennek nemzetközileg is elismert. A Színház Aranykora sorozatban Törőcsik Mariról lesz egy előadás holnap délután 3-kor a Jókai Klubban, Szebényi Ágnes színház történész jóvoltából. Törőcsik Mariról gondolkodom, hogy kell-e valamit mondani, hogy nagyasszony, meg világsztár, nemzeti érték, kimondhatatlanul jól van, ami van, ezt ő mondta, illetve Pilinszky János is mondta róla, úgyhogy holnap délután 3-kor a Jókai Klubban csodálják újra, és még mindig Törőcsik Marit, és akkor most végre jöjjön a jóság, ami annak köszönhető, hogy sok-sok színházi ember összeállt sok-sok színházi emberért, vagyis, hogy együtt a színpadért jótékonysági gála holnap este 7-kor a Víg Színház nagy színpadán. Ez már a 9. alkalom, amikor a színházi dolgozók szakszervezete ül, áll és mozog a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatására. Együtt a színpadért a címe, és több mint 100 fellépő közreműködő csatlakozott már honorárium nélkül. A Víg Színháza gála teljes jegybevételét a Segítsünk Alapítványnak utalja át. A gála fővédnöke Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, az est háziasszonya, változatos és gyönyörű ruhákban Peller Anna. A rendező pedig nem rokonként, de nagyon aggódóként Peller Károly. A fellépők sorát pedig nem tudom se ABC sorrendben sem, se, hogy el és megosztani önökkel, Ágoston Katalintól kezdve Barnák Lászlóig, illetve rajta keresztül, és még mindig csak a B betűnél tartok, Papa Dimitru Atine, Szabó P. Szilveszter, Török Újhelyi Tamás, Trokán Anna, Ungár Hanga, Viktor Balázs, Zádori Szilárd segítségével jutottunk el a Z betűig, meg a program ajánló végéig, úgyhogy legyenek jók, a város közepén is keressék a szépet, és élvezzék a programokat, amihez jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után is folytatódik a Jazzy Night, természetesen ez a 90.9 Jazzy éjszakai műsora. A mikrofon mögött Bárány Anna köszönti Önöket. Hamarosan a Full Moon értelmezésében szólal majd meg a The Way You Make Me Feel című Michael Jackson siker. Nem tudom, hogy látták-e már a Michael című filmet a mozikban, én szerintem játsszák még. A kezdésben pedig a Jazzy dalverseny győztes Juhász Kornél vezette Cornelio Tutu Band hozza el Körbe Tükör című számát. Jó szórakozást kívánok erre az órára is, itt a Jazzén.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytassuk a szórakozást a stílusos és szenvedélyes magyar muzsikákkal. Hamarosan Gátos Iván és Váci Eszter szerzeménye hallható itt nálunk, a Váci Eszter és a Szörp előadásában ez a Keresd velem. A kezdésben pedig egy 2000 novemberében alakult formáció, ők a Szekszárd Junior Stars Big Band, akkori szekszárdi jazz tanszakos diákokból alakult, velük kezdünk, tehát indul egy blues, egy zug blues, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakai rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzén, ez a Jazzy Night. Éjfélig van idő még egy összeállításra, ebben Csányi István vezetésével a szaxofonk is elhozza első dalát, vagyis érkezik a First Song. Hazánk első világhírű jazz muzsikusa Szabó Gábor is játszik, Keep Smiling című felvételével készültem. A kezdésben pedig egy köszöntés, hiszen múlt héten lett 60 esztendős Soma Mamagésa, érdemes őt követni a Facebookon is, nagyon-nagyon értékes tartalmakat tesz fel. Hát itt nálunk természetesen énekelni fog. Duke Ellington 1931-es örökzöldjével készültem, ez az It Don't Mean a Thing. Nagyon jó egészséget és sok boldogságot kívánok Soma Mamagésának innen a Jazzyből is, a saját dalával.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes szerda hajnalt kívánok önöknek, és szeretettel kívánok kellemes rádióhallgatást is. Itt a Jazzin folytatódik az éjszakai műsorunk, a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Mai első válogatásunkban szaxofonjátékot is hallgathatunk, hiszen velünk lesz egy felvétel erejéig Kató Zoltán. Őt a Back to Black-kel ismerte meg az ország, aztán jött a szólópálya, és napjainkban a Melody Maker formációt is erősíti. Kató Zoltántól a Cool It szól. A Kis Attila Band 2016-os dalát indítom a kezdésben, keresem őt. Jó szórakozást hozzá!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytatjuk zenei kalandozásunkat a szenvedélyes és stílusos hazai zenék között. Megszólal majd a kiváló jazzgitáros Paul Lakatos felvétele, mégpedig George Benson tiszteletére írt dalát játszom, ez a My Brother George, és már is a United zenekarral találkozhatnak, természetesen csak egy felvételen keresztül. 2001-ben jelentettek meg egy maxi lemezt, amin csak és kizárólag a Gyémánt éjszakák című daluk szerepel, de az mindjárt négyféle feldolgozásban. Mi most a Big Band verziót választottuk erre a szerda hajnalra, hallgassuk most őket, tehát United, itt a Jazzin.

Itt a Jazzy Nightban folytatódik a stílusos zenék sora. Ebben az összeállításunkban nem sokára Seres Rezső legismertebb szerzeménye is megszólal, a Szomorú vasárnap. Tandi Flóra és Varga Judit előadása várakozik. Az öt tagú funk beat zenekar az Ultravaló a Most ne gyerek közelebb című felvételével szerepel, a kezdés pedig a Carson Kómáé. A 2018-ban alapított magyar alternatív rock együttes zenéjére jellemző a társadalomkritika, a pozitív üzenet, a humor és természetesen a fiatalos bohóság. A Kortbársony Jazz Club bemutatja. Itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a Tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra

Nagyon kellemes rádiózást kívánok önöknek egy óra után. Itt a Jazzin folytatódik az éjszakai műsorunk, a Jazzy Night. A mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. És folytatódik a zenei utazásunk is. Szerintem mindannyian tudják, a stílusos magyar zenék világába. Kodály muzsikája 21. századi szempontok alapján áthangszerelve, ez a Kodály Spicy Jazz. A jó lovas katonának mindannyian ismerjük. A kezdés pedig a Vermes Gábor Group Slap the Bass címet viselő stúdióalbumáról, a címadó dalé. Jó szórakozást kívánok a válogatáshoz. Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a már is induló válogatásunkból most két hölgyet szeretnék kiemelni. Zsédenyi Adrien előadásában egy olyan dal szól, aminek a zenéjét Rakoncai Viktor és Rácz Gergő, a szöveget pedig az énekesnővel közösen Geszti Péter írta. Más világ ez a dal címe. A kezdésben pedig jöjjön Csondor Kata, aki az éneklés mellett szinkron hangjáról is ismert. Cole Porter örökzöldjét választottuk Katától, ez a Night and Day, itt nálunk a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok önöknek, ez a Jazzy Night, ahol a Bohém Ragtime Band is játszik. Most Márkus Alfréd és dr. Weiner István szerzeménye szól, az a Helén. Előttük Kriffel Angéla Lucia 2018-as felvétele a Budapest reggel, de a kezdés ismét egy klasszikusé. Illényi Katica hegedűművész előadásában már is indul a Stampin' Addeka. Hallgassuk együtt, itt a Jazzén!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Összeállításunk egyik szereplője a swing hazai hercege. Így nevezték el rajongói nem érdemtelenül Gájer Bálintot. Legutóbbi lemeze forog majd, arról is a címadó dal, a Kívánj hármat. Antal Gábor jazzzongorista zeneszerzővel kezdünk, aki 1984-ben született Pécsett. 6 évesen kezdett zongorázni, első tanára pedig édesapja Antal József volt. Triójával szerepel itt nálunk, daluk címe Spark. Töltsék velünk az éjszakát. Jó szórakozást!